0: igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világhír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként pedig nagyon szerettem színdarabokban szerepelni, mondta. A közelgő turnéja kapcsán Billie Eilish arról is beszélt, hogy energikus és interaktív showt szeretne létrehozni. Szerinte a színpadnak inkább egy játszótérre kellene hasonlítania, mint hagyományos koncerthelyszínre. Idén is átadják a Székesfehérvár önkormányzata által alapított Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjat. A város egyik legrangosabb kulturális elismerését a helyi színházi életben tevékenykedő természetes személyek, társulatok, csoportok vagy közösségek kaphatják. Bárki tehet javaslatot a díjazottra május 26-áig.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: A hagyományokhoz hűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkörút érintésével 17 órakor kezdődő verseny védnöke Cserpalkovics András polgármester és Miklós Erika operaénekesnő lesz. A TESZ futáson először az egyéniben és a váltóban futók rajtolnak el a 4,8 és 11,2 kilométeres távokon. A kategóriák első három helyzetje díjazásban részesül.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a déli szél. Napközben 24-26 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: Jelen hét a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jazmin, Vörös Csenge és Matko Rebeka. Tokió városa egyike a világ legnagyobbjainak. Sokszor az is megesik, hogy a helyiek sem igazodnak el kellőképpen a 23 egymástól teljesen eltérő kerületben. Ha Japán fővárosába szándékozol utazni, akkor biztosan hasznodra válik ez a hat tipp.
1: Első, a Narita repülőtér. A Narita repülőtér helyett válassza a Hanedát. Narita nagyobb és egyben sokkal híresebb repülőtere, igen forgalmas, és a legtöbb légitársaság elsősorban oda szervezi a japán utakat, azonban érdemes inkább a Haneda repülőteren landolni. Még a Narita reptér Tokió keleti peremén fekszik, addig a Haneda a városban.
2: Második, szerezd be egy pasmót. A pasmó egy újratölthető, érintés nélküli, intelligens kártyás elektronikus pénzrendszer. Bármelyik vasútállomáson beszerezheted ezt a kártyát, amelyet fel kell töltened jennel, és a helyiekhez hasonlóan könnyedén utazhatsz a helyi közlekedési eszközökön, ugyanis a jegyárát a rendszer vonja majd le a kártyáról.
0: Harmadik, készpénzes ország. Bár Japánt egy igen futurisztikus országnak képzeljük el, ahol számos technológiai innovációval találkozik az ember, bizonyos területeken jobban szeretik a kézzel fogható dolgokat. A helyiek inkább készpénzt hordanak maguknál, mint sem, hogy bankkártyát használjanak.
1: Negyedik, minden kicsi. Az első kicsi méretű dolog, ami feltűnhet japán hotelekben, az az ágy és a fürdőszoba. Ezért ajánlatos ellenőrizni az ágy nagyságát, amikor lefoglaljuk a szállodát. A legtöbb hotelben a queen size, a legnagyobb méret, csak kevés helyen van king size. Az éttermek is kisebbek, mint amikhez hazánkban hozzászoktunk. Ha csak nem egy családi vendéglátóhelyre érkezünk, általában kihívás 4 főnél nagyobb csoport számára asztalt foglalni.
2: Ötödik. Délelőtt 11-kor nyitnak a helyek. A helyiek mindennapi rutinjának ritkán része a kiadós reggeli, mert az igazi lakoma csak ebédidőben kezdődik. A legtöbb vendéglátóhely és étterem délelőtt 11 óráig ki sem nyit, ha csak nem olyan nemzetközi helyről van szó, amelyek étlapján egyértelműen szerepel a reggeli.
0: Hatodik, ritka a nyilvános szemetes. Egy 1995-ös belföldi terrortámadás arra késztette a kormányt, hogy a jövőbeli támadások megelőzése érdekében távolítsa el a nyilvános szemeteseket, mivel azokban könnyen elhelyezhetőek a veszélyes anyagok. Ettől függetlenül még előfordulnak néhány helyen a közparkokban, egyes vasútállomásokon, nyilvános mosdókban és kisboltok előtt.
3: 97. Táskarádió.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf, Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Jön a falakon átlátó fényképezőgép.
1: A korábbi termetes masinákhoz képest az új nanofotonikai mikrohullámdetektor egy pár milliméteres csipen elfér, így simán beépíthető egy fényképezőgép méretű eszközbe.
2: A Pennsylvániai Egyetem kutatói mikrohullámú sugárzást leképező csipet fejlesztettek ki, amely hamarosan hordozható mikrohullámdetektorokba és kamerákba kerülhet. A mikrohullámok olyan közegeken is áthaladnak, amelyek a fény számára áthatolhatatlanok, ezért az új eszközzel falakon nézhetünk majd át, vagy megpillanthatjuk a szervezet belsejében növekvő daganatokat. A mikrohullám a fényhez hasonlóan szintén az elektromágneses sugárzás egyik formája, ám hullámhossza a látható fényénél jóval nagyobb, 3 mm és 300 mm közé esik. A fénynél sokkal nagyobb hullámhosszának köszönheti áthatoló képességét. Ugyanúgy nem gond neki átmenni a falon, ahogy a rádióhullámok is simán közlekednek egyik szobából a másikba. A mikrohullámú sütőnkből csak azért nem szivárog a sugárzás, mert a készülék teste a hullámokat felfogó Faraday kalitkát alkot.
0: Az egyetem munkatársai az amerikai Optical Society rangos folyóiratában ismertették, hogyan építették fel a félvezetőgyártás hagyományos technológiájával azt a mikrohullámú leképező csipet, amely egy 2 mm élhosszúságú négyzet felületén több mint 1000 nanofotonikai egységet hordoz. A ma használatos mikrohullámú képalkotók drága és méretes asztali berendezések, vázolja a kutatócsoportot vezető Firoz Aflatóni. Az általuk fejlesztett új, közeli mikrohullámú képalkotó eszköz elektronika helyett optikát használ a mikrohullámú jelek feldolgozásához. Ez lehetővé tette számukra, hogy chip alapú képalkotó panelt hozzanak létre, olyasmit, mint az okos telefonokba épített fényképezőgépek chipszenzorai.
1: A kézben hordozható közeli mikrohullámú kamerák lehetséges alkalmazási köre igen szerteágazó. A szóba jöhető orvosi alkalmazások között említhető például a nagy felbontású agyi képalkotás, valamint a szív- és légzőmozgások megfigyelése, de a mikrohullámú képdetektorok miniaturizálása olyan területeken is hasznosnak bizonyulhat, mint a radaros objektumkövetés és a kisfogyasztású, nagysebességű kommunikációs kapcsolatok.
2: Ez a rendszer lényegesen kisebb és hatékonyabb, mint az elektronikus megfelelője, mert a késleltető cellák kevesebb, mint tized akkorák, miközben több, mint tízszer hatékonyabbak, hangsúlyozta Fársi Destiani, az Aflatóni csoport doktorandusz tagja és a cikk társszerzője. Emellett számottevően rövidebb mikrohullámú impulzusokkal képesek működni, ami nagyobb képalkotó felbontást eredményez. Az új chip képességeit tesztelendő a kutatók fémfelszínű tárgyakról, többek között 24 cm oldalhosszúságú fémnégyzetekről és a Pennsylvániai Egyetem fémből készült logójáról készítettek vele felvételeket. A berendezés elé helyezett tárgyakat rövid mikrohullámú impulzusokkal világították meg, a készülék négy antennája pedig felfogta a visszaverődő jeleket és a segítségükkel leképezte a tárgyakat. Az általuk bemutatott parányi képalkotó csip előállítása könnyen felskálázható, ami lehetővé teszi az olcsó, kézben hordozható mikrohullámú kamerák ipari léptékű gyártását.
0: És hogy mit tartogat még a jövő? A chip alapú mikrohullámú kamerák bemutatása után a csoport most elsőként a képpontok számát szeretné növelni. Ehhez a gyártási technológiát kell továbbfejleszteniük, továbbá szeretnének rövidebb mikrohullámú impulzusokat használni, hogy még tovább növelhessék a képfelbontást. 97.5 Táskarádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

0: 97.5 Táskarádiót, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila, Vas Eszter és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 6 trükköt, amivel hosszabb lehet az esszéd vagy fogalmazásod, és 5-öst is kaphatsz.
1: Rengeteg cseles mód juthat eszedbe, amikor éppen esszét írsz, és néhány plusz karakterre lenne szükséged. Ha már nem jut eszedbe semmi sem, akkor itt van neked pár tipp.
2: Az első tippünk, hogy oszd bekezdésekre a szöveget. Ne írd túl hosszú paragrafusokat. Ha lehet, inkább oszd fel több részre, és kezdj új bekezdést minden gondolatnál. Írj bevezető és lezáró mondatot minden bekezdéshez. Ez nem minősül csalásnak, hiszen egy jól tagolt fogalmazás sokkal hatásosabb, mint egy összefüggő szöveg, amiben könnyű elveszni.
0: Második tippünk, hogy írj bele hosszú idézeteket. Ha valamilyen kutatómunka keretében kell írnod a fogalmazásod, valószínűleg elvárják tőled, hogy idézz a talált forrásokból. Hosszú és témába vágó idézetek választásával segíthetsz az esszéd terjedelmén. Emellett fontos, hogy reflektálj az idézetre, máskülönben jogos lesz a kérdés, hogy miért került bele az összefoglalódba.
1: Következő tippünk, hogy ne használj rövidítéseket. Általában egyébként sem szabad rövidítéseket használni akár egy esszében vagy bármilyen hivatalos formátumban. Gondolunk itt a példáulra, vagy az és a többi helyett a pöle meg a satöbbire.
2: Negyedik tippünk, hogy írj még néhány sort a végére. Az egyik gyakori hiba az esszék írásánál, hogy a diákok túlságosan a tárgyalási részre koncentrálnak, és elhanyagolják a bevezetést és a befejezést. A befejezés jó alkalom, hogy leírhassd a saját véleményedet a témáról, ami biztos, hogy 2-3 hosszabb mondattal bővíti az esszét.
1: Nekem ez mindig nagyon nehezen ment, hogy összefoglaljam a végén a befejezést, mert általában nem jutott rá időm. Nektek ez hogy szokott menni?
0: Nekem ez nagyon könnyű, mert én hiányolnám a végéről, mert ez egy ilyen lezáró rész, és igazából itt kifejthetem a saját gondolataimat is, hogy mit gondolok az egészről, és ez mindig összefoglalja az egészet.
2: Általában nekem sem szokott különösebb gondot okozni, de azért vannak olyan esszék, amiknél nem igazán megy a dolog, de úgy általában nincsen bajom ezzel.
0: Az ötödik tippünk, hogy írd ki a számokat. Ha nincs szabály, ami tiltja, írd ki betűvel a számokat.
1: Utolsó tippünk pedig, hogy fejtsd ki. Hiába tudnád egyetlen mondatba megfogalmazni a lényeget, tudnod kell 5-6 mondatba kifejteni ezt.
2: Ha 5-öst akarsz szerezni, nem vethetsz be akármilyen csalást, hogy hosszabbnak tűnjön az esszéd. Keményen kell dolgoznod, és be kell tartanod a szabályokat, ha azt akarod, hogy a tanárod megjutalmazzon.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka, Töreki Léna, Hedrik Mira, Pétervári Dávid, Hajnal Norton és Virágkalm Kristóf.
1: Ellátogatunk az Iszka-Szentgyörgyi mosolyvárba, ahol Kálmán Kata a lovasközpont életéről mesél.
2: Mi ennek a helynek az egész lényege?
3: Mosolyvár lovas központ. Igazából, ha így erre gondolok, az jut eszembe, hogy ez a hely az összefogja a családot. Hiszen, ha így körbenézek, ez nem valósult volna meg a szüleim, a nagyszüleim, a tágabb család, vagy a férjem, a barátaim nélkül. Úgyhogy ez az a hely, ahol nyugalom van, ahol tényleg a család az összefog mindenbe, és van, hogy a húgom, van, hogy a szüleim segítenek a trágyaszedésbe, az etetésben, mindenben. Úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok.
1: Terveztek még pónikat venni a közeljövőben?
3: Hát, én mindig. De a családtagok mindig leállítanak, hogy nem kell. Egyébként nem régen érkezett 2 újonc, úgyhogy őt még hat az újdonság ereje. Most egy darabig még nem lesznek pónik, de nyilván nyitott szemmel jár az ember mindig, hiszen azért rájuk is figyelni kell, hogy ne legyen túl megterhelő, illetve aki már így kiöregszik, akkor helyére kell olyan, aki még frissen, újult erővel tudja fogadni a gyerekeket.
1: Szeretnétek fejleszteni a lovas foglalkozást?
3: Alapvetően mindig az a célunk, hogy új játékokat gyártsunk, vegyünk, vagy találjunk ki, úgyhogy ezzel mindig azt mondanám, hogy fejlesztjük a lovas foglalkozásokat. Alapvetően, ami most így fejlesztésnek indul itt a Mosolyvárban, hogy szeretnénk egy játszóteret, hogy amikor a tesópárok jönnek, és az egyik lovagol, addig a másik tudjon játszani, illetve mi is így hasznosnak gondoljuk, akár a hintának a funkcióját így az olyan gyerekeknél, akik fejlesztéssel érkeznek hozzánk.
1: Mit csináltak eddig a táborban a gyerekek?
3: A mesetáborunk már lezárult, ez előző héten volt. Itt az egyik anyukánk írt egy mesét a Mosolyvár lovas központról, és 3 csapatunk volt. Az volt a mesének a története, hogy Lolo, az egyik pónink, barátokat keres. És 3 pónilovunk szerepelt a mesében. A mese végén pedig Lolo megtalálta a barátait egy kerti partin, és ezt a mesét előadtuk a szülőknek. Úgyhogy ez volt előző héten, de voltunk kiránd, kézműveskedtünk, különböző lovas foglalkozások voltak a gyerekeknek, lovastorna, játékos lovas foglalkozás, megtanulták, hogy hogyan irányítják a lovakat, hogyan kell velük földről dolgozni, lófürdetés, úgyhogy ilyen programok voltak.
1: Van kedvenc pónid?
3: Kedvenc pónim az összes a kedvencem. Hát, ahogy már így mondtam, ugye személyiségük van a lovaknak, és mindegyiket másért szeretem, de aki legrégebb óta a csapattagja, a Brutus, ő a húgomnak a pónia volt, csak a húgom a balesetem után már allergiás lett a lószőrre, így ő nem lovagol, ő az, aki talán így a legközelebb áll hozzám, hiszen ő már 7 éve a családtag.
1: A táborozók úgymond mennyit foglalkoznak a lovakkal?
3: Napi 2-szer van nekik lovas foglalkozás, de ilyenkor ők gondoskodnak mindenről, tehát ők etetik, itatják őket, trágyát szednek, ők hozzák fel a karámból őket, ők fürdetik meg őket, pucolják le, tehát igazából azt mondanám, hogy egész nap foglalkoznak velük, csak amikor van valami közös program, vagy ebédelünk, reggelizünk, uzsonnázunk, akkor jövünk fel, de egyébként meg a lovakkal vagyunk egész nap.
1: Mi a különbség egy póni és egy nagy ló között?
3: Pónival azért szeretünk jobban dolgozni a gyerekeknél, hiszen alapvetően, amikor meglátják, az első, hogy azt mondják, hogy de cuki, és nem az, hogy úristen, mekkora félek tőlük, illetve ahogy ráülnek a hátukra, pont olyan távolságban vannak, hogy a különböző játékokat, azokat így tudjuk nekik adni, illetve kényelmesen tudnak játszani, mi is elérjük a gyerekeket, akár egy csipeszezésnél, ahol ugye lényeg, hogy nem egy 175 centis ló áll mellettünk, én ugye a 161 centimmel ezt nagyon preferálom, illetve még abban, hogy a póniknak teljesen más a mozgása. A nagyobb póninak egy kicsit kényelmesebb, a kisebb pónik egy kicsit pattogósabbak, így a gyerekek szoktak válogatni, hogy ma olyan napjuk van, hogy ők szeretnének többet pattogni, úgymond, tehát hogy jobban többet emelkedni, hiszen ugye a pattogás az még így az elején történik, amikor nem tanulják meg a könnyűgetésnek az alapjait, akkor például a kisebb pónikat szokták választani a lovas foglalkozásokhoz.
2: Ajánlatok egy olyan gyereknek egy ilyen lovas foglalkozást, aki például fél nap póniktól, de hogy le akarja küzdeni?
3: Abszolút, hiszen nálunk a 80 centis pónitól indul a méret, ő a Béci, ő a kisöcsémnek a pónia, és aki úgy érkezik hozzánk, hogy fél a lovaktól, vagy a póniktól, vele szoktuk kezdeni, hiszen egy ovis gyerekkel egy méretű a Béci, és így abszolút megtalálják az összhangot, hiszen csak előrefele néz a gyermek, és már egyből a szemébe néz a Bécinek, és ott van, és megsimogatja, úgyhogy így érdekes, mert a szülők mindig úgy hozzák, hogy hát ő fél a lótól, nem tudja, hogy fel fog-e ülni, vagy mi lesz, de ahogy a Bécivel kapcsolódnak az első 10 percbe, utána már egyből át tudunk térni a nagyobb pónikra is.
4: 97.5 Táska Rádió. Te is belefér. Te is belefér. Te is belefér. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas Ákos és Vince Ambrus. TikTok és veszélyei. A mai világ elengedhetetlen applikációja a TikTok. Ez az alkalmazás elterjedt a fiatalok körében vicces rövid videói miatt. Ezek a videók sok mindent tartalmazhatnak, táncokat, mémeket, cuki állatokat, aktivista mozgalmakat, kihívásokat. Viszont a sok videók és kihívások közül van pár, ami kiemelkedik. Ezek a kihívások veszélyesek, akár halált is okozhatnak. TikTokot ezért már Indiában letiltották. Az egyik ilyen veszélyes kihívás a Blackout Challenge, ami azt akarja elérni, hogy addig folytogass magad, amíg el nem ájulsz. Ebből már több haláleset is jött létre. Másik hasonló challenge, amikor egy bizonyos allergiagyógyszerből az átlagnál 10 vagy 20-szoros nagyobb adagot vesznek be a fiatalok, hogy halucináljanak.
1: Ezek mellett az app önmagában is veszélyes tud lenni, mivel automatikusan engedélyezi a kamera és mikrofon hozzáférését a telefonokon. Az algoritmus, amit létrehoznak, minden fióknak személyes. Mindenkinek a megnézett videói alapján áll össze a forjúja. Ezek mellett a TikTok az arcodat is memorizálja, ez általában akkor történik meg, amikor egy filtert próbálsz magadra rakni. Ez az app képes embereket függővé tenni. Egy általános felhasználó naponta 1,5 órát tölt legalább a platformon. Ezért vigyáznunk kell az adatainkra, és figyeljünk oda, mi történik a fiókunkkal.
0: De nem szabad csak ezek alapján megítélni a platformot. Adni kell neki egy esélyt. Az elővigyázatossággal előbb említetteket ki lehet kerülni. A TikTok önmagában egy vicces és érdekes videó megosztó hely. Adjunk egy lehetőséget a sok utálatot kapott TikToknak.
2: Y'all ready? 97.5 Táska Rádió. Make some noise!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Varga Villő és Teobal Timi. De tudod, mit jelentenek az USB portok színei? A különböző színek különböző adatátviteli sebességet és töltési funkciót jeleznek.
1: A régi idők DIN és PS/2 csatlakozóit és RS kábeleit 1996-tól leváltották az univerzális soros portok, a széles körben ismert USB csatlakozók. A szabványt sikerült kicsit túldimenzionálni az A és B típussal. Ezek mini változataival és generációváltásokkal, így főleg régebbi eszközökkel könnyű kábelkompatibilitási problémákba szaladni.
0: Korán sem azt jelenti, hogy az USB rossz lenne, épp ellenkezőleg. Inkább arról van szó, hogy hatalmas igény van a nagyon különböző perifériákkal és eszközöket összekötő adatokkal és energiával ellátó megoldásra. Ha a töltések nem is, az USB praktikusnak és evolúciója miatt robosztusnak bizonyul közel 3 évtizedes története során.
1: Már csak egy kérdés van. A portokon, vagyis a gépeken látható USB bemenetek belsejében megjelenő színek az esztétikát és a divatot szolgálják. Vagy van más jelentésük is? A rövid válasz, hogy van. A hosszabb, hogy generációkat jelölnek, funkciókat is. És pár esetben a színeket gyártók enystandolták maguknak. Fehér, jelentése az ősi cucc, vagyis az USB 1, a legelső USB csatlakozók színe fehér volt. Ezek 12 megabites adatvitelt tettek lehetővé egy irányban.
0: Fekete, jelentése USB 2.0. A 2000-ben bemutatott második USB szabvány csatlakozóinak színe fekete volt. Ezek 480 megabites adatátvitelt tettek lehetővé, kiszélesítették a csatlakozók felhasználási területét billentyűzetekre, mikrofonokra, digitális fényképezőgépekre, külső merevlemezekre, meghajtókra és pendrive-okra. A totális világhódítás ideje ez volt, és senkinek sem tűnt fel, hogy az alkatrész plasztikájának fekete színe akár szándékos színgódolás eredménye.
1: Kék. Jelentése USB 3.0. Ez a 2008-ban bemutatott harmadik USB szabvány, amely 5 gigabites átvételi sebessége miatt az utána jövő generációkkal együtt megkapta a Super Speed nevet. Vörös. Jelentése USB 3.2, a 3.1-es második generációjának is nevezik. 2017-ben mutatták be, és ismét duplázódott az átviteli sebesség az előző generációhoz képest. A vörös egyben az USB PD, vagyis az USB töltés funkciót is jelöli.
0: Türkiz, jelentése USB 3.1. A 2013-ban bemutatott Super Speed szabvány a 3.0-as átviteli sebességnek dupláját is tudja, és korábban a csatlakozókkal kompatibilis, de persze azokkal nem ilyen gyors, mivel a kékezöld árny különösen kék elődjével együtt néha kicsit összezavarja az embereket. Ez a generációhoz készült lila színben is, hogy még jobban összezavarja őket.
1: Sárga. Jelentése töltő. A legújabb 3.2-es USB csatlakozók egyik színe azt jelzi, hogy a csatlakozó akkor is ad energiát, ha az eszköz, asztali PC vagy laptop alvó állapotban van. Ezeken bekapcsolás nélkül is tölthető egy telefon. Ezt a funkciót jelzi a csatlakozó narancssárga változata is.
0: Zöld. A gyakorlat nem mindig követi az elméleti színkódolást. Előfordul, hogy egy adott gyártónál ki tudja miért egy vörös USB valójában 3.0-as. A ritkább, a zöld csatlakozó is kivételes, mert ez a szín nincs benne a szabvány USB kánonba. 2019 óta gyors töltő technológiát is jelez.
1: Lila. A lila USB csatlakozó egy másik gyors töltési lehetőség, a Huawei Supercharge technológia színkódja. Ez a szín az előbbiekben már felvetődött a 10 éve bemutatott USB 3.1 egyik alternatív színeként. Összefoglalva tehát, a fehér, fekete, kék és kékezöld a csatlakozó generációit jelzi. A piros, sárga és narancs az alvás közben is töltő funkciót, a zöld és a lila a gyors töltő funkciót takar.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili.
1: Harcművészet és küzdősport kicsit másképp. Most megismerkedhetsz az Embukán Kempóval.
0: Először is kezdjük azzal, hogy nem ajánlom gyenge idegzetűeknek. Nem kell megijedni, csak egy kicsit durva. Tulajdonképpen a Shaolin Kempó, a Jiu-Jitsu, a karate és az ökölvívás technikáit ötvöző sportág. Lehet még nem annyira híres, mint a többi harcászat, de egyre nagyobb ismertségnek örvend. Az alapító dr. Harnos Imre Imi bácsi hétféle mesteri ranggal rendelkezik, aki nagy tiszteletet érdemel. Ugyanis kemény munkájával hozta létre mindazt, amit ma Zenbukan Kempónak nevezhetünk. Hogy ez most mit is jelent? Nagyon egyszerű. Japánról lefordítva, harcművészi szellemcsarnoka. A sport a test és a lélek képzését helyezi előtérbe és ügyel saját elveinek betartására.
1: Gyakran vannak versenyek, amikkel rengeteget lehet tanulni. Ezek arra jók, hogy megtud, milyen egy teljesen ismeretlen emberrel harcolni, akitől meg kell védened magad, és győztes helyzetbe kell, hogy kerülj. Sokféle számban lehet nevezni, formagyakorlatban, ami olyan, mint egy láthatatlan szemét ütlegelnél a levegőben. Persze ez nehezebb kombinációkból áll, melyeket meg kell előre jegyezni. Ott van még a földharc, ahol kötelező a fog, lágyék, mellvédő. Állásból indul és talajon folytatódik. Ha az egyik versenyző le tudta rántani a másikat, azután már jöhetnek a folytások és feszítések is. Továbbá szükséges lábszár, lábfej, fejvédő, valamint boxkesztyű, mert AB, illetve C viadal során nagyon hasznos tud lenni, mikor mondjuk eltalálnak egy rossz helyen. Bekapsz egy fültőrugást, vagy bepancsolnak egyet az arcodba. Ezeknél inkább állóharca jellemzőbb. A pusztakezes viadal bevezető az MMA ketrec harc világába. Most megtudhatod, milyen fokozatok vannak. Összesen 22 övfokozat létezik. Az első 12 többszínű kezdőkre, középhaladókra, haladókra vonatkozik, míg a másik 10 csak fekete, ezek a danok, melyeket sikeres vizsga után köthetnek fel a profik. Ahány csík van rávarva, annyi fekete öves vizsgát csinált már a tapasztalt harcos. Ám a viselet is különböző. Zöldövig fekete felső, ZBK Kempó hímzéssel a hátán, fehér alsó. Kéktől az egész fekete egy bizonyos szintig, utána vagy piros, vagy kék lesz.
0: Jelenleg a Székesfehérvári Profi Kempó Akadémia, röviden PKL Egyesületnél edzek. 3 év vagyok tagja ennek a közösségnek, és sok dologra megtanított közöttük, bátorságra, becsületre és önfegyelemre. Azért választottam a kempót, mert megragadott a harci szellem, amihez elengedhetetlen a gyors észjárás és cselekvés. Nagy kitartást igényel, meg persze magas fájdalom küszöböd, mégis megér minden egyes belőtt percet. Tudom bizonyítani, amikor látom a mestereket a töréseknél, olyankor elszántak és szinte mindenre képesek, pedig seprűnyeleket roppantanak szét a testükön, és egy szavuk sincs. Vagy mikor itom téglákat törnek szét ketté csupán a fejükkel. De ezek nem is a legkeményebb dolgok közé tartoznak. Na az az, mikor két hosszabb tűz szúrnak az alkarjukba, amire rá van kötözve legalább 3 betondarab, és igen, ezeket még el is kell törniük. A Zenbukan Kempó semmelyik másik harcművészettel sem lehet összehasonlítani, ugyan eltér a megszokottól, de pont ettől lesz olyan különleges. 97.5 All the time.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Berzebici Dávid, Virág Hamilila, Petrószki Gergely, Kovács Jászmin, Szűcs Vitos Koppány és Horváth Winter Kristóf.
1: Eljött hozzánk Molnár Tamás né Zsazsa és kutyája Fidó, aki elmondta, mit tesznek akkor, ha találnak egy kutyát, és mi mit tegyünk ebben a helyzetben.
0: Hogyan jött létre az alapítvány?
2: Maga az egyesület 2003-ban jött létre, és egy nagyon egyszerű magyarázata volt a történetnek, ugyanis akkor mi már azzal foglalkoztunk, hogy az utcára kidobott vagy bántalmazott állatokat összegyűjtsük. De ugye az teljesen egyértelmű, hogy ezeket az állatokat gyógyszerezni, kezelni kell, hiszen a legtöbb kutya, akit bántottak, ugye az vagy balesetes volt, vagy megverték, vagy éppen annyira sovány volt, vagy rosszul kezelték orvosilag, és mondjuk tele volt féreggel vagy bolhával, és ez mind-mind pénzbe kerül. Akinek állata van, ezzel tökéletesen tisztában van. Tehát létre kellett hozni valami pénzforrást, ami ugye az alapítvány volt, de hát ez nem azt jelentette azonnal, hogy az alapítványba dőlt volna a pénz, hanem hosszú-hosszú évek munkája kellett ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy egyáltalán megismerjék magát az alapítványt, aminek ugye a becsületes hivatalos lánykori neve az, hogy Alfa Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány. Na ez jó hosszú, és ezt a jó hosszú nevet nekem minden egyes oltási könyvbe be kellett szépen írnom a kutyáknál, mint tulajdonos, és volt nekem egy kolléganőm az állatkórházban, a Gabeszkánk, aki egyszer ezt megunta és leírta, hogy Aska. Egy darabig így nézegettem, és mondtam, hogy ez tök jó. Innentől kezdve lettünk mi Aska. Sokkal egyszerűbb megjegyezni és kimondani is.
3: Miért éppen az állatmentésre szerettél volna foglalkozni?
2: Hú, tudod, ez egy nagyon érdekes dolog, mert én tulajdonképpen ilyen veletek egykorú lehettem, amikor még az én időmben nem a lakásba töltöttük az időt, hanem az utcán. Összejött néhány ilyen hozzám hasonló félőrült, aki úgy döntött, hogy imádja a kutyákat, és elkezdtük begyűjteni a kóborkutyákat. Tehát voltam ilyen 10-11 éves, amikor ez az őrület indult. Tehát azt gondolom, hogy valahogy az én életemben ez meg volt írva, és akkor a végén a civilség mellett, igazándiból 2007 végétől lettem én főállásba a menhely vezetője, és onnantól végzem mindezt főállásként.
4: Milyen más állatokkal foglalkoztok még?
2: A régebbi időszakban foglalkoztunk mindenféle állat befogásával, de ugye az nagyon keményen le van jogszabályi körökbe írva, hogy egyáltalán mihez, kinek mihez van joga. A kis kedvencek azok, akik hozzánk tartoznának, mert a régi időben ugye foglalkoztunk mi vadak befogásával is, lásd olyan, mint őzek, aranysakál, voltak kígyóink, de ugye változott a törvény, és a vadászati törvény értelmében ma már ezekhez az állatokhoz csak és kizárólag vadászok nyúlhatnak, úgyhogy ebből kifolyólag nekünk megmaradtak úgynevezett kedvencek. Leginkább kutyások vagyunk, nagyon ritka esetekben macskázunk. Leginkább akkor, hogyha mondjuk sérült a macska, akkor, mert ugye mi vagyunk egy kórház is, tehát a macskák ellátását megoldjuk, viszont az elhelyezésével mindig bajban vagyunk, ehhez meg partnereink vannak.
3: És hogyan kezelitek a vadaf kutyákat?
2: El kell hitetni ezekkel az állatokkal, hogy ez nem így fog történni, hanem valóban mi szeretni és vigyázni fogunk rájuk. És ezért van az, hogy a befogásnál nagyon sokszor a civilek részéről látunk egy ilyen megrettenő nézést, vagy akár még be is szólnak nekünk, amiatt, hogy mondjuk éppen egy, mondom a hivatalos nevét, franciabot, amúgy huroknak hívjuk mi, ami nem más, mint egy pórás, csak vas vagy alumínium bot nyele van. Egyetlen egy a lényege, ad egy jó hosszú távra el tudunk vele nyúlni. A másik pedig, amikor ugye rátesszük a kutya nyakára magát azt a pórász részt, akkor ő elkezd őrjöngeni. Két variáció van. Az egyik az, hogy elkezd így mind a krokodil körbe forogni, nagy buli. A másik pedig az, hogy amikor rákerül, akkor megmerevedik a kutya. Ez a két variációnk van. És hogyha ugye pörög, mind a ringlispi, vagy éppen be akar minket támadni, akkor ez a bottal meg tudjuk magunkat védeni, és így tudjuk felrakni a kocsira. Két hét a karanténunk, a szigorú megfigyelésünk, de hónapokat tölt a keneljébe, mert mikor odaér valaki, akkor bebújik a kutyaházba, vagy benn van a kutyaház alatt. Ezek ilyen hosszabb folyamatok, úgyhogy nem egyszerű, abszolút nem egyszerű. Egy a lényege, hogy amit nagyon-nagyon sokan a mai napig, és a legtöbb kutyatámadásnak is ez az oka, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kutyákat lehet imádni, szeretni ágyba aludni vele. Ettől független, ha én rászólok a kutyáimra, és azt mondom, hogy nem, akkor az nem lesz. Ha azt mondom neki, hogy ide gyere, akkor az ide jön. Tehát határozottan kell nevelni az állatokat, tehát tudni kell kezelni az állatokat, és akkor nem lesznek gondok, és ezt nekünk minden egyes kutyával következetesen ugyanúgy végig kell vinni, és egy idő után ezért fog az bekövetkezni, hogy elhiszik nekünk, hogy az valóban úgy lesz, amit mi mondunk, és elhiszik azt, amit kérünk tőlük, és meg is csinálják.
5: Hogy érintiteket az, hogy ennyi sebesült állat van?
2: Én azt szoktam mondani, mikor ezt kérdezik tőlem, hogy tulajdonképpen én már nem tudok sírni. Meg tudok még döbbenni, mindig elcsodálkozom az emberi egyetlenségen, mert hogy ezeket az állatokat mindig az emberek bántják. Akarva vagy akaratlanul, de mindig miattuk kerülnek ilyen állapotba. és hát elég nehéz feldolgozni. Mikor új kollégák kerülnek hozzánk, akkor ők azért látszik rajtuk, hogy nagyon sokáig megviseli ez az állapot, megsiratják a beérkező állatokat, illetve az egyik kollégámnak volt egy zseniálisan jó mondása, azt mondta, a Jani fél éve dolgozott nálunk, és akkor ő azt mondta nekem, ha valaki fél évvel ezelőtt azt mondja, hogy ő ilyen esetekkel fog találkozni, és ilyen eseményekbe fog belekerülni, akkor azt mondja, hogy hazudunk, mert ember el nem hinné, hogy ma, manapság milyen körülmények között lehet állatokra rátalálni.
6: 97.5 Táskarádió.

0: Hungry, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Európában is letéthatják a gyerekeket a közösségi platformokról. A Sopron Fest idén nyára a lővérekbe költözik. Billie Eilish musicalt készítene az életéről. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségi média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már. Az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségi média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. A Sopron Fest idén nyárra költözik, a Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2 és 4 között a lővérekben várja a fesztiválozó közönséget. Az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 program szól a helyieknek és a turistáknak is. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át az elődje tette. Törekvésük, hogy korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték. A felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek. Reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Billie Eilish egy műsor vendégeként beszélt legújabb projektjéről, köztük a James Cameronnal közösen rendezett koncertfilmjéről is. A beszélgetés során az énekesnő arról is mesélt, hogy szívesen vinné színpadra saját élettörténetét. Ó, igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világhír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként pedig nagyon szerettem színdarabokban szerepelni, mondta. A közelgő turnéja kapcsán Billie Eilish arról is beszélt, hogy energikus és interaktív showt szeretne létrehozni. Szerinte a színpadnak inkább egy játszótérre kellene hasonlítania, mint hagyományos koncerthelyszínre. Idén is átadják a Székesfehérvár önkormányzata által alapított Proteatro Civitatis Alba Regalis díjat. A város egyik legrangosabb kulturális elismerését a helyi színházi életben tevékenykedő természetes személyek, társulatok, csoportok vagy közösségek kaphatják. Bárki tett javaslatot a díjazottra május 26-áig.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: A hagyományokhoz fűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkörút érintésével 17 órakor kezdődő verseny védnöke Cserpalkovics András polgármester és Miklós Erika operaénekesnő lesz. A TESZ futáson először az egyéniben és a váltó van futók rajtolnak el a 4,8 és 11,2 kilométeres távokon. A kategóriák első három helyzetje díjazásban részesül.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a déli szél. Napközben 24-26 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka és Freshly Zsófia. Tudtad, milyen mérgező a függő viszony?
1: Párkapcsolatban, házasságban lenni azt is jelenti, hogy különösen sok erőt és energiát fektetünk bele abba, hogy a másikat boldoggá tegyük. Felismerjük, hogy a másiknak mire van szüksége, milyen igényei vannak, és megpróbálunk azoknak eleget tenni. Ha a másik szomorúan jön haza, akkor megpróbáljuk felvidítani, vagy együtt érezni vele, nem pedig az orra alá dörgöljük az elismeréseinket, vagy határtalan boldogságunkat.
0: Egy egészséges párkapcsolat így működik. Azonban eljöhet az a pont, amikor sokkal inkább a másikat tesszük előtérbe, sőt, mi magunk, saját vágyaink és igényeink meg is szűnnek létezni. Nem is szükséges, hogy egy romantikus kapcsolatban történjen meg, akár egy szülőgyermek vagy baráti kapcsolatban is megjelenhet a jelenség.
1: Ebben az esetben már társfüggőségről, kodependenciáról van szó. Hogyan ismerjük fel, ha esetleg mi magunk, vagy egy ismerősünk, rokonunk él ilyen kapcsolatban, és hogyan lehet kitörni belőle?
0: A társfüggőség egy diszfunkcionális kapcsolat két ember között. Ebben a kapcsolatban két különböző szereplő jelenik meg. Az egyik az, aki folyamatosan ad, saját magát, életét és igényeit háttérbe szorítva. Feláldozza szinte minden szükségletét, csak azért, hogy a másiknak jó legyen, őt tegye boldoggá.
1: A társfüggőség másik szereplője pedig az a személy, aki folyamatosan kap. Rá van szorulva arra a gondoskodásra, szeretetre, amelyet a másik ad, vagy legalábbis ezt az illúziót tartja fenn a másiknak. Folyamatosan elvárja, hogy a másik csak adjon, de cserébe nem ad semmit. Ez egy egyoldalú kapcsolat, ahol a szerepek pontosan ki vannak osztva.
0: Egy ilyen kapcsolat hosszú távon nehezen fenntartható. Ennek egyik oka, hogy az, aki folyamatosan ad, egy idő után elfárad, majd kiég. Folyamatosan minden feladatot neki kell elvégeznie, meg kell mentenie a másikat, mindent neki kell elintéznie.
1: Idővel viszont elfárad, kiég, ami miatt egyre gyakoribbak lesznek a konfliktusok, az elégedetlenség a kapcsolatban. A társfüggő számára gyakori a teljes haszontalanság érzése, ha nincs rá szükség, és csak akkor boldog, ha extrém áldozatokat kell hoznia a másikért.
0: A társfüggő személyek úgy gondolják, hogy a saját érzéseik, vágyaik nem fontosak. Sőt, a sok figyelmen kívül hagyás okaként az is lehetséges, hogy nem is képesek felismerni a saját vágyaikat. Emiatt pedig minden más hanyagolnak, legyen szó a karrierről, más kapcsolatokról.
1: Sok esetben a kodependens kapcsolatok verbális és fizikai abúzussal is társulnak. Negatív hatásra van mind az önértékelésre, mind az érzelmi vagy fizikai jólétre. Így különösen fontos ezt felismerni, majd tenni ellene.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Vajon miért fehér a hó?
1: Minden alkalommal, mikor havazik, és a világ fehérbe borul, felmerül a kérdés, vajon miért fehér a hó? A régi népmesék úgy magyarázták, hogy Holle anyó rázta ki a tollas paplannyát. Egyes spirituális magyarázatok szerint viszont az angyalok szeretete hullik ilyenkor ránk. A téli ünnepek körül mindenki egységesen szurkol a fehér karácsonynak, és már ez is azt mutatja, hogy milyen mély kulturális összefüggés lehet a havazás és annak a feltűnően tiszta, csillogó fehér színe között.
0: A hó 0 Celsius fok alatt képződött csapadék, amely vízpárát tartalmazó levegő további lehűlésével jön létre, amikor a képződött jégrészecskék kristályosan további jégrészecskékké fagynak és hókristályá egyesülnek. Laza, könnyű szerkezetű, amely külső hatás nem éri. Eddig egyszerűnek látszik, de valójában mégsem az.
1: Miután az egyértelmű, hogy sem a víz, sem pedig a jég nem fehér, így jogos a kérdés a hó színét illetően. Ahhoz, hogy világosabb képet kapjunk arról, miért tűnik fehérnek a hó, először meg kell néznünk, hogy mi a szín, illetve a színlátás.
0: A szemünk olyan szenzor, amely az elektromágneses sugárzás egy adott spektrumát érzékeli, ezt nevezzük a látható fény spektrumának. A spektrum különböző hullámhosszait vagy intervallumait különböző színekként érzékeljük. A hosszabb hullámok vörösnek tűnnek számunkra, míg a rövidebb hullámok kéknek. A fény, amikor elér egy objektumot, áthaladhat rajta, kölcsönhatásba léphet vele, vagy teljesen visszaverődhet róla.
1: Ha egy maroknyi jeget leteszünk egy maroknyi hó mellé, akkor elég szembetűnő a különbség, a színeik ugyanis egyáltalán nem egyeznek meg. Az egyik pont úgy néz ki, mint a szilárd halmazállapotú, de átlátszó víz, a másik pedig csillogó, fehér színben pompázik, és egyáltalán nem tűnik átlátszónak. Az érzékelt megjelenést a tárgyak alakja és a mérete is meghatározza. A hó sok apró jégkristályból áll, és amikor a fény találkozik vele, akkor áthalad az első kristályrétegen, és közben kicsit elhajlik.
0: Innen átjut egy új kristályba, és ez a folyamat újra és újra megismétlődik. Miután azonban a tiszta jég áttetsző, vagyis alig nyeli el a fényt, és a sugarak többsége csak áthalad rajta, ennek a fénynek a színe nem változik, és ezért még mindig fehérnek látjuk, amikor kilép a jégkristályból, hogy így érjen el a retinánkhoz. A hóban levő jégkristályok kismérete miatt lesz a hó matt, de csillogó megjelenésű. Míg a sima tárgyak tükörként verik vissza a fényt, a durva felületek ezt inkább szétszórják, de az is fontos, hogy honnan nézzük azokat. A hóban található kristályok simák, így mindegyik visszatükrözi a fényt, ám amikor újra összekapcsolódnak, általánosan szétszórnak. Így lehet bizonyos körülmények között a hó kék, lila vagy akár rózsaszín árnyalatú is.
1: Miután a hó különálló jégkristályokból áll, ezért amikor a fény be, majd kilép a hó legfelső rétegében található kristályokba, mindig új irányba indul tovább, ahogy elérte a következő jégkristályt. A fény a kristályok között vergődik, és a folyamat végén a havon nem, de a jégen át tud haladni.
0: A hó esetében ugyanott lép ki, ahol beérkezett. A másik fontos magyarázat, hogy a fehér fényben a szivárvány minden színe keveredik. A napfénye, vagyis a fehér fény ugyanis egyesíti az összes színt. Mindig minden földi tárgyra fehér fényesik, akár a felhőkön át is, de csak azt a színt veri vissza, amelyiket anyagánál vagy a felületén lévő anyagnál fogva visszaverni képes. Mi ilyen színűnek látjuk majd. A fehér anyagok a rájuk eső teljes fényt, tehát a szivárvány minden színét visszaverik. Miután a hó apró kristályokból áll, ezért a részecskék a fény színeit szabálytalanul keverve teljesen visszaverik, és pont ezért látjuk őket fehérnek. Tehát úgy is magyarázhatjuk a jelenséget, hogy azért fehér a hó, mert minden színt visszaver. A fehér gyűjtő szín, és a színek összessége pedig nem mást, mint fehéret ad.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Lendvai Martin, Bognár Lilla és Pál Péter. Levegővel működő buszokat találtak fel a japánok.
1: Mind tudjuk, hogy Japán jóval előrébb tart a fejlődésben, mint Európa. A legújabb technikájuk pedig egyenesen lenyűgöző. Olyan autóbuszokat gyártottak, melyek levegővel mennek és vizet bocsájtanak ki.
2: Egy Golovnin nevű blogger meg is osztotta a Facebookon véleményét. Azt írja, hogy most látott először olyan buszokat, melyek üzemanyaga a hidrogén, amit ugye a levegő oxigénjéből nyernek. Amennyiben ez a fajta módszer hosszú távon is beválik, már semmi nem fogja elválasztani a japánokat attól, hogy végleg elbúcsúzzanak a benzinnel működő járművektől.
0: A levegővel működő buszok mechanikája a következő. Az úgynevezett hidrogénmotor oxigént és hidrogént egyesít, ebből pedig víz keletkezik. Mint a legtöbb fizikai folyamat, így ez is jár némi hőleadással, tehát hőt és vízgőzt is a légkörbe bocsájt. Ennek a folyamatnak az energiája pedig megmozgatja a villanymotort, ebből pedig áram termelődik.
1: Golovnin szerint ez a rendszer rendkívül környezetbarát és sokféleképpen meggátolná a légszennyezést, de van egy szépséghibája. Sajnos egyelőre nagyon drága az előállítása ezeknek a buszoknak, illetve elég kevés helyen van megfelelően kiépített infrastruktúra a hidrogén visszatöltésére. Például egy Toyota Mirai hidrogénhajtású kocsi ma 63 000 dollárba kerül, ami átszámolva majdnem 18 milliárd forint.
2: A japán kormány célja, hogy 6 éven belül az ilyen meghajtású autók ára körülbelül 20 ezer dollárnál megálljon, azaz magyarul 6 millió forintnál. Folyamatban van több hidrogéntöltő állomás építése, illetve a hálózat bővítése is. Egyelőre főként az önkormányzatok vásárolnak ilyen járműveket, hogy példát mutassanak a lakosságnak, illetve motiválják őket a környezetbarátabb életmódra. Szerencsére ez úgy tűnik sikeres is, ugyanis már az említett Toyota modell kereslete folyamatosan növekszik. Ma rengeteg hibrid, elektromos és benzines működtetésű autót gyártanak, szerencsére ezek is rendkívül kelendőek.
0: Ha mindannyian teszünk egy apró lépést a környezettudatos életmód felé, az a földünknek már egy óriási lépés. Ti szoktatok valamit tenni környezetetek megóvásának érdekében?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Székely Bogi és Nerebecki Máté.
1: Az új legendás állatok? A kritikusok szerint rettenetes film, de én élveztem minden egyes percét. Nemrég néztük meg a barátaimmal a legújabb legendás állatok filmet, ami a Dumbledore titkai címet viseli. A franchise harmadik részét már a rajongók, köztük én is nagy izgalommal vártuk, azonban a kritikusok elég negatívan vélekedtek az egyébként 200 millió dolláros költségvetésű filmről. Nekem nem okozott csalódást, sőt, hoztam nektek egy ajánlót, ami remélem meghozza a kedveteket, hogy ti is megnézzétek. Figyelem, a következő szöveg spoilereket tartalmaz.
0: Ha úgy vagy a legendás állatok világában, melegen ajánljuk, hogy nézd meg az előző kettő filmet, mivel egyszerűbb lesz felvenni a fonalat. A szereplőgárdában nem történt különösebb változás. Néhány szereplő kimaradt, van néhány új is, azonban egyelőre ennél többet nem szeretnék mondani, hogy maradjon meglepetés azoknak, akik még nem látták. A főszereplő továbbra is Goethe Salamander, az ifjú különc varázsló, akinek fontos feladata és szenvedélye, hogy megóvja a varázslatos állatokat. A másik két főszereplő már ismerős lehet a Harry Potterből. Dumbledore a Roxford igazgatója és Grindelwald a hírhet varázsló, aki egy zavaros eszmét követve világuralomra akar törni és elpusztítani a muglikat. Az évek óta tartó harcban Dumbledore és társai próbálják őt ebben megfékezni. A főhősök ugyan feltűntek a Harry Potterben, ez a történet bőven Harry generációja előtt játszódik, a 20-as években. A nézőkben felmerül a gondolat, hogy párhuzamot vonjon egy bizonyos történelmi személy és az általa kiépített rendszer és Grindelwald között. Ezt megerősíti az egyik jelenet, ami Berlinben játszódik. Teljesen olyan, mintha az ember egy háborús filmet nézne a náci Németországról. A különbség az, hogy a zászlókon nem horogkereszt, hanem Grindelwald logója vidít. A kettő között egyébként kísérteties a hasonlóság.
1: A film in medias res kezdődik. Dumbledore és Grindelwald egy kávézóban beszélgetnek. Itt hangzik el először az, amire mindenki gondol, és amit a rajongók már tudtak. Dumbledore mondja ki az eddig ki nem mondottat. Azért támogatta régen Grindelwaldot, mert szerelmes volt belé. A film végén marad egy nagyfokú bizonytalanság, de egy dolog bizonyos, nem viszonzatlan szerelem volt. A két varázsló 10 éves korában nem csak a mély barátságból lett szerelem kötötte össze, hanem a közösen vallott eszme, miszerint a nagyobb jóért áldozatokat kell hozni. Vagyis, hogy rend legyen a világban, meg kell szabadulni a Mugliktól. Ketten akarták ezt végrehajtani, de szerencsére Dumbledore kiszállt az egészből, Grindelwald pedig elindult lefelé azon a lejtőn, ahonnan nincs visszaút. Kapcsolatuk teljesen megszakadt. A forgatás maga sem volt zökkenőmentes. Már az elején meg kellett válnia egy karaktertől, miután az őt játszó színész szexuális zaklatás miatt elítélték. Mivel nem fontos szerepet játszó mellékszereplőről volt szó, az ügy eltörpült a kulcsfontosságú szerepet játszó Johnny Depp mellett. 2020 novemberében a színész bejelentette, hogy nem fog visszatérni Grindelwald szerepében, miután a Warner Bros. Felkérte erre. Magyarán szólva, ki lett rúgva a forgatásokról. A legtöbben már tudják, vagy minimum sejtik, hogy ez a feleségével folytatott pere miatt történt így. Azonban ez már egy másik történet. A gonosz varázsló megtestesítője Mads Mikkelsen lett, akinek elvileg 2 napja volt eldönteni, hogy elvállalja a szerepet vagy sem. Mads elmondta, hogy nem tervezi úgy játszani a karaktert, mint Johnny Depp. Ez észrevehető is, mivel a barátaimmal mi úgy láttuk, hogy Depp alakítása inkább a romlott gonosz, aki látszik, hogy nem mindig volt ilyen elvetemült, és nem olyan erős, hogy képtelenség legyen legyőzni. A Mikkelsen által alakított azonban a zsigeri gonoszság megtestesítője, akiben az empátia szikrája sincsen meg, akárcsak egy sziopatában. Nem sokkal az első vetítések után Ezra Millerről ütötték fel a fejüket megdöbbentő hírek, miszerint lecsukták különböző büntettek miatt. Zaklatás, rendbontás, marihuána birtoklás és súlyos testi sértés. A kérdés csak az, hogy ezek után ő rá is az a sors vár, mint Johnny Deppre, de egyelőre ezt majd a jövőben zongorázzák le az alkotók. Minden esetre nem lennék a producerek helyében, akik feladat a kordában tartani a társaságot.
0: Forgatás folyamatát a Covid sem kímélte. Eleve 6 hónapos késéssel indult, majd le kellett állítani. De a lényeg az, hogy elkészült, és egyik színészt sem sújtotta drasztikusan a vírus. A producerek között J.K. Rowlinga tekintélyes színészgárdát sorakoztatnak fel. Jude Law-val, Eddie Redmayne-nel, Ezra Millerrel és a sokadjára említett Mads Mikkelsennel. A rendezői székbe ismét David Yates került, aki az előző 2 film mellett az utolsó 4 Harry Pottert is rendezte.
1: Bevallom, én sosem olvasok filmkritikákat, mert úgy gondolom mindenkinek a saját gondolataira kell hallgatni, és ezután véleményt alkotni. Elég volt csak a kritikák címét elolvasnom, hogy tudjam, már csak azért is meg fogom nézni a filmet, hogy rácáfoljak. Én ezzel az ajánlóval szeretném ellensúlyozni a negatív véleményeket. Ha kedvet kaptatok, hogy megnézzétek a Dumbledore titkait, higgyétek el, megéri!
2: 97.5 Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Április 1-e óta érhető el a Besúgó című magyar sorozat az HBO Max streaming szolgáltatón, ami magyar sorozat ellenére világszerte nagy népszerűségnek örvend, az HBO Max hírnevének hála. De vajon hogy lett ilyen népszerű ez a rendszerváltás korában játszódó sorozat? Ebben az adásban a sorozat alkotásának történetéről lesz szó.
1: A sorozat története a politikai változások küszöbén álló kommunista Magyarországon játszódik. A 20 éves Gergő Budapestre költözik, hogy a Gazdaságtudományi Egyetemen tanulhasson. A kollégiumi élete első napján csatlakozik egy csapat demokratikus ellenzéki fiatalhoz, akik tüntetéseket szerveznek a kommunista rendszer ellen. A csoportot Száva Zsolt, az egyetem egyik tanulója vezeti, aki hamarosan Gergő legjobb barátja lesz. Gergő azonban az állambiztonság titkos besúgója, aki kénytelen kémkedni Száva Zsolt után, hogy az államtól kapott gyógyszerrel segíthessen beteg öccsém.
0: Szentgyörgyi Bálint majdnem életének felét Nyugat-Európában töltötte, addig, amíg 20 éves koráig hazajött egy hátizsákkal és azzal a tervvel, hogy megalkotja élete első filmjét. Ebből a filmtervből lett később a Besúgó. Szentgyörgyi Bálintnak nem volt semmilyen filmes végzettsége, és annak idején minden filmszakmával kapcsolatos munkát elvállalt. Bálint volt már statiszta és kávéhordó is, csak azért, hogy a filmkészítés közelében lehessen, és mindemellett még tanult is. Az első munkája az volt, hogy műhavatlapától jön egy karácsonyi reklámban, de ezután úgy döntött, hogy eleget tanult ahhoz, hogy belekezdjen saját projektjében.
1: Bálint rengeteget olvasott, és nagyon szerette a történelmet, szóval hamar eldöntötte, hogy filmje a 20. századi Magyarországon fog játszódni. Ezek után úgy döntött, hogy a film helyett egy sorozat pilot epizódját fogja leforgatni nem létező költségvetésből, Sufni Tuningban. A fiatal Bálint terve az volt, hogy az összes magyar tévécsatorna telefonszámát megkeresi a neten, majd sorba felhívja őket, hát érdekli őket a sorozat ötlete. A felhívandó csatornák elején az HBO állt, hiszen az HBO adhatta akkoriban a legnagyobb támogatást egy tetszető sorozatra. Bálint fel is hívta az HBO portáját, ahol elmagyarázta a portásnak, hogy van egy 42 perces pilotja, amit nagyon szeretne megmutatni valakinek. Amikor a kreatív igazgatótól azt a kérdést kapta Bálint, hogy van-e ötlete a sorozat folytatására, nem habozott, és 2 hónapig azon dolgozott, hogy megalkossa az egész sorozat történetét.
0: A pilot forgatókönyve nagyjából ugyanazt a történetet vezette fel, mint a mostani sorozat, viszont a technikai megoldása teljesen más volt. Egy felmosó rúdra szikszalagozták fel a kamerát, hogy aztán körbejárják a várost forgatási területek után kutatva. A pilotban a főszereplő szobatársát, Mátét már ekkor is Varga Ádám játszotta, mint a mostani sorozatban, hiszen ő a rendező egyik legjobb barátja, és Máté karakterét kifejezetten Ádámra írta a rendező.
1: Bár Bálint nem a rendszerváltás időszakában született, mégis megragadta a kor hangulata, és a forgatás során igyekezett rekonstruálni a 80-as évek Magyarországának régiségeit. A bútorokat és a különböző retro tárgyakat nagyrészt az internetről és garázsvásárokról szerezték, de a sorozatban látható neonfeliratokat digitálisan kellett újraalkotniuk. A régi Magyarország visszahozása sikeres lett, hiszen a sorozatban még a padló és a tányérok is régi Magyarországot idézik.
0: Ti láttátok a sorozatot? Írjátok meg Facebookon. 97.5 Táska

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ma a testképzavarról lesz szó.
1: Először is, mi az a testképzavar?
0: A legtöbb ember nem elégedett az alakjával, vagy más külső tulajdonságával. Viszont a testképzavar a föld népességének mindössze a 2%-át érinti. Az ebben szenvedők még a legkisebb szépséghibájukat is tragédiaként fogják fel, ők lelki gyógykezelést, gondozást igényelnek.
1: De mégis kiket érint?
0: A testképzavar leginkább a tinédzsereknél fedezhető fel, azon belül is inkább a lányoknál. Jól bizonyítja ezt egy 2005-ben készült amerikai felmérés, miszerint a középkiskolások 45%-a próbálkozott már a fogyókúrával. De az idősebb korosztályt is érinti a zavar. A 30 és 40 éveseknél akár az előregedés jelei miatt is kialakulhat extrém esetekben.
1: Megkérdeztünk ideket is, hogy mit gondoltok a testképzavarról.
0: Szia, te hallottál már a testképzavarról?
2: Igen, hallottam.
0: Mivel ugye fiúknál elég gyakran előfordul mostanában ez az izomdiszformia, idegen szóval, hogy mindenki izmosabbnak szeretne tűnni. Esetleg találkoztál már ilyennel, ha nem is magadnál, más edzőstársadnál?
2: Nem, még sosem találkoztam ilyen esettel, és tőlem távol áll ez nagyon. Én elégedett vagyok magammal, és igazából akikkel együtt edzek, azok is.
3: Szerintem, amikor nem vagyunk elégedettek a testünkkel vagy önmagunkkal, és azért olyan túlzásokba is esetünk akár, ami az egészségünk rovására mehet.
1: És magadon változhatnál valamit?
3: Nem, én elégedett vagyok magammal, és szeretem is magam.
1: Ideális férfi test számodra milyen?
3: Hát, szerintem ilyen nincs igazából. Én mostanában annyira azt szoktam magamon észrevenni, hogy annak örülök, ha látom valakin, hogy elfogadja magát akármilyen is. Ez valahogy így örömet okoz nekem is.
0: Te tudod, mi az a testképzavar?
4: Igen, nemrég hallottam róla.
0: És esetleg ismersz olyat a közvetlen környezetedből, aki ilyenben szenved?
4: Egyetlen ismerősöm sem szenved szerintem ilyen problémába.
0: Esetleg neked volt már ilyen, hogy gyengének érezted magad, és az járt a fejedben, hogy még kell edzeni, még muszáj elmenni edzeni?
4: Nem, de én teljesen elégedett vagyok úgy, ahogy vagyok.
0: Ha tehetnél, nem is változtatnál semmit?
4: Semmit sem.
1: Szia, hallottál már a testképzavarról?
5: Szia, igen.
1: És milyen véleményed róla?
5: Szerintem mindenki fogadja el magát, és szeresse úgy magát, ahogy van, ha pedig ezen tud egy kicsit is változtatni, vagy leadni, tegyen érte, de ne siránkozzon, mert ezért nem éri meg.
1: Bár sokan nem gondolnák, a férfiaknál is egyre jobban előjön a testképzavar. Tipikus fajtája az izomdiszformia. Az ebben szenvedők testüket szintén nem képesek reálisan megítélni. Azt éppen túl soványnak, erőtlennek, gyengénnek látják. Komoly függőséget okozhat, mivel számukra kényszer a folyamatos edzés és a szteroidok és egyéb izomerősítő szerek fogyasztása.
0: Milyen következménye lehet?
1: Sokan a folyadékbevitelt is csökkentik testképzavaruk miatt. Ennek következtében kiszáradás, mellkasi fájdalom, szívritmuszavar alakulhat ki. A hiány alapotok miatt fogászati problémák, veseműködési zavarok, pajzsmirigy működési zavarok is kialakulhatnak. A tejtermékek, gyümölcsök hiánya is komoly következménnyel járhat. Az ásványi anyagok és vitaminok bevételének elkerülésében csontritkulás és csonttörések léphetnek fel.
0: És most jöjjön néhány durva példa. Az anorexiás Rachel Farok egészen megdöbbentő esetét sokan ismerik. A lány az étkezési zavarok miatt 18 kilóra fogyott le, és volt olyan időszak, amikor az összes csontja kilátszott, a bőre teljesen rátapadt a csontjaira, és életveszélyes állapotban volt. Rachel szerencsére még épp időben kért segítséget egy adománygyűjtő weboldalon, hogy anyagi támogatást kapjon a gyógykezelésére, és végül összesen 200 000 dollárt kapott. Emellett más tüneteket is okozhat a testképzavar. Szilágyi Liliana, magyar Európa bajnok úszónő a blogján írt arról, hogy az elvárások és a megfelelési kényszer hatására hogyan lett bulímiás, és hogy milyen súlyos károkat okozott a szervezetében a betegség. Az úszónő azt is leírta, hogy főként édesanyja segített a betegség leküzdésében.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka és Naár Barbara. A gyermekrablás manapság talán az egyik legnagyobb probléma, viszont ennek egyes esetei elég nehezen felismerhetők, még a felnőttek számára is. Most 10 olyan jelet mutatunk be, ami alapján felismerheted, hogy gyermekrablás történik.
1: Az egyik leggyakrabban használt trükk egy rabló részéről. Az elvesztettem a kutyámat, segítenél megkeresni mondattal kezdődik. Ennek a kisebb gyerekek nagyon könnyen bedőlhetnek. Azonban, ha te felnőttként résen vagy, megelőzheted a bajt. Ha valakinek tényleg eltűnt a kutyája, nem egy kisgyermektől fog segítséget kérni, hanem inkább keres egy tapasztalt felnőttet.
0: Másodikként, ha egy gyerek sír, kiabál és próbálja kiszabadítani a kezét egy felnőtt szorításából, könnyen lehet, hogy csak hisztiről van szó. Azonban, ha a helyzet elfajul és a gyermek arcán komoly félelmet látsz, ne félj oda menni és megkérdezni tőle, hogy minden rendben van-e, illetve hogy ki az a felnőtt, aki vele van. Ha gyermek rabló, akkor valószínűleg azonnal el fog szaladni, nehogy megjegyez az arcát.
1: Te is tudod, hogy a gyerek könnyen elcsábítható édességgel, amely persze az azt kínáló férfi autójában van. Ilyenkor ugyanaz a teendőd, mint az előző helyzetnél. Kérdezd meg a gyermeket, hogy ki az, akivel el akar menni, és ezzel meg is zavarod a rablót.
0: Vannak olyan esetek, ahol a rossz akaró arra hivatkozik, hogy valamelyik családtag küldte őt az adott gyermekért. Ha ilyet látsz, kérdezd meg a gyermeket az anyukája telefonszámáról, és hívjátok fel együtt. Már is kiderül, hogy valós a helyzet.
1: Van, hogy az emberrablók más gyermekeket használnak fel arra, hogy a kiszemelt áldozatot elcsábítják. Ezért, ha azt látod, hogy az egyik gyermek elhívja a másikat a közeli biciklitárolóba, hogy nézze meg az új bicikliét, mindenképpen menj oda és kérdezd meg, hogy hova mennek és honnan ismerik egymást. Azt is megteheted, hogy velük mész és ellenőrzöd, mit csinálnak.
0: Az is gyakori, hogy egy autó lelassít egy gyermek mellett és útbeigazítást kér tőle, esetleg az autóba invitálja. Ez mindenképpen legyen gyanús neked, mivel egy vezető biztosan nem egy gyermektől fog ilyenfajta segítséget kérni.
1: Aki a legbátrabb, ki akar jönni egy kört, hívószóra is érdemes felfigyelned. Bevett taktika ugyanis, hogy egy motoros állít meg egy csapat fiúgyermeket, és ezt mondja nekik, aztán ha az egyik ők elmegy vele, biztos, hogy nem hozza már vissza.
0: A 10 éven felüli lányoknál nagy divat a fotózkodást, és ezt a rablók is kihasználják. Sokan adják ki magukat az utcán fotósnak vagy producernek, és hívnak lányokat azonnali fotózásra vagy castingra. Ennél mindenképpen próbáld meg meggyőzni a lányokat, hogy ez nem valós, mert az utcán nem castingolnak.
1: Egy gyermek számára az is hihető módszer, ha egy rendőrnek öltözött ember akarja bevinni őt, mert állítás szerint valami rosszat tett. Ilyenkor nagyon nehéz kiszűrni a valóságot, mert egy rendőrnek biztosan te is hiszel. Azonban, ha egy kicsit gondolkodsz, rá fogsz jönni, hogy a rendőr nem a gyermeknek, hanem az anyukájának szólna.
0: Az is figyelmeztető jel lehet, hogyha egy gyermek azt kérje mellette sétáló embertől, hogy bácsi, hova megyünk. Már az is gyanús kell legyen neked, hogy egy gyermek nem szólítja bácsinak a családtagjait, illetve, hogy velük van, valószínűleg tudja, merre mennek.
1: Ti ismertek még ilyen módszereket? Ha igen, írjátok meg nekünk Facebookon.
2: 97.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivi, Lendvai Martin és Vas Eszter. Környezetszennyezés felső fokon.
1: A 21. században élő civilizált emberek, vagyis mi, rendkívül károsak vagyunk a természet számára. Akár eszünk, iszunk, vagy utazunk az árt a földünknek. Gondolj csak bele, segítségképpen összegyűjtöttünk neked pár dolgot.
2: Az első az eldobható műanyag. Mivel ezek nagyon tartós tárgyak, így több ezer évig is változatlanok maradhatnak. Ezért aztán az óriási mennyiségben gyártott műanyag flakonok, tasakok, háztartási eszközök azután is megmaradnak, miután kidobjuk őket. Könnyen belátható, hogy emiatt aztán egyre több lesz a szemét a környezetünkben.
0: De nekem például tök nagy pozitívumot jelentett az, mikor bementem, kértem egy kávét elvitelre, és nem rakták le a műanyag fedőt. És én annyira boldog voltam, hogy ezzel is úgy segítettem azt, hogy ne ártsak a földnek. És mögöttem lévő, aki kérte a kávét, ő meg, hát mi az, hogy nincsen izé rajta a műanyag tető, de aztán tök felesleges, hát most úgyis, mikor megiszod, akkor kb. Leveszed róla, szóval szerintem tök felesleges lenne, vagy eldobható evőeszközök, tányérok is még sorolhatnánk, hogy hány ilyen felesleges dolog van szerintem az életünkben.
1: Hát igen, meg az, hogy az acskók helyett is bevezetik a vászonzsákokat, meg ugye azt, ami nem eldobható, hanem újra felhasznosítható, tehát nem kell rögtön kidobnod, nem szakad ki olyan könnyen, szerintem ez is egy jó újítás.
2: Meg végül is úgyis kidobott, tehát megiszod azt a kávét, meg tegyük fel 10 perc alatt, utána úgyis a kukában végzi. Meg a szívószál is, mondjuk nem kávéhoz, nem mondjuk egy üdítőhöz, teljesen felesleges.
0: Következő a dobozos üdítők. A dobozos üdítőket általában olyan papírba csomagolják, amit műanyaggal, illetve vékony fémfóliával vonnak be. Tehát nem elég, hogy rengeteg fát kell kivágni ahhoz, hogy előállítsák a dobozokhoz szükséges papírt, de ezt még műanyaggal is bevonják. Emiatt az e-féle anyagot nem tudják újra hasznosítani. Így viszont újabb óriási szemét mennyiség keletkezik.
1: A következők az elemek. Az elemek még a legegyszerűbb ceruza és lapos elemek is általában olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, melyek vagy erősen mérgező, vagy maró hatásúak. Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy elképzeljük, mi történik az elemekkel, miután kimerültek. Kidobjuk őket, azaz újfent a környezetünket szennyezzük velük.
2: A következő dolog, ami árt a környezetnek, az a papír. A papír önmagában amúgy ártalmatlan anyag, azonban az előállítása nagyban hozzájárul a természet pusztulásához. Az emberiség jelenlegi pazarló szokásai miatt rengeteg papírra van szükség, és ehhez bizony nagyon sok fát kell kivágni, nem véletlenül fogynak rohamosan az erdők. Ráadásul ezt nem csak az erdők silnik meg, de a papírgyártás során sok tiszta vizet is elhasználnak, ráadásul különféle vegyi anyagokat, savakat, lúgokat is a természetbe juttatnak.
0: Itt egy újabb ok, hogy miért ne írjunk dolgozatokat. Tök felesleges, mennyi papírt elhasználunk arra, hogy egy-egy szódolgozatot vagy egy sima témazárót megírjunk.
1: Hát de fel is lehet újra használni, például amit az irodában használnak papírokat, és aztán már nem kell, annak a hátulján még van egy teljesen üres oldal, amit újra fel tudunk használni. Tehát ezért annyira felesleges tiszta lapokat elfazarolni olyan dolgokra, hogy mit tudom én, felírok annyit, hogy bevásárló lista, és aztán jaj, mégse ez, nem kell, is kidobom.
2: Ja, nálunk már a suliba 4-5 szódogát írunk, mondjuk az angol tanárom olyan, hogy nem máshol, hanem 4-5 szódoga ráfér egy 2-3 papírra, és akkor így sokkal egyszerűbb.
0: Az utolsó pedig a rovarírtó és növényvédőszerek. A nagyüzemi növénytermesztés során a haszon növények, például a búza vagy a kukorica megóvása érdekében rengeteg permetezőszert szórnak szét a mezőgazdászok. Ezek olyan mérgek, melyek a növényevő állatokat megölik, így több növény marad meg betakarítás vagy szüretelés idejére, mintha nem permetezték volna le. A sok mérget azonban az eső belemossa a földbe, majd onnan a talajvíz szerteszét viszi, sokkal messzebb, mint ahol eredetileg kiszórták. Ezért aztán a permetezőszerek nem csak ott és azokat az állatokat ölik meg, melyeknek eredetileg szánták őket, hanem máshol, később, sok más állattal is végeznek egyszerre.
1: Ha van környezetvédő szokásod, írd meg nekünk a Facebookon. Y'all ready?

0: 97.7. Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Európában is letéthatják a gyerekeket a közösségi platformokról. A Sopron Fest idén nyára a lővérekbe költözik. Billie Eilish musicalt készítene az életéről. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségi média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már. Az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségi média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. A Sopron Fest idén nyárra költözik, a Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2 és 4 között a lővérekben várja a fesztiválozó közönséget. Az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 program szól a helyieknek és a turistáknak is. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át az elődje tette. Törekvésük, hogy korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték. A felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek. Reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Billie Eilish egy műsor vendégeként beszélt legújabb projektjéről, köztük a James Cameronnal közösen rendezett koncertfilmjéről is. A beszélgetés során az énekesnő arról is mesélt, hogy szívesen vinné színpadra saját élettörténetét. Ó, igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világhír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként pedig nagyon szerettem színdarabokban szerepelni, mondta. A közelgő turnéja kapcsán Billie Eilish arról is beszélt, hogy energikus és interaktív showt szeretne létrehozni. Szerinte a színpadnak inkább egy játszótérre kellene hasonlítania, mint hagyományos koncerthelyszínre. Idén is átadják a Székesfehérvár önkormányzata által alapított Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjat. A város egyik legrangosabb kulturális elismerését a helyi színházi életben tevékenykedő természetes személyek, társulatok, csoportok vagy közösségek kaphatják. Bárki tett javaslatot a díjazottra május 26-áig.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: A hagyományokhoz fűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkör út érintésével 17 órakor kezdődő verseny védnöke Cserpalkovics András polgármester és Miklós Erika operaénekesnő lesz. A TESZ futáson először az egyéniben és a váltó van futók rajtolnak el a 4,8 és 11,2 kilométeres távokon. A kategóriák első három helyzetje díjazásban részesül.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a déli szél. Napközben 24-26 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Gondoltatok már arra, hogy milyen jó lenne, ha egyszer csak megtanulnátok egy idegen nyelven egyik pillanatról a másikra? Majd ehhez hasonló különleges esetről fogunk beszélni.
0: A sérülése óta csak franciául hajlandó beszélni egy olasz férfi.
1: Az Edinburghi Egyetemen készült el egy kutatás, ami egy nagyon különleges betegséggel foglalkozik, amit kompulzív idegen nyelv szindrómának hívnak.
0: A tanulmány egy olasz férfi esetét vizsgálja, aki a sérülése óta kizárólag franciául hajlandó beszélni, annak ellenére is, hogy nehezen lehetne tökéletesnek nevezni a nyelvtudását.
1: A férfi ezen kívül a francia kultúra iránt is átlagon felüli érdeklődést mutat, illetve mániás tünetei is vannak, például feleslegesen sok dolgot vesz, mikor nem is lenne rá szüksége, vagy reggelente felkelés után kikiáltja az ablakon, hogy bonjour.
0: A Cortex nevű tudományos folyóiratban közölt tanulmány szerint a férfi sok hibával beszéli a franciát, de ennek ellenére igyekszik eredeti kiejtéssel beszélni, aminek az az eredménye, hogy olyan, mintha parodizálna a franciákat.
1: A férfiről annyit tudni, hogy a 20-as éveiben volt egy francia barátnője, az iskolában tanult franciául, de soha nem mutatott különösebb érdeklődést a francia nyelv és kultúra iránt.
0: Az is érdekes, hogy miközben csak franciául hajlandó megszólalni, csak olaszul ír. Még az olasz rokonaival is csak franciául hajlandó beszélni. Az sem zavarja, ha nem értik meg őt, amikor a hiányos francia tudásával kommunikál.
1: A férfinek más viselkedési rendellenességei is vannak, például túlságosan nagy az önbizalma, sokszor indokolatlanul jó kedve van, máskor viszont képtelen aludni.
0: A világon eddig 60 olyan esetet dokumentáltak, amikor valaki egy agysérülés után egy idegen nyelvet kezdett el beszélni. Ehhez hasonló betegség egyébként az idegen akcentus szindróma, amikor a beteg saját anyanyelvén külföldi akcentussal kezd beszélni a sérülés után.

0: Tűn vagy nekem ékezett, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: 97.5 Taska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Batta Levente. A mai adásunkban egy érdekes emberről fogtok hallani, aki részt vett a világ eddig legvéresebb háborújában, a második világháborúban.
1: A brit katonáságban 1926-tól 1959-ig szolgáló Jack Churchill Hongkongban született 1906. szeptember 16-án, és 89 évesen halt meg 1996-ban. 89 éve alatt sok dolgot átélt, mint például a második világháborút, vagy a Szovjetunió szétesését. Képzeljétek, ő volt az egyetlen katona a háborúban, aki íjjal lőtte le ellenfelét.
0: Mottója az volt, az a tiszt, aki kard nélkül indul a csatába, nincs megfelelően öltözve. 1943. júliusában parancsnoki tisztként a 2. kommandót vezette. Sajátjával és a 40-es kommandóval beszivárgott La Molina városába, elfoglalták a támaszpontot, és összesen 42 foglyot ejtettek egy tüzérségi osztaggal együtt úgy, hogy csak kardját használta. Kétszer adták oda neki a Distinguished Service Order nevű érdemrendet teljesítményeiért.
1: A katonaság után is rendkívül érdekes élete volt. Ő volt az első ember, aki meglovagolta a Severn folyó nagyjából 1,5 méter magas hullámait saját készítésű deszkájával. Jack Churchill vonattal járt haza minden nap a munkából, és a kalauz meg a személyzet meglepődve látták, hogy az út vége felé feláll, és kidobja a táskát az ablakon. Később elmagyarázta, hogy a pakját a saját hátsó kertjébe dobja, így azt nem kell elcipelnie az állomástól a házáig.
2: 97.5 All the time. Táskora.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Mi történik veled, ha egyik napról a másikra abba hagyod a koffeinfogyasztást? A kávé és a tea a világ legnépszerűbb italai közé tartoznak, így sokan el se tudják képzelni hétköznapjaikat nélkülük. Egy tanulmány azonban most megvizsgálta, hogy hogyan reagál szervezetünk, ha hirtelen megvonjuk magunktól a koffeint.
1: A koffein hamar felszívódik szervezetünkben, és már 2 órán belül eléri csúcshatását, ami után még tovább 7 órán keresztül nem ürül ki belőlünk. A koffein ráadásul zsírban és vízben is oldódik, így minden szövetbe képes eljutni, ami megmagyarázza, miért hat ki testünk számos különböző részére.
0: A koffein megvonás elsőre fejfájást, fáradtságot és kimerültséget okozhat. Ennek oka, hogy a szervezet toleranciát alakít ki a koffeinnel szemben. Ez az anyag késlelteti a fáradtság kialakulását, ezért miután elhagyjuk a koffeint, egy ideig biztosan alacsonyabb energiaszintet tapasztalunk majd.
1: Egy bizonyos idő elteltével azonban már elkezdhetjük érezni a koffeinmentes élet pozitív hatásait. Alvásaink minősége javulni fog, ugyanis a koffein csökkenti az alvás teljes időtartamát, és lerövidíti a mély alvás időszakát is. Így annak hiánya segít a szervezetünknek visszaállni rendes ritmusába.
0: A koffeinmentesség abban is segít, hogy alacsonyabb legyen a vérnyomásunk és a pulzus számunk. Emellett csökkenti az emésztési zavarok és gyomorégések gyakoriságát is, mert a koffein sav kiválasztás indukál a gyomrunkban, így ez gyengítheti hosszabb távon a nyelőcsövünk záróizmát.
1: A koffein elhagyása javíthatja a fogaink állapotát, sokkal fehérebbek lesznek. Ez nem konkrétan a koffein megvonás miatt történik, hanem azért, mert a tea és a kávé olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek elszínezik a fogakat. A koffein viszont megzavarja ízelő bimbóinkat, így, ha elhagyjuk az étrendünkből, akkor megnő az érzékenységünk az édes ízekre.
0: Mindenkinek más a koffein tűrő hatása, de a felnőtteknek naponta legfeljebb 400 mg koffeint szabad fogyasztaniuk. Akár kávét, akár teát vagy energiaitalokat iszunk, legjobban akkor járunk, ha fokozatosan iktatjuk ki a napi koffeinbevitelt.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Töltött Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A Cirque du Soleil egy montreáli székhelyű, szórakoztatóipari vállalat. A világ legnagyobb kortárs cirkusza, melyet azt tesz egyedülállóvá, hogy nem folyamodik állatszámokhoz, viszont nagyban támaszkodik mozgásművészek, akrobaták, zsonglőrök, légtornászok és komikusok munkájára.
1: Minden Cirque du Soleil műsornak saját központú témája és története van az, ahhoz kapcsolódó karakterekkel. Az előadásokat élő zenével kísérik, és a műszaki személyzet helyett maguk, az előadó művészek cserélik az artista kellékeket a produkciók között. A turnézó előadások hossza általában 2 óra és 2,5 óra közé tehető, egy 15-20 perces szünettel együtt. Az állandó székhelyi műsorok általában 70 és 90 percig tartanak szünet nélkül. Átlagosan az előadások egy héten 10 alkalommal kerülnek bemutatásra. A turnéző előadásoknak rendszerint egy sötét napja, azaz előadás nélküli napja van, míg az állandó műsoroknak 2.
0: A Cirque du Soleil az 1990-es és 2000-es években rohamosan növekedett, előadásaik száma meghaladta a 20-at, melyek több mint 300 városban voltak láthatóak, a világ összes kontinensén, az Antarktis leszámítva. A vállalat nagyjából 4000 embert foglalkoztat, 50 különböző országból. Éves árbevétele körülbelül 1 milliárd amerikai dollárt tesz ki. A több állandó székhelyű Las Vegas-i show esténként több mint 9000 embert szórakoztat, ami a város látogatóinak 5%-át teszi ki, így világszerte több mint 100 millió ember látta már a Cirque du Soleil produkciókat. A Cirque du Soleil-t egy utcai előadó művészekből álló 20 fős csoport alapította meg 1984-ben. A szervezetnek ma már több ezer alkalmazottja van.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Lendvai Martin, Vasesti és Schuller Vivi. Hogyan induljon jól a reggel?
1: Biztosan veled is előfordult már, hogy bal lábbal keltél fel. Senki sem kívánja azokat a reggeleket, amikor minden nehezen indul, semmihez sincs kedved. Csak azt látod a lelki szemeid előtt, hogy mennyi órád lesz a suliban, vagy hogy mennyi feladatod lesz a napokban. Lássuk, mit tehetsz, hogy bal láb helyett jobbal kelj fel.
2: Az első az előző esti teendők. Kapcsold ki a kütyüket! A tévé, az internet és az egyéb elektronikus eszközök könnyen rabul ejthetik az embert, az időérzékünk csapdába esik, és hip-hop órák telnek el, már éjjel egy óra van, és már megint aludni kellene. A reggeli ébredést mindenképpen megkönnyíti, ha elegendő órát szánsz az alvásra. Egy 12-18 éves fiatalnak napi 8-10 óra alvásra van szüksége.
0: Egy kutatás szerint azok a fiatalok, akik este 9 után is használtak valamilyen elektronikus eszközt, jóval kevesebbet aludtak, mint amennyi szükséges lett volna. Illetve több koffein tartalmú italt is fogyasztottak, mint a kütyüket mellőző társaik. Az elégtelen alvás mennyiségtől pedig egyenes út vezet a fárasztó ébredéshez. Sőt, mi több, ha előző éjszaka tanultál, az alvás segíti az emlékezést is. Az információk könnyebben bevésődnek, és könnyebben fel tudod idézni az anyagot, ha eleget aludtál előző este.
1: Ahhoz, hogy a reggeled jól induljon, sok mindent megtetsz azért, hogy optimistán, jó hangulatban kezd a napodat. Mielőtt még felkezd, nyújtózz egy jó nagyot. A testednek is fel kell ébrednie. Gondold át, milyen nagyszerű dolgok történnek veled. Fontos, hogy csak pozitív gondolatokra koncentrálj. Kik azok, akikkel találkozni fogsz? Lehet, hogy egy unalmas iskolai nap lesz, de újra beszélhetsz a legjobb barátnőddel. Már is van miért felkelni.
2: Gondold át, hogy kik azok, akik szeretnek téged, kikkel kapcsolatban vannak pozitív emlékeid. Vedd számba, hogy milyen teendőid lesznek, és közülük melyek a fontosabbak. Ha felkeltél, igyál egy jó nagy pohár vizet, a szervezetnek szüksége van a folyadékpótlásra. A tested már ébredezik, de még mindig nem ébredtél fel teljesen. Hallgass meg a kedvenc zenédet, és táncolj rá egyet. Legyen ez a szám is pozitív, pörgős és életerővel teli.
0: Tornáz! A reggeli tornának több jótékony hatása is van. A mozgás oldja a stresszt, a napot kellemesen indul, mert boldogsághormonok öntik el a testedet. A reggeli torna hatására egész nap aktívabb leszel, a koncentrálás is könnyebben megy majd.
1: Következő tippünk, hogy jól induljon a reggeled, hogy reggeliz. Kutatások bizonyítják, hogy a reggeliző fiatalok soványabbak a nem reggeliző társaiknál. Az energiájuk is több, és jobban tudnak koncentrálni. A felmérések azt is bizonyítják, hogy

0: tervezés és szervezés kérdése, hogy a reggelbe beleférjen egy kis torna, olvasás vagy reggeli. Szállj időt magadra is meglátod, a jutalom sem marad el. A reggelek jobb lábbal indulnak majd, és a nap során is aktívabb, pozitívabb leszel.
1: Írjátok meg Facebook oldalonkon, ti mit tesztek a jó reggelek érdekében?
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Batta Levente és Szigő Barnabás. Eltűnő félben lévő szakmák és a jövő lehetőségei. Az elmúlt évtizedek során számos iparág és szakma drámai változásokon ment keresztül. Egyre több olyan munkakör tűnik el, vagy átalakul, amely korábban stabil megélhetést biztosított emberek millióinak. A technológiai fejlődés, a globalizáció, valamint a társadalmi és gazdasági

0: átalakulások közvetlen hatással vannak a munkaerőpiacra, és sok olyan szakma van, amely hamarosan teljesen eltűnhet a mindennapokból. De vajon miért és hogyan történnek ezek a változások, és hogyan készülhetünk fel a jövő kihívásaira?
1: Vegyük például a pénztárosok helyzetét. Az élelmiszerboltokban és szupermarketekben egyre nagyobb teret hódítanak az önkiszolgáló kasszák. Néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy az emberek maguk vásároljanak, anélkül, hogy pénztárossal találkoznának. Ma azonban az önkiszolgáló rendszer gyorsabbá és kényelmesebbé tette a vásárlást, miközben sok munkahely megszűnt. A pénztárosi munka, amely egykor alapvető volt a kereskedelemben, mostanra egyre inkább háttérbe szorul.
0: Hasonlóan nagy változások érintik a taxisofőrök és buszvezetők szakmáját is. Az önvezető járművek fejlesztése óriási léptekkel halad előre, és sok szakértő szerint egy évtizeden belül elérhetjük azt a pontot, ahol a tömegközlekedési járművek és a taxik emberi vezető nélkül közlekedhetnek. Bár ma még inkább csak a technológiai újdonságok körébe tartoznak ezek a fejlesztések, a jövő autója önmagát vezeti majd, és ez alapjaiban átalakítja a közlekedési szektort. Mi lesz a taxisofőrökkel, buszvezetőkkel, amikor a gépek átveszik az irányítást? Hogyan hat ez a szektorban dolgozókra és a társadalomra?
1: Az építőipar sem mentes a változásoktól. A 3D nyomtatás egyre nagyobb szerepet kap az építőiparban, lehetővé téve, hogy házakat és egyéb épületeket gyorsan és költséghatékonyan állítsanak elő. Ez a technológia nem csak az építési folyamatokat gyorsítja fel, hanem jelentősen csökkenti a fizikai munkaerő iránti keresletet is. Míg korábban hatalmas munkacsapatokra volt szükség egy építkezés lebonyolításához, ma már egyetlen gép képes elvégezni az egykori több tucat ember munkáját.
0: A fodrászat és a szépségipar sem mentes a technológiai újításoktól. Az elmúlt években megjelentek az első hajvágó robotok, amelyek precízen és gyorsan képesek frizurát készíteni. Noha a személyes élmény még mindig nagy vonzó erőt jelent az ügyfelek számára, nem kizárt, hogy a jövőben a technológia tovább fejlődik, és a robotok képesek lesznek teljesen átvenni a fodrászok szerepét.
1: Ezek a példák mind azt mutatják, hogy a technológia, a digitalizáció és az automatizáció alapvetően változtatják meg a munka világát. A kérdés azonban nem csak az, hogy mely szakmák tűnnek el, hanem hogy mik azok az új lehetőségek, amelyek felváltják a hagyományos foglalkozásokat. Ahogy egyes munkakörök eltűnnek, új szakmák jönnek létre, amelyekre ma még talán nem is gondolunk.
0: A digitális készségek és a technológiai ismeretek iránti igény folyamatosan növekszik. Az informatikai szakemberek, adatbiztonsági szakértők, mesterséges intelligenciai fejlesztők és digitális marketingesek például olyan területek, amelyek dinamikusan fejlődnek. Ezek a szakmák nem csak jól fizetnek, hanem biztosítják is a jövőt azok számára, akik képesek alkalmazkodni a változó környezethez.
1: De hogyan készüljünk fel a jövőre, ha a jelenlegi munkahelyünk veszélyben van? Az egyik legfontosabb lépés a folyamatos tanulás és alkalmazkodás. A rugalmas munkavállalók, akik képesek új készségeket elsajátítani, sokkal nagyobb eséllyel találják meg a helyüket a munkaerőpiacon, mint azok, akik ragaszkodnak a hagyományos szakmákhoz. Az átképzési programok, az élethosszígtartó tanulás, valamint az új technológiák megértése kulcsfontosságúvá válik a jövő munkavállalói számára.
0: Végső soron az eltűnő szakmák nem csak kihívásokat, hanem lehetőségeket is rejtenek magukban. A technológiai változások mindig is részei voltak az emberiség történetének, és ahogyan a múltban is, úgy most is képesek leszünk alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy mely szakmák fognak eltűnni, hanem az, hogy hogyan tudunk felkészülni és profitálni az új lehetőségekből, amelyeket a jövő hoz magával.

0: hat.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarfjanka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárolt, amely kontraktos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktusa miatt láthatók a vonalak nagy távolságban is.
2: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
3: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
1: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellent mondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauachi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
2: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
3: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
1: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
3: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik.
4: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttesse igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Ma egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Baemju, Taehyun és Hwanin Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük a Crown az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Az összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. A Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tínédzser korra járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismerten Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Soobin, ismertebb nevén Soobin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszinteségét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Baemju, ismertén Baemju, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Baemju volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Won Dio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Kang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Hwaning, ismertenie Hwaning Kai. Hwaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és kb. 7 évig élt ott. 8 éves korában költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrow and Together, az én egyik kedvenc idol együttesen. 97.5. Táska.

0: Storic Pletykár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Európában is letéthatják a gyerekeket a közösségi platformokról. A Sopron Fest idén nyára a lővérekbe költözik. Billie Eilish musicalt készítene az életéről. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségi média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már. Az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségi média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. A Sopron Fest idén nyárra költözik. A Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2 és 4 között a lővérekben várja a fesztiválozó közönséget. Az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 program szól a helyieknek és a turistáknak is. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át az elődje tette. Törekvésük, hogy korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték. A felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek. Reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Billie Eilish egy műsor vendégeként beszélt legújabb projektjéről, köztük a James Cameronnal közösen rendezett koncertfilmjéről is. A beszélgetés során az énekesnő arról is mesélt, hogy szívesen vinné színpadra saját élettörténetét. Ó, igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világ hír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként pedig nagyon szerettem színdarabokban szerepelni, mondta. A közelgő turnéja kapcsán Billie Eilish arról is beszélt, hogy energikus és interaktív showt szeretne létrehozni. Szerinte a színpadnak inkább egy játszótérre kellene hasonlítania, mint hagyományos koncerthelyszínre. Idén is átadják a Székesfehérvár önkormányzata által alapított Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjat. A város egyik legrangosabb kulturális elismerését a helyi színházi életben tevékenykedő természetes személyek, társulatok, csoportok vagy közösségek kaphatják. Bárki tett javaslatot a díjazottra május 26-áig.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A hagyományokhoz fűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkörút érintésével 17 órakor kezdődő verseny védnöke Cserpalkovics András polgármester és Miklós Erika operaénekesnő lesz. A teszfutáson először az egyéniben és a váltóban futók rajtolnak el a 4,8 és 11,2 kilométeres távokon. A kategóriák első három helyzetje díjazásban részesül.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a déli szél. Napközben 24-26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Nagy Borbála, Radics Luca, Szűcs Vitus Koppány és Pétervári Dávid. Ma Krebs Györgyivel beszélgetünk a Herosz Székesfehérvári telep vezetőjével. Körbevezetett minket, és nagyon sok mindent megtudtunk a hely működéséről, és közben számtalan állatsorsról mesélt nekünk. Ezek közül hoztunk el nektek egyet.
1: El tudna nekünk mesélni egy konkrét kutya történetét?
2: Most, aki akkor így hirtelen eszembe jut, az egy 10 éves kis szuka kutya, egy picike kis fekete-barna kutyus. Ugye az állatunknak a nagy részét azt utcára dobva találjuk, nem tudunk az előéletükről semmit, nem tudjuk, hogy miért kerülnek ki az utcára. Annak ellenére, hogy kötelező például a csip, nincsen bennük csíp, és akkor ilyenkor tulajdonképpen mi csak annyit tudunk az állatról, amit itt mi megismerünk. Ahogy már itt elmondtam az egyik kollégádnak, minden állatnál először egy állategészségügyi protokoll van, tehát meg kell nézni, hogy egészséges-e betege, végig kell menni az oltásokon, ivartalanításon, és utána kezdünk el az állatoknak gazdát keresni, tehát ezt a kis lédi kutyát is lefényképeztük, kikerül a Facebook oldalra, kikerül a honlapra. De közben mi nagyon sokat foglalkozunk vele, tehát ezt a kis kutyát is vittük sétálni, kicsit szoktatni kellett a pórászhoz, tehát így megismerjük az egyéniségét, és hát őt az a szerencse érte, hogy mivel vannak németországi barátaink és német támogatóink, Németországban nézte őt ki valaki, és össze kellett hangolni, tulajdonképpen az önkéntesek segítségét is kellett kérni, hogy ez a kutyus eljuthasson Németországba, mert az egyik német támogatónk jött Magyarországra, de nem Fehérvárra, ezért megoldottuk azt, hogy az önkéntes, ugye itt az állatorvos az ilyenkor csipezi a kutyát, útlevelet állít ki neki, tehát van az utazásnak is különböző feltételei. Ez a Lédinél megtörtént, és akkor az egyik önkéntesünk elszállította egy találkozó pontra, ahonnét a német barátunk pedig kivitte Németországba, és most már kaptunk róla képeket, elfoglalta az otthonát. Tehát egy utcai kis kidobott idős kutya, aki koszos volt, nem foglalkoztak vele, most él egy németországi kanapén, és láthatóan nagyon jól érzi magát. És hát ez, az ilyen történetekért tudjuk mindig újra és újra csinálni, mert hát ezért dolgozunk, hogy ilyen sorsa legyen minden állatnak.
0: A számodra is fontos az állatvédelem, akkor keresd fel a Heroszt akár honlapjukon, akár személyesen a Takarodó úton.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fonai Dorka és Kozári Lenke.
1: A mai adásban egy környezetvédő újdonsággal jövünk. Mexikó partjainál épülhet fel a Grand Cancún okosziget, mely kizárólag megújuló energiák használatával fog üzemelni, miközben az óceán vizét is tisztítja. A világ számos pontjáról érkeznek az úszó és víz alatti ökovárosok tervei Japántól kezdve Rio de Janeiron át a Karib-tengerig. És a közelmúltban adták át a világ első kizárólag napelemmel működő luxus üdülőjét a Maldív-szigeteken. Richard Moreta Castillo építész Cancún fennállásának 50. évfordulójára, vagyis 2020-ra szeretné felépíteni a Grand Cancún elnevezésű futurisztikus ökoszigetet.
0: Hogy mire jó? Több áramot termel, mint amennyit használ. Az okos szellemiségben épülő turisztikai komplexum a luxus minden skáláját magába foglalja, mely víz alatti szállodával és étteremmel is büszkélkedhet, majd a világ egyik legszebb tengerének élővilágára nyíló panorámával. A tervek szerint a teljes tengeri platform napelemekkel lesz beborítva, mely nem csak a komplexumot látja el elektromos árammal, hanem a város főhálózatát is.
1: És még az óceán ökoszisztémáját is segíti helyreállítani. A Grand Cancún Project egyike az olyan tengerparti létesítményeknek, mely a természeti erőforrások kihasználása helyett arra törekszik, hogy óvja a tengert és a környezetet. Az óceán ökoszisztémáját védi azáltal, hogy a tisztító rendszer kiszűri a szénhidrogéneket és különböző szennyező anyagokat és a felszínen úszó szemetet, ezáltal egészségesebb élőhelyet biztosít a tengeri élővilág számára.
0: Esővízgyűjtő rendszerrel rendelkezik, és sótalanít is. A napelemek mellett függőleges szélturbinák, a víz alatti árapály és hullámgenerátorok termelik a tiszta energiát. A komplexumhoz esővízgyűjtő rendszer is csatlakozik, mely a víz gazdaságos felhasználását és újrahasznosítását biztosítja. A sótalanító üzem pedig tiszta ivóvizet biztosít a vendégek számára a tengerből. Az új okokomplexum azon túl, hogy luxus üdülőhelyet biztosít a turisták számára, szeretne hozzájárulni ahhoz is, hogy a Karib-tenger ökoszisztémája helyreálljon.
1: Lenke, te mit gondolsz erről? Szerinted ez jó ötlet?
0: A Földnek szüksége lenne a megújulásra, ez az első lépés, ahhoz, hogy ezt elérhessük. És te mit gondolsz?
1: Szerintem írtó jó ötlet. Ha már az emberek úgy is költenek az igényes szállodákra, akkor az már legyen környezetbarát.
2: 97.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Súlyos pénzbüntetéssel sújtanák az oltástagadókat.
1: Akár 2000 euró pénzbírság is kiróható a jövőben azokra a montenegrói szülőkre, akik elutasítják, hogy gyermekük védőoltást kapjon. A podgorikai kormány nemrégiben fogadta el az erre vonatkozó törvényjavaslatát.
0: A montenegrói közszolgálati televízió beszámolója szerint, amennyiben a parlament elfogadja a lakosság fertőző betegségektől történő védelmére vonatkozó törvényt, azok a szülők, nevelőszülők, örökbefogadók, akik nem engedik, hogy gyermekük megkapja a kötelező védőoltásokat, 100 és 2000 euró közötti összegre büntethetőek, illetve továbbra is arra kötelezik őket, hogy engedélyezzék a vakcina beadását.
1: Montenegróban a gyermekek számára kötelező a tuberkulózis, szamárköhögés, diftéria, tetanusz, gyermekbénulás, az agyhártyagyulladás, kanyaró, rubeola, mumps és hepatitis B elleni védőoltás.
0: Az általános védettséghez a gyerekek 95%-ának kellene oltást kapnia. Ezzel szemben az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint a tavalyi esztendőben a gyerekek mindössze 65-70%-a kapta meg a szükséges védőoltásokat. Zoli, mit gondolsz erről a törvényről? Szerinted Magyarországon is érdemes lenne bevezetni?
1: Szerintem nem. Mivel hogyha egy gyermeket nem kezelnek védőoltásokkal, hogy ne kapjon el bizonyos fertőző betegségeket, ezáltal, hogyha elkapja, akkor társaira is veszéllyel volna. És te, Kristóf, te mit gondolsz róla?
2: Én szerintem van ennek alapja, de én a bírságot kicsit soknak érzem. Tehát azért 620 ezer forintot egy átlagos magyar családnak kifizetnie, nem biztos, hogy ezt mindenki megengedheti magának.
1: Ez teljes mértékben így van. Viszont maradjunk a baktériumoknál. Baktériumok leselkedhetnek rá a kávézacban.
0: Spanyol kutatók kiderítették, hogy meglepően sokféle baktérium él a kávéfőző gépeken lerakodott kávézacban. Szerencsére ezek mind békés természetűek, emberre nem jelentenek veszélyt.
1: Egy-egy kutatási téma hallatán az embereknek néha rossz gondolatok támadnak a fejében. Vajon hogy jut eszébe egy kutatónak, hogy a kávéüledékben lévő baktériumokat vizsgálja? Üldögélnek a kávégép előtt, és egyszer csak a fejére csap valamelyikük, hogy hoppá, a kávézac baktérium flóráját eddig még nem vizsgálta senki. Vagy új kávéfőző kellett a laborba, és így volt a legegyszerűbb hozzájutni?
0: A kutatók nem egyszerűen megvizsgálták 10 Nespresso kávéfőző kávészennyeződését, hogy kiderítsék, milyen baktériumok találhatók benne, hanem nyomon követték, hogyan telepítik be a baktériumok az új kávéfőzőket. A kolonizációs folyamat gyorsan, pár nap alatt lezajlik, és az is kiderült, hogy más összetételű baktérium közösségek élnek például a kávéfőző kifolyó csövében, mint a kávétálcán.
1: Egyben viszont megegyeztek. Valamennyi baktériumtörzs jól alkalmazkodott a magas koffein szinthez, illetve a kávéban lévő más vegyületekhez. Sajnos arról nem írtak a kutatók, hogy mennyire volt élénkítő hatású a kávé a bacikra. De kiemelték, hogy úttörő munkáig fontos lehet olyan biotechnológiai folyamatoknál, ami például koffeinmentesítés. Kristóf, neked van kávégéped?
2: Van, igen.
1: És ez milyen típusú kávégép?
2: Kapszulás kávégép. Igen, pont ez jutott eszembe, hogy a kapszulás kávégépeknél még akkor se lenne gond az, hogy a kávézacban esetlegesen baktériumok élnek, hogyha az emberre veszélyesek lennének. Mivel a kapszulás kávégép használata során te semmilyen mértékben nem érintkezel a kávézacsal.
1: Ez tényleg így van. Viszont az negatív egy kapszulás kávéfőzőben, hogy például egy sima, filteres kávéfőzőben az accot filterrel együtt el tudod ültetni a kertbe, így táplálod a termőföldet.
2: Igen, viszont a kapszulás kávégép tisztább. Tehát a kapszulás kávégépet akár még a szobádban is használhatod. Ez azért a kávépárnás készülékekre nem igaz. De egyébként ezt is próbálják orvosolni, csökkenteni a szennyezés mértékét, hogy kapszula visszagyűjtő pontokat rendszeresítettek Budapesten már több helyen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Kovács Jázmin. Sokszor nem könnyű megállapítani, hogy szimpatikus vagy-e annak, akivel még csak néhányszor találkoztál, mert nem mindenki mutatja ki egyértelműen, hogy kedveli-e a másikat. Most 10 olyan dolgot mondunk el, amiről megállapíthatod, hogy valaki kedvele vagy sem.
1: Első, felét fordítja a lábfejét. Ez elsőre furán hangzik, de érdemes néha lepillantani a beszélgető partner lábfejére, ha szeretnéd tudni, szimpatikus vagy-e neki. Ha ugyanis igen, akkor általában feléd néznek a lábujjai, esetleg kicsit kifelé, de mindenképpen a te irányodba. Az összekulcsolt boka vagy a hátrahúzott lábfej például nem jelent túl jót.
0: Második, látható helyen vannak a kezei. Nem csak a lába, a keze is árulkodik. Ha kedvel, a legtöbbször látható helyen vannak a kezei. Például nem teszi őket zsebre vagy keresztbe. Nem fogja őket össze maga előtt, ezek ugyanis az elzárkózás jelei.
1: Harmadik, őszintén mosolyog-e. Egy-egy erőltetett mosolyt könnyű elereszteni, még akkor is, ha egyáltalán nem bír valakit az ember. Ez viszont nagyon más, mint az őszinte nevetés. A valódi mosolynál látszanak legalább egy picit a fogak, és a szem is mozdul a mimikával, összehúzódik picit, és megjelennek a mimikai vagy mosolyráncok.
0: Negyedik, oldalra fordítja a fejét. Ha a másik kissé oldalra fordítja a fejét, miközben beszélsz, az nagyon jó jel. Ez ugyanis azt üzeni, hogy tényleg kíváncsi a mondandódra, érdekli, amiről mesélsz, és szimpatikusnak talál. Bár ezt mindenki tudattalanul csinálja, nagyon is árulkodó.
1: Ötödik, néha elakad a szava. Azt veszed észre, hogy keresi a szavakat? Néha kicsit elakad, esetleg korrigálja a saját mondatait? Ez azt jelenti, hogy izgul a jelenlétedben, és zavarban van, ami nagyon is pozitív. Ilyenkor ugyanis jó benyomást akar kelteni, azt szeretné, ha kedvelnéd, méghozzá azért, mert ő is kedvel téged.
0: Hatodik, megérinti a nyakát. A nyak, illetve a torok a sebezhetőség és kommunikáció területe. Ha valaki gyakran megérinti magát ezeken a részeken beszélgetés közben, akkor nagy valószínűséggel érdeklődik irántad, és aggódik, hogy jó úton-e jár afelé, hogy megkedveltesse magát veled.
1: Hetedik, közeledés. Előremutatóbb jel, amikor megpróbálnak közeledni hozzád. Nem akarnak hátborzongatónak tűnni, de közelebb húzódnak, hogy kényelmes távolságban legyenek veled. Ha közelebb hajolnak hozzád, az szintén az érdeklődés egyik kifejező eszköze.
0: Nyolcadik, a hangszín. Ez egy nyilvánvaló jel. A fiúk csökkentik, a lányok pedig növelik a hangjuk magasságát. Ha mindig új témákat hoz fel, hogy tovább beszélgessetek egymással, az azt jelenti, hogy azt akarja, hogy hosszabb legyen a veled való kapcsolata.
1: 9. Tükröződés. A beszédstílus lemásolása szintén érdeklődő jel. A testbeszéd tükrözése ugyanis a kapcsolatteremtés és a megértés kialakításának egyik módja. Ezt ösztönösen használjuk, anélkül, hogy tudatában lennénk. Maga a tükröződés egyébként azt fejezi még ki, mintha azt mondanánk, hogy olyan vagyok, mint te, és én is pontosan így érzek.
0: 10. A szemkontaktus. Ebből nagyon könnyen megtudhatjuk, hogy kedvele a másik személy, hiszen ha nem tud a szemedbe nézni, akkor nem figyel rád eléggé. Azonban ha tartja a szemkontaktust, akkor igenis figyel rád és érdeklődik irántad, és az iránt, hogy mit mondasz. 97. Táskarádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garam Völgyi Glória Bella. A mai adásban a nyelvtanulásról lesz szó.
1: Többségünk számára a nyelvtanulás időnként komoly nehézségeket tartogat. Azért, hogy át tudj lendülni ezeken, jó, ha ismersz olyan módszereket, melyek megkönnyítik számodra a tanulást. Az alábbi hatékony nyelvtanulási tippek segítenek elindulni.
0: Kifejezéseket tanulj, ne szavakat. Az egynyelvi szótár növeli a hatékonyságot. Rengeteg oka is van annak, hogy miért érdemes kifejezéseket vagy rövidebb mondatokat tanulnod szavak helyett. Néhány ezek közül. Ami rendszerben van foglalva, könnyebben rögzül, mint ami nincs, és később is könnyebb előhúzni ezeket, ha nem különálló szavakat próbálsz memorizálni, akkor egyik szó maga után húzza a másikat. Nyelvhelyesen tanulsz, így kevesebb szabályt kell külön megtanulnod. Mivel ezek a kifejezések egy idő után maguktól jönnek, beszéd közben lesz ideje az agyadnak a következő mondaton gondolkodni.
1: Készíts posztiteket! Vegyél egy csomag posztitet, írj rá a tanulandó nyelven, és kezd el a szobádat, lakásodat kidekorálni. Természetesen ne csak szavakat, hanem kifejezéseket írj. Például a polca falon van, a hűtő szürke és magas, vagy a kedvenc székem zöld színű. Meglátod, pillanatok alatt tisztában leszel nem csak a berendezési tárgyak neveivel, de egy csomó nyelvtan

0: Hát az eredményes nyelvtanulás érdekében az az, hogy folyamatosan foglalkozol az adott nyelvvel. Nem kell minden nap órákat tölteni a nyelvtannal és a szótárral. Elég, ha csak munkából jövet menet rászánsz 10 percet, de azt minden egyes nap megteszed. Az eredményessége kiemelkedő. Ráadásul az interneten számos ingyenes nyelvtanfolyamot találsz, ami csak napi 5-10 perces leckéket jelent, de már ezekkel is nagyon sokat tudsz fejlődni.
1: Hallgass a nyelvet! Szeret zenét hallgatni? Használd ki ezt is a tanulás során. Egyszerűen próbáld leírni azt, amit hallasz, majd fordítsd le magadnak. Amellett, hogy rendkívül szórakoztató, amikor a saját leíratodat összehasonlítod a neten megtalálható eredetivel, sokat lehet tanulni abból, hogy a fordítás során megpróbálod kitalálni a meg nem értett részeket. Szeretsz sorozatokat nézni, de ha leülsz a tévé elé, bűntudatod van, hogy elfecsérelted az időt. Semmi baj, csak nézd meg a legújabb részt azon a nyelven, amit meg szeretnél tanulni, és már is hasznos időtöltéssé válik. Sőt, az sem baj, ha már láttad ezt a részt, hiszen úgy legalább azt is tudod, hogy nagyjából miről szól, így könnyebben megérted idegen nyelven.
0: Gyakorolj bárhol. A hatékony nyelvtanulási tippek mit sem érnek gyakorlás nélkül. Szerencsére ehhez bárhol és bármikor találhatsz alkalmat. Buszon utazva például próbáld magadban a tanult nyelven elmondani, hogy ki mit visel, hová mész, hány megálló van addig, vagy épp milyen színeket látsz. Munkában menet elmondhatod magadnak, hogy milyen az időjárás, miket kell ma megcsinálnod, mit ennél szívesen, vagy mit fogsz este csinálni. Gondolkodni bárkinek bárhol és bármikor szabad.
1: Készíts magadnak kreatív szótárat. Egy füzetbe szépen színessel és képekkel díszítve írd ki magadnak a szavakat vagy kifejezéseket, amiket meg szeretnél tanulni, és így mikor majd használnod kell őket, könnyebben be fog ugrani, hogy hogyan, milyen színnel írtad le, és egy adott szó mellett milyen kép szerepelt. Ha olyan nyelvet tanulsz, ahol fontosak a nemek, írhatod úgy, hogy egy nemet társítasz egy színhez, például a nőnemi szavakat rózsaszínnel, a himnaműeket pedig kékkel írod. Ha neked is van valami praktikád, ami bevált, írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára. 97.5. All the time. Táska Rádió.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halász Maja Málna és Szántó Boglárka. Vízöntő korszakbeli előadás, három nap béke és zene. Így hirdették meg az első Woodstocki zenei és művészeti vásárt, ami egy ingyenes, nemzetközi fesztivál volt. Az 1969-es Woodstock ma már úgy szerepel a köztudatban, mint az amerikai hippie mozgalom legikonikusabb eseménye.
1: A legendás fesztivált New York, White Lake-ben tartották 1969. augusztus 15-e és 18-a között. Egy esős hétvégén a szabad ég alatt 32 előadó és zenekar lépett fel, körülbelül 500 ezer néző előtt. A hatalmas tömeg kétségbe ejtette a hatóságokat, erősítéseket is küldtek az eredetileg kivezényelt rendőrök mellé. Viszont nem volt rá szükség, mert nem történt rendzavarás, vagy esetleg botrány, ami részben annak is köszönhető, hogy a kábítószerárusítást is engedélyezték.
0: A 69-es Woodstock nagy sikert aratott. A szerelem, a békevágy és elfogadásról szólt. A fesztivált megrendezték 1979, 1989 és 1994-ben is. A legemlékezetesebb talán mégis a 99-es lesz a rengeteg botrány miatt. Az utolsó Woodstockot egy bezárt katonai légibázison rendezték meg, szintén New York államban. A koncerteket egy hatalmas betonkifutópályán tartották, ahol semmi árnyék nem volt, cserébe a hatalmas területet el lehetett keríteni, hogy ne legyen belógás. A belépőket 45-50 ezer forint körül adták, és se folyadékot, se ételt nem hozhattak be a fesztiválozók, hogy a pénzüket a rendezvényen költsék el.
1: Körülbelül 400 ezer ember vett részt az eseményen, azonban a szervezők nem számoltak a 38 fokos forrósággal, amit még jobban felerősített az, hogy egyáltalán nem volt árnyék a betontéren. A fesztiválozóknak elképesztően túláraztak mindent, $4, vagyis közel 1200 forintért adták el a fél literes vizet, és az ingyenes vízcsapoknál is több száz méteres sorok álltak. Emellett hamar kiderült, hogy nem telepítettek elég mosdót és zuhanyzót, amik pedig voltak, azok eldugultak.
0: A fesztiválozók megelégelték a rettentően magas árakat, illetve a víz és árnyékhiányt, ennek a következménye pedig több százezer dühös ember lett. A metal együttes Limp Bizkit frontembere az egyik számukat úgy konferálta fel, hogy most mindenki engedje ki a dühét. Ennek eredményeképpen a tömeg elkezdte letépkedni a furnérlemezeket, a hangtornyok darabjait, és többen ezeken szörföztek a tömeg tetején, illetve elképesztő pogó és lövöldösődés kezdődött mindenhol. A pogózásból rengetegen kerültek az orvosi sátorba, akik arról győzködték az orvosokat, hogy fújják le az egész eseményt, mert ennyire ijesztő dolgot még életükben nem láttak.
1: Majd egy alapból jó indulatú, kampányfogós, tragikus fordulatot vett. Egy fegyverellenes szervezet közel 100 ezer gyertyát osztott ki az embereknek, hogy a Red Hot Chili Peppers Under the Bridge című szám alatt mindenki gyújtson egyet. A feldult közönség egy része viszont mágiát rakott a területen, szétdobált vizes flakonokból és funérlemezekből, majd egy tucat másik mágiát is raktak a környéken, amelynek az lett a következménye, hogy az egyik hangfal torony lángra kapott. Tűzoltókat kellett hívni a lángokhoz, akiket a közönség flakonokkal kezdett el dobálni. Így inkább hagyták, hogy leégjen minden.
0: A problémák mellett még rengeteg tényező volt az emberek hergelésére, például az egyik repcsapat $100-osokat dobált a tömegbe, és azt figyelték, hogyan verekednek össze miatt az emberek, vagy hogy a kivezényelt több tucat önkéntes ott hagyta a munkáját, és elvegyült a tömegben bulizni.
1: Azért rendezték meg újra és újra a Woodstock Fesztivált, mert az 1969-es jól sikerült, ezért úgy gondolták a szervezők, hogy felfrissítve, átalakítva ismét el lehet adni. Michael Lang és társai a Woodstock 50. évfordulóján újból meg akarták szervezni ezt a fesztivált. A főszponzor azonban megvonta a támogatást, a kiválasztott helyszín pedig megbontotta a szerződést. Végül az összes jelentősebb fellépő bejelentette, hogy nem áll a színpadra, így az eseményt lefújták.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5-ös Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Bali Villő és Sarf Janka. A Mandela hatás. A Mandela hatás lényege, hogy emberek egy jelentős része bizonyos jelenségekre, történésekre a valósághoz képest máshogy, de egymással megegyező módon emlékeznek. Az okok mögött alternatív valóság, a nagy hadron ütköztető és más összeesküvés elméletek is előkerülnek. De igazából senki nem tudja, mitől van ez.
1: Az emberek egy része máig megvan arról győződve, hogy a 80-as években látott egy hírösszefoglalót Nelson Mandela haláláról, holott erre csak 2013-ban került sor. Sokan pedig szentül hiszik, hogy Pekingben, a Tiananmen téren 1989-ben egy tank áthajtott egy tüntetőn.
2: A Mandela effektus kifejezés Fiona Brume, egy magát paranormális jelenségekre szakosodott kutatónak nevezett illető alkotta meg, éppen azért tehát, hogy leírja hamis emlékét Nelson Mandela volt dél-afrikai elnök haláláról, amely szerinte a 80-as években a börtönben történt, nem pedig a relatív közelmúltban. Brume arra jött rá, ugyanis, hogy ezt a hamis emléket többen is osztják. Az elnevezést aztán felkapta a világháló, és azóta se szer és se száma az újabb és újabb Mandela effektusokról beszámoló csatornáknak a közösségi médiában, ahogy többen még reális magyarázatokat keresnek erre a jelenségre.
0: Vannak egyszerű példák is, mint például a Monopoly dobozán szereplő emberke, akinek sokak emlékével szemben nincs monoklia, vagy a Pikachu nevű Pokémon, akinek nem fekete a farka vége, vagy esetleg C-3PO lába az eredeti Star Wars filmekből, ahogy a Fruit of the Loom logó is. Azonban, ami miatt ezek az emlékek érdekesek még, az nem csak pusztán annak köszönhető, hogy hamisak, hanem hogy az emberek nagy része ugyanazon mód emlékszik rájuk rosszul. A többség számára ugyanis épp az jelenti a meglepetést, hogy más is éppen így emlékszik. Vagyis ha többen is rosszul, de egyfajta módon hibásan emlékeznek valamire, az döbbenetesnek tűnik.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: kezdhetnénk. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Bódis Bence. Most bemutatjuk nektek Dua Lipát. Az albán származású, ám londoni születésű énekesnő nagyjából 3 éve robbant be a köztudatba. Gyermekként mindig édesapját, Dukagin Lipát, az albán rock énekes lágereit hallgatta. 15 éves korában pedig már nem csak elkezdte posztolni a feldolgozásait kedvenc énekeseitől, hanem modellkarrierét is elkezdte építeni.
1: Pályafutása 2015-ben a Be The One című dallal kezdődött igazán, ami több európai ország number one sláger volt a toplistákon. 2016-ban már saját turnékba kezdett Európa szerte több országban. Ebben az évben is remek dalokat adott ki, például Sean Paul-lal, közös No Lie és Blow Your Mind című topslágert. A 2017-es év nagy áttörés jelentett neki, hiszen nem csak saját stúdióalbumot adott ki Dua Lipa néven, hanem az MTV Europe Music Awards-on bezsebelte a legjobb új előadónak járó díjat. Emellett az albumon több ismert dal is megjelent, mint a Lost in Light és a New Rules is.
0: 2018-ban pedig ő volt a Sziget Fesztivál egyik leginkább várt előadója. 75 ezer ember vett részt a koncerten, és mind az énekesnő, mind a közönség hatalmas élményt szerzett. A koncert után ezt posztolta Instára.
1: Elment a hangom az izgalomtól, de megoldottuk, és Istenem, ez a show hihetetlen volt. Az arcomra akarom tetováltatni a légi felvételeket, de addig is csak sírok.
0: Szintén 2018-ban látott napvilágot Calvin Harris-szel közös dala, a One Kiss, ami abszolút az egyik legnagyobb sláger volt ebben az évben.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Pinter Dominik.
1: Bárki lehet ma már DJ. Sokan mondják, hogy igen, de ez közel sem jelenti azt, hogy mindenkiből lehet jó DJ. Amikor egy nagy fesztiválon vagy buliban látjuk a lemezlovas dolgozni, könnyen gondolhatjuk, hogy milyen egyszerű az, amit csinálnak, és hogy ezt mi is simán tudnánk csinálni. Végül is csak utazgatni kell az országban vagy a világban, és bulikból bulikba menni.
0: Azonban abban sokan nem gondolnak bele, milyen fontos, hogy az illető mennyire tudja ezt szenvedéllyel csinálni. Magyarországon is sok DJ-től hallhatjuk, hogy nem csak abból áll a munkájuk, amit mi látunk. A bioritmusom teljesen felborult, mondja Metzger Viktória egyik posztjában. Ebből is látszik, hogy mennyire nem egyszerű az a szakma, és hogy mennyi kihívás is van benne. Ezért nem való mindenkinek.
1: Neked beleférne?
2: A te rádiód, a te kedvenced.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: Ez volt a Pirkadati Zóna.
2: 6 óra.
3: Hírek a Táska Rádióban.
8: Európában is letéthatják a gyerekeket a közösségi platformokról. A Sopronfest idén nyára a lővérekbe költözik. Billie Eilish musicalt készítene az életéről. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségi média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már. Az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségi média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. A Sopronfest idén nyárra költözik. A Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2 és 4 között a lővérekben várja a fesztiválozó közönséget. Az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 program szól a helyieknek és a turistáknak is. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át az elődje tette. Törekvésük, hogy korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték. A felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek. Reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Billie Eilish egy műsor vendégeként beszélt legújabb projektjéről, köztük a James Cameronnal közösen rendezett koncertfilmjéről is. A beszélgetés során az énekesnő arról is mesélt, hogy szívesen vinné színpadra saját élettörténetét. Ó, igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világ hír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként pedig nagyon szerettem színdarabokban szerepelni, mondta. A közelgő turnéja kapcsán Billie Eilish arról is beszélt, hogy energikus és interaktív showt szeretne létrehozni. Szerinte a színpadnak inkább egy játszótérre kellene hasonlítania, mint hagyományos koncerthelyszínre. Idén is átadják a Székesfehérvár önkormányzata által alapított Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjat. A város egyik legrangosabb kulturális elismerését a helyi színházi életben tevékenykedő természetes személyek, társulatok, csoportok vagy közösségek kaphatják. Bárki tehet javaslatot a díjazottra május 26-áig.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: A hagyományokhoz fűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a tesztfutó versenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkörút érintésével 17 órakor kezdődő verseny védnöke Cserpalkovics András polgármester és Miklós Erika operaénekesnő lesz. A tesztfutáson először az egyéniben és a váltóban futók rajtolnak el a 4,8 és 11,2 kilométeres távokon. A kategóriák első három helyzetje díjazásban részesül.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a déli szél. Napközben 24-26 fok közötti értékeket mérhetünk.

Ez a Becker, a mikrofonoknál pedig Sarfi Anka, Bali Villő, Ratanov Maja és Hedrik Mira. Az első fél órában beszélni fogunk arról, hogy már van macskaszőrből készült pulóver, és a fizes, amennyit

0: 97 táskarádió, te is beleférsz. Kínában egy irodai dolgozó megelégelte az alacsony fizetését, de ahelyett, hogy felmondott volna, radikális módszert választott. Napi 5 órát alszik az irodában. A hölgy szerint a teljesítményét a béréhez igazította, és mivel az szerinte csak a létezéshez elég, a munkaidő felét pihenéssel tölti. A főnökei egyelőre tanástalanok, a netezők pedig már az Office Siesta mozgalom megalapítását követelik. Amúgy az nagyon menő.
1: És mi iskolások mit csináljunk? Mi is aludjunk bent napi 8 órát, mert nem is kapunk fizetést.
2: Hát amúgy, mondjuk ugye vannak a technikumok, amik ugye ők kapnak fizetést meg a szakiskolák, de hogy azért mondjuk ott biztos, hogy alszanak azokban az iskolákban, hát de... itt Fehérváron, de hogy azért nem hiszem, hogy
3: De várj, de az olyan iskolákban, ahol kapnak fizetést, ott úgy van, hogy ott egy van alapján. Ilyen dolgozók, vagy nem olyan, hogy...
2: Nem, mert például...
1: Nem, kapnak fizetést azért, mert tanulnak ott, mert szakmát tanulnak.
2: Hát, igen, mert szakmát tanulnak. Ja. Azért kapnak fizetést, mert szakmát tanulnak, meg egyébként az jegytől is függ, ugye, hogyha például ugye egyes tanuló nyilván nem lehet, ja. Nem is kapsz fizetést, meg is buktatnak. Kettestől azt hiszem úgy van, hogy első évben ilyen 15-öt kapsz havonta.
0: Nekem a barátom ugye technikumi, igen. És ők első évben még mindenki 8000 forintot kapott, és akkor, nem, vagy még most idén második évben is, de azt hiszem már úgy van, hogy már 11-ben 4-es és 5-ös átlagér 45, és 60 ezer forint körül.
1: Hát akkor meg lehet gazdagodni.
3: Tehát akkor, igen, például tehát akkor jegyek szerint, meg ahogy egyre többet jársz, igen, a szerint
2: is kapod. Az én barátom, ő például azt hiszem, hogy ilyen szakmunkásba jár, vagy hogy, és ő most végez idén, és ő ilyen havi 80 ezreket kap.
1: Úristen, átigazolunk.
2: De nem is jó tanuló, tehát hogy így szoktam nyertetni, hogy hallod életem, így kéne tanulni, ilyen hármas tanuló kb. És 80 ezreket kap. Mondjuk lehet azért, hogy már menjen el az iskolába.
3: De hát fizetünk, még csak lépjen le.
2: Ja. De egyébként visszatérve erre, hogyha mondjuk tényleg ennyire alacsony a fizetés, hogy például már bent kell lakni az irodába, akkor ott elgondolkozhatnának a főnökök, hogy hát amúgy lehet fizetésem el, és kéne. Vagy de ha ugye nincsen meg hozzá ugye a keret.
3: De ő nem bent lakik alapvetően, csak azt mondta, hogy
0: annyit ér a fizetése, hogy konkrétan ennyire benne is
3: aludhatnak. Igen. Hogy annyit ér, hogy dolgozni, és alszik.
0: Igen, mert amúgy meg tehát sokat dolgozna, megdolgozza a pénzét, sőt, ő úgy érzi, hogy többet is dolgoz a pénzénél jóval, ezért úgy van vele, hogy azért a kis összegért, akkor miért ne aludhatna?
3: Azért a kis összegért, ja, nem dolgozik 8 órát, csak 3-at, és 5-öt megalszik, mert hogy csak annyit ér a fizetése.
0: Igen.
3: Én akkor gondolkodtam, amikor olvastam, vagyis hogy olvastam a címet, és utána meg többit, hogy fizess, amennyit érsz, és így elgondolkodtam rajta, inkább dolgozz, amennyit érsz.
2: Hát, de miért nem kell fizetésemelés?
1: Tehát, hogy... ez a módja annak, hogy ő fizetésemelés kell. Gondolom, kiért többször is, csak nem adták meg neki, és akkor elkezdesz ilyen sztrájkolni.
3: Meg a másik, hogy a főnökei tanácstalanok, miért nem rúgják ki? Mármint, hogyha nem elégedettek
2: a
3: munkájával, akkor miért nem rúgják ki?
2: Tehát, mondjuk lehet,
3: nem tudom, hogy ennek mik a feltételeink.
2: Lehet, van ilyen hátulütője, hogy például mondjuk egy nem olyan nagy cég, de egy ilyen nevesebb cégnél van, és akkor nem fogják kirúgni, mert hogyha meg elindítja tényleg ezt a sztrájkot, vagy ezt a petíciót a nő, akkor ez meg árthat ugye a hírnevének, és megpróbálják inkább csendesen lezárni a dolgot. Tehát én ezt is el tudom képzelni, hogy ezért nem rúgják például.
1: Vagy egyszerűen csak jó a munkájában. Például nekem ugye van egy bátyám, aki nagyon jó a munkájában, és konkrétan a cég mindent megtesz, hogy megtartja.
0: Írjátok meg, hogy nektek mi erről a véleményetek, viszont mi most megyünk tovább. Joe-tól

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Egy michigani állatmenhely megelégelte, hogy mindenki tiszta ruhában akar távozni tőlük. Összefogtak egy divattervezővel, és megalkották a Cat Ear kollekciót, ami 100% valódi macska szőrből készült pulóverekből áll. A legjobb rész, minden pulóver mellé jár egy örökbefogadási profil az adott macskáról, akitől a gyapjú származik. Végre egy ruha, amire nem kell rátapadni a szőrnek, mert már eleve szőrből van.
1: Ez amúgy annyira jó lenne. Nekem ugye otthon van egy macskám, és minden egyes alkalommal az összes ruhám tiszta macska szőr lesz.
0: Én nem
1: hordanék ilyet. Pláne a feketék, de az összes, mindegyik.
2: Én nem hordanék macska szőrből készült ruhákat, nem tudom, ti hogy vagytok vele.
1: Én se, de attól még jó ötletnek így. Vagy legalább kitalálnának valami olyan ruhát, amire nem ragad rá a macska szőr.
3: Én azon gondolkodtam, hogy ugye, tehát a macskának ugye ilyen rövidebb szőre van, tehát ugye...
2: Hát van hosszú szőrű macska is, de igen, általában rövidebb.
3: Hát de érted, de a hosszú szőr se olyan hosszú, mint az embernek a haja, vagy nem tudom. Apa, hogy csinálnak ruhát? Hogy azt is fel, hogy hát jó, de a gyapjú az hosszabb, vagy ilyen kis bündgyűri, nem?
2: Hát és igen, de az ugye falat. Össze van csomózódva, azt úgy szépen így kiszokták, hogy hívják olni. A fejemben hát megvan ugye ez a process, ahogy szokott menni ez az
3: folyamat,
2: egész.
3: Folyamat.
2: Igen, nem tudok beszélni, bocsánat, korán van még. Úgyhogy, ja, de így biztos van valamilyen folyadék, ilyen ragasztószerű folyadék, vagy nem tudom, amivel beáztatják ezeket a macskaszőröket, és akkor úgy csinálják egyszerre. Vagy összecsomozgatják egyenként a kis macskaszőröket.
1: De nem tudod, ezt hogy képzeljük el, de úgy, hogy mintha az egész kabát ilyen szőrös. Mármint, hogy mint a mostanában ilyen bundakabátok, vagy nem tudom. Tehát hogy ilyen puha szőrös.
2: Na, tehát azt meg kifelé. Úgy tudnám elképzelni, hogy tőled két oldalú ragasztót ráraksz egy kabátra, aztán teledobod macskaszőrrel.
3: De ugye azt mondják, hogy 100% valódi macskaszőrbe van. Tehát konkrétan
1: mi legyen 70% valódi, és 30% nem valódi.
3: Macska szőr.
0: Igen,
3: vagy
0: nincs benne ilyen külön bélés, amit tudod így.
3: Tehát nem az van, hogy egy kabátra szimplán rá van ragaszgatva.
2: De az mennyire irritálhatja már a kezedet? Nekem már az a kabát is irritálja, ami egyébként így belül picit ilyen szőröse, vagy nem tudom, nekem ilyen nagyon érzékeny a bőröm, hogyha nem lenne belül ilyen bélés, akkor én azt nem bírnám. Mert ugye általában szokott lenni ilyen... Hát nem tudom, kicsit
1: nem,
2: ez a...
1: Nem, hogy 100% macskaszőr, akkor nincs benne bélés.
2: Kicsit
1: nem,
2: ez a csúszósabb anyag, ami így a kabátokon belül szokott lenni az a bélés. De hogyha nekem olyan nincs a kabátomban, akkor nekem tiszta vörös lesz, ilyen irritált lesz a kezem tőle, de enyém nem bírja.
3: De én meg azok, szóval, hogy 100% macskaszőr, attól még lehet az, hogy ilyen pihepuha kívül belül. Hogy nincs bélés. A macskaszőr bulcsának macskaszőr bélése van.
2: Ja.
0: Hát ez elég érdekes. Írjátok meg nekünk, hogy ti hordanátok-e macskaszőrből készült pulóvert. Viszont mi most megyünk tovább Révi Lénytől a Love Minattal.

0: Még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Európában is letéthatják a gyerekeket a közösségi platformokról. A Sopronfest idén nyára a lővérekbe költözik. Billie Eilish musicalt készítene az életéről. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségi média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már. Az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségi média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. A Sopronfest idén nyárra költözik, a Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2 és 4 között a lővérekben várja a fesztiválozó közönséget. Az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 program szól a helyieknek és a turistáknak is. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át az elődje tette. Törekvésük, hogy korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték. A felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek. Reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Billie Eilish egy műsor vendégeként beszélt legújabb projektjéről, köztük a James Cameronnal közösen rendezett koncertfilmjéről is. A beszélgetés során az énekesnő arról is mesélt, hogy szívesen vinné színpadra saját élettörténetét. Ó, igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világ hír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként pedig nagyon szerettem színdarabokban szerepelni, mondta. A közelgő turnéja kapcsán Billie Eilish arról is beszélt, hogy energikus és interaktív showt szeretne létrehozni. Szerinte a színpadnak inkább egy játszótérre kellene hasonlítania, mint hagyományos koncerthelyszínre. Idén is átadják a Székesfehérvár önkormányzata által alapított Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjat. A város egyik legrangosabb kulturális elismerését a helyi színházi életben tevékenykedő természetes személyek, társulatok, csoportok vagy közösségek kaphatják. Bárki tehet javaslatot a díjazottra május 26-áig.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A hagyományokhoz hűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkörút érintésével 17 órakor kezdődő verseny védnöke Cserpalkovics András polgármester és Miklós Erika operaénekesnő lesz. A TESZ futáson először az egyéniben és a váltóban futók rajtolnak el a 4,8 és 11,2 kilométeres távokon. A kategóriák első három helyzetje díjazásban részesül.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a déli szél. Napközben 24-26 fok közötti értékeket mérhetünk.

95.1 rádió, te is beleférsz, ez a Becker, a mikrofonoknál pedig Sarfi Anka, Bali Villő, Ratanov Maja és Hedrik Mira. Pakic steak, steak a zsebbe, és a mobil illatú kölni. Ezekről fogunk beszélni a következő fél órában, de előtte hallgassuk meg Gigi Peresztől a Sailor Songot.

0: 95-től táskrádió, te is beleférsz a mobil illatok ölni. Készüljetek fel! A T-Mobile idén tavasszal piacra dobta a saját parfümjét, a Cologne-t. A marketing szerint ez az illat a frissen kicsomagolt okostelefon és a forró akkumulátor aromáját ötvözi. Tökéletes választás azoknak, akik annyira függenek a telefonjuktól, hogy akkor is érezni akarják, ha éppen a zsebükben van. Hát amúgy szerintem ez már olyan szinten durva, hogy konkrétan annyira magasra emeltik a telefonfüggőségnek a szintjét, hogyha nincs nálad, érezted a telefonod illatát.
1: De szerintem szóval egyáltalán illata?
2: Ne, pont ezt akartam mondani, hogy az egyetlen, amit érzek, amikor felforrósodik az akkumulátorom, az az égett szag. Én azt nem akarom magamon viselni.
1: Hát a végén még azt hiszem, hogy ég a telefonom.
2: Most is megszagoltam.
0: Nem, most én is megszagoltam, és nem
3: érzem. Nincs is semmilyen szaga.
2: Na mindjárt ráfújok a parfümömből, aztán lesz.
1: De érted, én még a frissen, tehát a frissen új kivontott telefonnak sincs annyira illata.
0: A topjának nekem muffin illata van.
1: Hadd szagolom meg, várjál. De amúgy tényleg.
0: Mondtad, hogy már hát meg have fun, Bali.
2: De várjatok, egyébként lehet, hogy az ugyan kicsomagolt telefonnak van valamilyen illata. Fogjuk mert le. Én egyébként, nekem az első dolgom mindig, amikor veszek egy könyvet, az, hogy végiglapozok,
1: de
2: és belőle.
1: De
2: az
1: könyv, nem merészeld ezt tartsavítani a telefont, és a könyvet
2: nem
1: merészeld.
2: Te is tudod, hogy ugyanolyan könyvmoly vagyok, mint te. Azért annyira nem. De hogy én imádom a könyveket, és annak is van egy illata. Tehát, hogy úgy, ahogy mi könyvmolyak érezzük,
3: azt amúgy használom.
2: Igen, de úgy, ahogy mi könyvmolyak érezzük a könyvnek ezt az új illatát, tudod, ami ott benne van, aki ilyen nagyon ilyen tech-függő,
0: az könyvmolyak, az is érzi az illatát. Van egy könyvnek alapjátom.
1: Egyébként van könyvparfüm, van könyvillat, új könyvillat.
2: Egyébként nem biztos, mert nekem van egy barátnőm, aki például gyűlöl olvasni, és így vettem vele egy könyvet, és mondom, szagod meg, mert olyan jó illatú, és azt mondja, ő nem érde semmit. Tehát lehet, nem mindenki érzi. Amúgy lehet, simán lehet. Előtte hittem volt beteg, úgyhogy simán lehet. Nem, amúgy nem tudjuk.
1: Megérted most, ha valaki jaj, de függ a telefonjától, és akkor szeretné érezni az illatát, az égett akkumulátorszagot.
2: Hú, de jó, legi. Jaj, de jó, ég a zsebem.
1: Érted? Én magamon a saját parfümöm, tehát magamra fújom a parfümömet, és nem érzem. Tehát a parfümnek érzem az illatát, de tehát ami rajta van parfüm, annak nem érzem permanensen az illatát. Ha annyit fújsz magadra, hogy már teng körülötted az illat, a szag, és te érzed,
2: az
1: akkor
2: baj.
1: Sok. Tehát akkor már nagyon sokat fújtál.
2: Ma beálltam.
1: Tehát, hogyha én most hozzám idejönne valaki, és megszaglászna, akkor van rajtam parfüm, de én magam nem
2: igen.
1: érzem.
2: Hát én is minden reggel befolyam magamat parfümmel, az alatt a 10 másodpercig, amíg még abban a helyzetben vagyok, ahol befújtam magamat parfümmel, érzem, hogy jó illatom van, arra megyek két lépés, és nem érzem a saját
1: igen,
2: illatomat.
1: Igen, akkor is inkább a levegőbe érzem, ahova odafújtam, nem pedig
2: mondjuk egyébként
1: magamat.
2: Meg nagyon fura, mert amikor ugye meg vagyok izzadva, és ugye nincsen jó illatom, azt meg egyből megérzem.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ez nagyon fura, hogy a parfümmel saját magamon, hogyha egy literre fújok, azt nem érzem, de az, hogyha már egy nagyon picit is rossz illatom van, azt egyből.
0: Hát kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog elterjedni ez az illat, hogy mennyi embert fogunk telefonillatúnak érezni.
3: Megszaglászok, és akkor telefonillatú.
0: Igen. Minden esetre most menjünk tovább Miles Smith és Neil Horan közösével a Drive-t.

0: 90 a Táskarádió, te is beleférsz. A Pocket Steak Steak a zsebbe. Az Omaha Steaks előállt a világ első zseb steakjével. Ez egy vákum csomagolt, azonnal fogyasztható hússzelet, ami állítólag mozgás érzékelős technológiával melegszik fel a zsebben, amíg sétálsz. Ha túl gyorsan mész, talán még well done is lesz a végére, értitek? Well done, mint a steakek.
1: Well done. Aha. Nem, izé, hogy szokták, hogy vannak ezek a steak?
2: Izék? Hát van ugye a medium,
0: van a medium, van a rare, van a medium rare, van a well done.
1: Úgy tudod, hogy nagyon tudod, opa.
0: Hát én szoktam enni. Nekem apukám rendszeresen csinál. Rendszeresen.
2: Tipikus, amit az amerikai fiúk. Én szerintem még életemben nem ettem steaket.
0: Nagyon finom. Úristen, most is megkívántam.
1: Én kóstoltam. Így nem konkrét ettem, de volt olyan, hogy mentünk étterembe ilyen nagyobb csipet csapattal, és valaki evett steaket, és akkor így megkóstoltam, nagyon és finom voltam úgy.
0: Amúgy ez tök menő. Nem is tudom, talán Japánban láttam olyanokat, hogy az automatába, oda mész az automatához, és
1: valamint,
0: akkor...
1: hogy jártál Japánba, és ott láttad, vagy videó láttad?
0: Nem, videó láttam, sajnálom, még nem jártam Japánba. De, ami kisik nem múlik, szóval videók alapján...
1: Megyünk együtt, gyere, ja, én is tervezek venni.
0: Videók alapján láttam Japánba, hogy vannak ilyen, ott vannak ilyen steak automaták, és ott is konkrétan megkapod a vákumcsomagolt wagyu steakedet, tehát, hogy konkrétan kiesik az automatából a steaked. Szóval nem tudom, de amúgy ez tök jó. Most érted, veszel ezt téket, zsebre vágod, sétálsz azt, amire hazaért megeheted.
3: Azért ez nagyon fura, hogy mozgásérzékelős technológia van, mert olyan, mint félnék, a megennéd a kalórádat, hogy nem tudom.
2: Én
3: kalórában is a mozgásérzéke. Mi az, hogy most hát, a mozgásérzékelőt, az jut eszembe, hogy ez valami gépezet. És akkor edd meg azt, kérlek szépen, hajrá.
1: Egyébként először én is elgondolom, hogy mozgásérzékel, hogy mi, hogy ha megmozdulsz, akkor bekapcsolja a kis melegítőket, és akkor megsüti a steaket, vagy hogy mi lehet a mozgásérzékel technológia, de így értem, gondolom az acskóban van valami.
2: Biztos van egy ilyen gomb, amivel bekapcsolod, meg ugye ki tudod kapcsolni, meg én szerintem úgy mozgásérzékelős, hogy ilyen mint hogyha ilyen nyomkövető, vagy ilyen, tudod, ilyen térkép lenne, és akkor érzékeli, hogyha elmozdulsz a helyről.
1: Szerintem nem, szerintem úgy mozgás, tehát hogy tehát nem a helyváltoztatásodat érzékeli, hanem az, hogy mozogsz, tehát hogy a zsebedben
2: mozogsz.
1: Ja, mint
2: ezek az okos óra, nem?
3: Hát erről beszélek, hogy megelőzz az okos órádat.
1: Tehát, hogy mint az, okos óra lépésszámláló, vagy nem tudom, de én nem erre gondoltam, hanem vagyis, hogy így elolvasva, így megértettem, hogy szerintem arra gondol, hogy a zacskóban van valami, és úgy értve érzékeli a mozgást, hogy a mozgásoddal melegíti valahogy. A mozgásodat csinálja át a zacskó úgy, hogy annyira megmelegíti a steaket, hogy megsül.
0: Igen. Amúgy nem tudom, hát valami ilyesmit képzelek el én is, vagy pedig úgy képzel, amúgy nem tudom, nekem az volt a fejemben, hogy valami olyasmi, hogy két radiátor között betesz.
3: És nem zsebre vágod.
0: És akkor zsebre vágod.
2: Mint a kenyérpirítókban is szokott lenni.
1: A radiátor zsebre vágod, persze.
0: Igen. Hát írjátok meg, hogy ti megkóstolnátok ezt a zsebsteaket.

0: Hello, Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. You're listening to
1: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 7 óra.
7: Hírek a Táska Rádióban.
8: Európában is letéthatják a gyerekeket a közösségi platformokról. A Sopron Fest idén nyára a lővérekbe költözik. Billie Eilish musicalt készítene az életéről. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségi média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már. Az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségi média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. A Sopron Fest idén nyárra költözik. A Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2 és 4 között a lővérekben várja a fesztiválozó közönséget. Az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 program szól a helyieknek és a turistáknak is. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át az elődje tette. Törekvésük, hogy korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték. A felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek. Reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Billie Eilish egy műsor vendégeként beszélt legújabb projektjéről, köztük a James Cameronnal közösen rendezett koncertfilmjéről is. A beszélgetés során az énekesnő arról is mesélt, hogy szívesen vinné színpadra saját élettörténetét. Ó, igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világhír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként pedig nagyon szerettem színdarabokban szerepelni, mondta. A közelgő turnéja kapcsán Billie Eilish arról is beszélt, hogy energikus és interaktív showt szeretne létrehozni. Szerinte a színpadnak inkább egy játszótérre kellene hasonlítania, mint hagyományos koncerthelyszínre. Idén is átadják a Székesfehérvár önkormányzata által alapított Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjat. A város egyik legrangosabb kulturális elismerését a helyi színházi életben tevékenykedő természetes személyek, társulatok, csoportok vagy közösségek kaphatják. Bárki tett javaslatot a díjazottra május 26-áig.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: A hagyományokhoz hülyen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkör út érintésével 17 órakor kezdődő verseny védnöke Cserpalkovics András polgármester és Miklós Erika operaénekesnő lesz. A TESZ futáson először az egyéniben és a váltó van futók rajtolnak el a 4,8 és 11,2 kilométeres távokon. A kategóriák első három helyzetje díjazásban részesül.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a déli szél. Napközben 24-26 fok közötti értékeket mérhetünk.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfi Anka és a Rocadumaja. Szürreális fél óra következik, beszélni fogunk egy emberről, aki visszavitte az ellopott cipőjét, és a minden évben megrendezett helikopteres májva cukoresőről. De mindezek előtt jöjjön Cat Sighton,

0: 95.5 Táskarádiót, te is beleférsz. Michiganben úgy látszik zajlik az élet, idén is megtartották a hagyományos marshmallow dropot. Egy helikopterből több ezer májva cukrot szórtak a gyerekek közé. A látvány egyszerre volt édes és apokaliptikus, ahogy több száz kisiskolás vetődött rá a ragacsos égi áldásra. A Fogorvosok Szövetsége állítólag titokba szponzorálta az eseményt. Nem tudom, ti hogy vagytok veled, de én akarok ilyet itthon is.
1: No. De ez így hogy kell elkészülni? Esik, és akkor, hogyha nem tudod elkapni, akkor leesik a földre, és akkor azt fel kell takarítani. Ez pozorás.
0: Olyan, mint a konfetti.
1: No.
0: Csak másmaló.
1: Figyeljetek, gyerekek. Ilyen van itt Magyarországon, és...
0: nem mondod.
1: Jobb verzióba, ugyanis... mindjárt elmondom nektek, hogy van ez. Szokott lenni a gárdon, a parkerdőben, hogyha nagyon rossz idő van, meg nagyon fúj a szél, akkor nem, de ilyen hőlégballonfesztivál. És a hőlégballonfesztiválon szokott lenni olyan, hogy az is helikopterrel van, nem a hőlégballonokban, hanem helikopterből szórnak ki cukorkát. Megvan az a damla, azt hiszem az a neve. Ilyen kis becsomagolt cukorka, ilyen mi olvadóságok szoktuk hívni, tudod?
0: Ja,
1: és belül van benne egy ilyen kis gyümölcsös
0: tudom.
1: Olyanokat szórnak, és úgy mindig úgy kaptuk, vittük a kis kosarunkat, amit, és úgy szedtük össze, és úgy gyűjtöttük, nyilván el fog fogyni, tehát mindenki össze fogja szedni, de az vagy leesik a földre, és akkor már nem akarod felvenni, mert be van csomagolva, és nem fog ott maradni a műanyag a földön, hogy károsítsa a természetet, mert 1000%, hogy úgy összehalásszák a gyerekek az összeset.
0: Az
1: tehát, tehát azon nézhetünk, hogy a levegőből elkapjuk, utána ami leesett a földre, még azt is így halásszuk össze. Nagyon poén volt egyébként, de tényleg van ilyen.
0: Én erről még nem is hallottam, életemben nem hallottam, pedig egyébként itt lakok, ugye Fehérváron, nem messze a gártól. Tehát, hogy...
1: tavasszal szokott lenni, amúgy abban nem vagyok biztos, szerintem én úgy emlékszem, hogy minden évben, amikor van hőlégballonfesztivál, akkor ez a cukorka szórás is.
0: Én a hőlégballonfesztiválról sem hallottam még, tehát, de mindegy.
1: Lehet, hát nem egy ilyen óriási dolog egyébként, de szóval nem vagyok benne biztos, de szerintem az a cukorkaszórás dolog is van minden évben. De jó, hát majd megnézem, mikor aztán megyünk.
0: Uh-huh. De egyébként írják, hogy a Fogorvosok Szövetsége is szponzorálta. De hogy most így fogorvos létre ezt így szponzorálni.
1: Szegény. Gyerünk, rontjuk el a gyerekek fogát, és akkor több pénz jön nekünk, amikor egyébként elhozzák őket a fogorvoshoz.
0: Pont ezt akartam, hogy fogadjunk, hogy ez volt így a háttérben, hogy jó, elrontjuk a gyerekek fogát, és akkor a következő hónapban folyamatosan jönni fognak hozzánk a gyerekek.
1: Titokban, mert azt kell mondani, hogy hát ez nem egészséges, de közben meg, hogyha jönnek hozzánk, akkor dől elé.
0: Igen. Írjátok meg nekünk, hogyha ti szeretnétek ilyen marshmallow dropot, hát ha meghallja valaki olyan ember, aki esetleg tud is tenni valamit ez ügy érdekében. De mi most menjünk tovább Heaven és Caitlyn Aragon közösével az Iron-nal.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Egy amerikai tolvaj bekerült a világ legrosszabb bűnözői válogatásba, miután ellopott egy pár drága sportcipőt az üzletből. A csavar pár órával később visszament a boltba kicserélni őket, mert nem volt jó a méret. A rendőrök már a pénztárnál váltak, ahol állítólag megkérdezte, hogy a vinics jár-e nagyobb méretben.
1: Na várj, a rendőrök tudták, hogy ő vissza fog menni, vagy valahogy rájöttek, szerintem... hogy mi a lábmérete, és tudták, hogy vissza fog jönni, kicserélni.
0: Nem, szerintem az de volt, hogy ugye hívták a rendőröket, és gondolom bementek ugye a
1: helyszínre.
0: A helyszínre.
1: Igen, és ott helyszíneltek igazából. Igen, és akkor visszajött az idő, hogy bocsi, nem tudsz egy ilyennél nagyobbat, amit esetleg át tudok lopni, mert
0: ez a pofa kell már ahhoz, hogy megkérdez, hogy a bilincs jár-e nagyon méretbe. Én visszamenni, először kezdjük ott, hogy nem lopnék, de még lopnék is, és visszamennék, már mondjuk ahhoz se lenne pofa, inkább eladnám eBay-en, nem tudom.
1: Úgy van itt. Hát persze, tehát most nem lopunk, de ha valaki lop, akkor, és nem jó a méret, nem tudom hordani, hogy látja a rendőr, hogy visszamész? Tehát, hogy... Tehát,
0: vissza sem mennék, de még az, hogy meglátja a rendőröket, és akkor még tudod, így oda is megy, így szép az át, hogy bilincs jár nagyon méretbe. Tehát, figyelj, úgy lesettem inkább a szememet.
1: Tehát egy krimibe sem megy vissza a gyilkos a tett helyszínre. Tehát,
0: hogy kende.
1: Tehát nem
0: van,
1: bolond.
0: Amikor vissza, de vannak a pszichopaták, ilyen serial killerek
1: viszont. De az egy külön történet, hogyha érted, tehát hogy tehát,
0: jó, értem, amit mondasz, igen.
1: Érted, hogy hülyeség visszamenni.
0: Igen. Szegény hallgatóinkat itt reggel traumatizáljuk az ilyen történetekkel.
1: Persze, hát figyelj, akkor mindenkinek mondom, ne menjetek vissza a színhelyre.
0: Egyébként igen, tehát hogyha már loptok, akkor csináljátok
1: jól. Ne lopjatok!
0: Ne lopjatok, de ha már csináljátok, akkor már úgy, hogy ne kapjanak át titeket.
1: De akkor ez így megkülönhetél, 37-es cipőt elvitt, és akkor ó, várja, nekem 41-es kell, vagy meg se nézte, csak kikapott egyet.
0: Azért lenni, 41-es lábam.
1: Nekem meg 37-es. És akkor csak így lekapott egyet a zéről, és elrohant, és akkor...
0: Na, fújjó! Amúgy kölyök, elmegyek cipőt lopni, véletlenül 41-es
1: helyet. Nem lopunk, emlékeztek?
0: Lopok egy 37-est, és... odaadom a villőnek, hát neki
1: és jó lesz. Én majd ajánlék, vagy szóljon a homrodon, én már, jaj, de szép! És aztán jönnek a rendőrök.
0: Két óra múlva bejöttek a rendőrök. Letartóztatom cipőlopás.
1: Na tudod, ez a, jössz, és így odaadom, meg jaj, de öröknek, és nem lopott. Dehogyis.
0: Én is nagyon utálnék valakit, esküszöm, ezt csinálnám vele, ellopnék egy cipőt, ráadnám, odaadnám neki ajándékba, és lefotóznám utána
1: bejelentenék. Hát akkor az nagyon-nagyon rühelnet kell valakit.
0: Amúgy van olyan. Na, de a lényeg az, hogy ne lopjatok se cipőt, se semmilyen más árut, és mi most megyünk tovább Mimivel, Bell, a Ghost of

0: sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Európában is letéthatják a gyerekeket a közösségi platformokról. A Sopronfest idén nyára a lővérekbe költözik. Billie Eilish musicalt készítene az életéről. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségi média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már. Az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségi média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. A Sopronfest idén nyárra költözik, a Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2 és 4 között a lővérekben várja a fesztiválozó közönséget, az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 program szól a helyieknek és a turistáknak is. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át az elődje tette. Törekvésük, hogy korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték. A felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek. Reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Billie Eilish egy műsor vendégeként beszélt legújabb projektjéről, köztük a James Cameronnal közösen rendezett koncertfilmjéről is. A beszélgetés során az énekesnő arról is mesélt, hogy szívesen vinné színpadra saját élettörténetét. Ó, igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világ hír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként pedig nagyon szerettem színdarabokban szerepelni, mondta. A közelgő turnéja kapcsán Billie Eilish arról is beszélt, hogy energikus és interaktív showt szeretne létrehozni. Szerinte a színpadnak inkább egy játszótérre kellene hasonlítania, mint hagyományos koncerthelyszínre. Idén is átadják a Székesfehérvár önkormányzata által alapított Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjat. A város egyik legrangosabb kulturális elismerését a helyi színházi életben tevékenykedő természetes személyek, társulatok, csoportok vagy közösségek kaphatják. Bárki tehet javaslatot a díjazottra május 26-áig.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A hagyományokhoz fűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkörút érintésével 17 órakor kezdődő verseny védnöke Cserpalkovics András polgármester és Miklós Erika operaénekesnő lesz. A TESZ futáson először az egyéniben és a váltóban futók rajtolnak el a 4,8 és 11,2 kilométeres távokon. A kategóriák első három helyzetje díjazásban részesül.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a déli szél. Napközben 24-26 fok között ért.

Kilencfejtő táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Rocanov, Maja Safjanka és Bali Villő. Az utolsó fél órában beszélni fogunk felnőtteknek szánt cumis üvegcukorkáról, illetve megtudhatjátok azt is, hogy mit akar a Szelend és Top a golfpályán. De mindezek előtt hadd szóljon Blackpinktől a Champion itt a 97-ön.

0: 97-es rádió, te is beleférsz. Szellent és Top a golfpályán. Egy profi golfozó az egyik neves tornán épp a döntőütéshez készült, amikor a síri csendben egy hatalmasat szellentett. A sportoló annyira elnevette magát, hogy percekig nem tudta folytatni a játékot, a kommentátorok pedig perceken át próbálták komoly hangon elemezni a váratlan akusztikai hatásokat. A videó természetesen ledarolta a TikTokot.
1: Na várjál, szóval szellentett egyet, és utána percekig röhögő görcsöt kapott?
0: Igen.
2: Hát figyelj, egy ilyen hatalmas csendbe egyet így oda beleszellentesz, de tudod, egy ilyen jó hangosat, nem azt a sunyi laposat, hanem a jó hangosat.
0: Igen, tehát azt mondod, hogy hatalmasat, tehát hogy ilyen jó, ilyen kis, nem tudom, fostosat, vagy
2: tudod, mint az apukák szoktak esténként ott a takaró alatt leművelni.
1: Kérlek, váltsunk
0: témát. Igen, tehát, hogy, tehát az a szint.
2: De ez a témánk.
1: Nem akarom.
0: Hát, de, hát igen, de szóval ez sok mindenre igaz, tehát amikor ilyen síri csend van, és valaki így beleköhög egyet, vagy
2: de milyen kommentálat? Dolgozat közben például a legrosszabb, amikor tudod, mindenki csendben van, mert fókuszál, megírja, és mindenki próbál tőle úgy puskázni, hogy ne lehessen hallani, de olyan csend van, hogy így lehet hallani így.
0: Igen, tehát annyit lehet hallani, hogy így a lapot megemeled, mert annyira síri csend van mindenki.
2: Igen,
0: mert
2: meg amikor köhögsz, próbálják az emberek, tudod, így random pillanatokba beleköhögni, és mindenki akkor így átfordítja a lapját, amikor
0: amikor köhög, és akkor forgatod lapot, hogy üzé, ne halljanak semmit.
2: Igen.
0: Egyébként én dolgozatoknál erre pont, mármint, hogy én pont ilyen, nem tudom, így szoktam csinálni dolgaimat, és szerintem én elég zajosan ügyködöm, szóval ilyen szempontból nagyon szívesen annak, aki puskázni szeretne, mert akkor nem hallatszik a puskázat.
1: Én nagyon halkan puskázok, én ezt nagyon halkan meg tudom mondani, szóval.
2: Nem puskázol úgy, gondolom.
1: De, szoktam, csak nagyon halkan meg. Persze.
2: Én
1: ki nem szokott? Jó, a villő zseni, oké. Oké, értjük.
0: Nem vagyok,
2: én egyébként a múltkor, ezt most elmondom, és remélem, hogy a tanárom nem hallgatja meg. A múltkor úgy puskáztam, hogy beraktam a puskát a toltartomba, majd felálltam, és a tanár az jóval alacsonyabb, mint én, és így leereszkedtem, úgymond így az ő szintjére, és akkor tani körbe rájártam így a toltartomat, és igazgattam, és mindig visszültem, hogy amúgy, hogy milyen szögben láttam én, hogy hova, hogyan kell behelyezkednem, mert akkor tudod, így jár körbe a tanár, és akkor így de azokon a helyeken úgy nem lát rá, viszont én meg még mindig rálátok, és bejött.
0: Egyébként szerintem szokták hallgatni olykor-olykor a tanáraink és a táskarádiót, szóval
1: ezt lehet, hogy nem kell volna elmondanod, Maja.
0: Igen,
2: de nem tudja, melyik tanárról van szó, mert amúgy
1: alacsonyabbnál, az elég sok lehet.
2: Basz, és majdnem az összes női tanárom alacsonyabbnál.
1: Tudjuk, hogy nő.
2: Húha, mert egyébként magasak, tehát őt alapvetően kizártuk.
0: Tehát igen, egyébként most a Maja tanárának segítünk gyakorlatilag megfejteni, hogy ki lehet ő, tehát hogy mikor kell odafigyelni.
2: Kinél puskáztam, mondjuk egyébként szerintem igen, nem olyan nagy rejtém, mert majdnem az összes órán puskázok. Tehát, hogy bárkinél lehetett az.
0: Na, most már ezt is tudjuk.
1: Na, most már bajban vagyok, okay?
0: Igen, most
2: nem,
0: már
2: egyébként most már esküszöm, mostában el szoktam kezdeni tanulni, tehát például a törit.
0: Most már el szoktam kezdeni. Hát így
2: most
0: két
2: már
0: év,
2: kell.
0: Két év, vagy vége.
1: Konkrétan én vége van baja.
0: Jársz? 10 éve jársz iskolába? Mert most vagy 10-es?
2: Jó, de hát az első 8 évet Waldorfba töltöttem, tehát, hogy ott nem kellett tanulnom, mert ott automatik mindenre 5-ös kaptál.
0: Hát így 10 év után.
2: 10 év után elkezdtem amúgy így tanulgatni.
0: 10 év iskola után így elkezdtél tanulgatni.
2: Hello.
0: Kissé eltértünk az eredeti témától, de azért írjátok meg, hogy veletek történt-e már olyan, hogy nagy csatbe valami kínos hangot adtatok ki. Mi most menjünk tovább David Guetta, Ava Max és Alfa Vérkazasével a

0: 92 Táska Rádió, te is beleférsz. Felnőtt cumisüveg cukorka. A népszerű Baby Bottle Pop, a cumisüveg alakú nyalóka, bejelentette a felnőtt változatát. A gyerekeknek szánt eper és áfonya helyett felnőtt ízekben gondolkodnak. Érkezik a rostízű, a multivitamin aromás és a késői fizetendő számlák miatti szorongás nevű kiadás.
1: Annak milyen íze van?
2: Késői fizetendő számlák miatt szorongás.
1: Annak milyen íze van? Ilyen csalódás íze van?
2: Aha,
1: ilyen kis finom csalódás íze van.
2: Rossz íze van.
0: Igen, ilyen kis csalódás, meg egy kis stressz. Én őszintén szólva az első, amire gondoltam, hogy felnőtt ízek, hát akkor biztos valami alkoholos lesz. És ehhez képest
2: én
0: meg
2: is.
0: Nem. Tehát arra számítottam volna.
2: Mert ez ilyen multivitaminos, meg rostos. Azok még mindig gyerekeknek
1: való. Hát a késői befizetendő számlák miatti szorongás, az már felnőtt íz.
2: Az biztos, igen. Hogy felnőtt íz, de ez most ugyanolyan, mint amiről beszéltünk, hogy új telefon illatú parfüm, tehát, hogy ennek sincsen túl.
1: Akkor legyen már inkább a késői befizetendő számlák miatti szorongás parfüm.
2: Amúgy én esküszöm, hogy hordanám azt a parfümöt.
1: Kipróbálnád, igen.
2: Kipróbálnám azt a parfümöt.
1: Úgyhogy még nem is vagy felnőtt, úgy...
2: Hát figyelj, már engem is elért ez a szorongás, jó? Tehát,
1: a késői számlák miatt. Hát igen, olyan borzalmas.
2: De egyébként visszatérve erre a cumisüveg cukorkára, én nem tudom, hogy felnőtt tízekbe erre van most így nekünk egy külön fogalmunk amúgy, hogy mik a felnőtt,
0: ja, hogy mik a felnőtt ízek. Nem tudom, mert egyébként tényleg, tehát a multivitamin aromás, ugye multivitamin, tehát nem tudom, hogy ez mit akarhat, de a multivitamin van ilyen, tehát ez gyümölcslé, a multivitamin, gyerekek iszek. Rostízű, az milyen mind? Rost? Tehát húsrost, vagy gyümölcsrost, tehát hogy nem mindegy, hogy milyen rost a rost.
2: Igen. Rost vagy az. Ugye a bennünk lévő húsunknak a rostja.
1: Hát azt mondom, hogy... Kannibalizmus, azaz.
0: Hát azt mondom, hogy húsrost, tehát amit megeszel húst, annak is van rostja.
2: Állathúsról beszélünk.
0: Igen, tehát hogy
2: most... félreértené.
0: Igen, tehát hogy most nem tudom, hogy a rost ízű az mit takarhat, de az se kifejezetten felnőtt íz, szerintem. A multivitamin se. A késői befizetendő számlák miatti szorongás ízű cukorka.
1: Annak meg esetre, ez is tudjuk képzelni, hogy milyen íze lehet.
0: Azt el tudjuk képzelni, de valóban eléggé felnőttese hangzik.
2: Ennyi erővel lehetne navos cukorka is.
0: Navos cukorka, ezt hogy érted?
2: Hát, hogy ez ugyanolyan, mint a befizetendő számlák. Ugye a NAV is egy ilyen...
0: Ilyen kis felnőttes dolog.
2: A NAV-ja az egy cég, de most ebben nem fogok belemenni, mert én is összekutyulódok benne, mikor nekem magyarázza anyám. Tehát, hogy...
0: Igen, nem menjünk bele, de hogy ez is ilyen...
2: Hát, ez is ilyen felnőttes dolog.
0: Hát inkább felnőttes lenne, mint a multivitamin ízű. Tehát, hogy...
2: Ennyi erővel bemehetnék a földhivatalba is ilyen ízesítési cuccokért.
0: Földhivatal ízesítési cukorka.
2: Kaják.
1: Akkor legyen már inkább földhivatal miatti szorongás ízű cukorka.
0: Ja,
2: csak
0: hogy
2: azért. Tetszik.
0: Tehát a szorongás ízű nyalókákat kell gyarapítani.
2: Igen. Ilyen stressz helyzetekben lévő.
0: Hát nem tudom, ti megkóstolnátok egyébként bármelyiket is?
2: Én amúgy esküszöm, ezt a később befizetendő számlák miatti szorongás ízűt, azt megkóstolnám. Csak hogy így tudjam, hogy mire számítjuk a jövőben.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 8 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Európában is letéthatják a gyerekeket a közösségi platformokról. A Sopron Fest idén nyára a Lővérekbe költözik. Billie Eilish musicalt készítene az életéről. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségi média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már. Az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségi média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. A Sopron Fest idén nyárra költözik, a Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2 és 4 között a Lővérekben várja a fesztiválozó közönséget. Az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 program szól a helyieknek és a turistáknak is. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át az elődje tette. Törekvésük, hogy korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték. A felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a Lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek. Reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Billie Eilish egy műsor vendégeként beszélt legújabb projektjéről, köztük a James Cameronnal közösen rendezett koncertfilmjéről is. A beszélgetés során az énekesnő arról is mesélt, hogy szívesen vinné színpadra saját élettörténetét. Ó, igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világ hír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként pedig nagyon szerettem színdarabokban szerepelni, mondta. A közelgő turnéja kapcsán Billie Eilish arról is beszélt, hogy energikus és interaktív showt szeretne létrehozni. Szerinte a színpadnak inkább egy játszótérre kellene hasonlítania, mint hagyományos koncerthelyszínre. Idén is átadják a Székesfehérvár önkormányzata által alapított Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjat. A város egyik legrangosabb kulturális elismerését a helyi színházi életben tevékenykedő természetes személyek, társulatok, csoportok vagy közösségek kaphatják. Bárki tett javaslatot a díjazottra május 26-áig.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: A hagyományokhoz fűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkörút érintésével 17 órakor kezdődő verseny védnöke Cserpalkovics András polgármester és Miklós Erika operaénekesnő lesz. A TESZ futáson először az egyéniben és a váltóban futók rajtolnak el a 4,8 és 11,2 kilométeres távokon. A kategóriák első három helyzetje díjazásban részesül.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a déli szél. Napközben 24-26 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Takács Olivia és Simon Eszter. Érdekes dolgok az emberi agyról. Agyunk az egyik legösszetettebb és legmisztikusabb szervünk. Testünk olyan része, amiről egyszerre tudunk nagyon sokat, és ugyanakkor kétségbejtően keveset is. Az alvás elengedhetetlen az agy számára, olyannyira, hogyha nem pihenjük ki magunkat, az agy kikapcsol pár másodpercre. Az agy alvás közben dolgozza fel a töménytelen mennyiségű információt, és ez alatt hozza létre az emlékképet is. Egy másfél órás alvás alatt az agy rendezi az adatokat, tehát ha emlékezni akarunk valamire, iktassunk be egy kis alvást. Az agy képes megmásítani az emlékeket. Ilyenkor többnyire védekeznek az olyan emlékek ellen, amik nagyon megviselnének minket. A kutatások azt is bebizonyították, hogy minél többet tudunk, annál többet tanulunk.
1: A stressz bizonyítottan negatív hatással van az agy kognitív folyamataira. Kognitív folyamatnak nevezzük az észlelés, emlékezés, az információ feldolgozás folyamatait, amely alapján az ember problémát old meg, értelmezi a világot. Seje János dolgozta ki a stressz elméletet, miszerint különböző lelki megterhelések kapcsán a tünetek egy jelentős része ugyanolyan. Ezt nevezte el stressz szindrómának.
0: A műtétek során alkalmazott altatás nem azonos az alvás állapotával. Egyesek szerint jobban hasonlít a kómára. Nem véletlenül kell épp ezt az állapotot létrehozni, ugyanis a műtétek során alkalmazott altatásnak több szerepe van, amit meg kell oldani. A műtétre nem szabad emlékezni a páciensnek, nem szabad fájdalmat éreznie, mozognia és nem szabad felébrednie, amik általános alvás esetén másképp vannak. Emellett a légzésnek, keringésnek és a testhőmérsékletnek változatlannak kell maradnia. Tehát ilyenkor nem kapcsolják ki az agyat. Mellesleg agyunk kapacitása egyelőre nem elég ahhoz, hogy megértse, feltérképezze saját magát, saját működését.
1: Az agy a születés után is folyamatosan fejlődik, érik. 7 éves korra fejlődik ki az agy 95%-a. Ezután, az életkor után pedig már fizikailag nem nő nagyobbra. A kamaszkori viselkedés részben az agyi fejlődés szeszélyének köszönhető. Az agy szürke állománya a kamaszkort megelőzően fejlődik ki teljesen, és a tinédzserkor alatt nyeri el végső formáját, a döntéshozásért és ítélő képességét felelős előső lebeny. Az agy a végső formáját körülbelül 20 éves korára éri el.
0: Bizonyos esetekben a neuronok korlátozott számban képesek regenerálódásra, mint az agyban lévő többi sejt is. Sőt, képes adaptálódni a sérült idegekhez, és képes új idegi kötődéseket létrehozni még felnőtt körben is. Az agyban több mint 100 milliárd idegsejt van. Ezek másodpercenként 100 ezer milliárd adatot dolgoznak fel. A memória kapacitása pedig 2,5 millió gigabyte. Minden kedvenc!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla és Pál Péter. Elhoztunk nektek pár érdekes tényt a sport hatásairól. A sport egészséges, de nem csak szép vonalakat és erős izmokat kölcsönöz, hanem javítja az állóképességet és az erőnlétet. Az egészséges életmód részeként segít az érrendszeri panaszok, a cukorbetegség, valamint számos egyéb betegség megelőzésében. Manapság egyre több jótékony hatását fedezik fel. Mik is ezek pontosak?
1: Testi és szellemi frissesség. Ha sikerül megőrizni a szív és keringési rendszer egészségét időskorban is, akkor a szellemi frissesség is tovább megmarad. Ezt igazolják az Amerikai Egyesült Államokban több mint 20 000 idős ember bevonásával végzett vizsgálatok. A szellemi hanyatlás egyik rizikófaktora a magas vérnyomás, ami rendszeres, sporttal sok esetben megelőzhető. A karate megőrzi a fiatalságot. Egy egyetem kutatása azt igazolja, hogy a karate órákat látogató emberek szellemileg frissebbek és kevésbé fogékonyak a depresszióra, mint például a tornát vagy akár a szellemi tréningeket választó embertársaik.
0: A szabadban sportolni hatásosabb. A szabadban, a természetben folytatott sporttevékenység igen hatásos a stressz leküzdésében, a depresszió ellen, sőt a haragtól és a dűtől is segít megszabadulni. Ugyanannyi idő alatt sokkal jobb eredmény érhető el, mintha a négy fal között fitnessteremben edzenénk. A könnyen belátható állítás 11 tanulmány kiértékelése is alátámasztja, amelyben több mint 8000 önkéntes adatai szerepelnek. Az edzettség véd a stressz ellen. A rendszeres mozgás segítségével karbantartható a szív és az érrendszer, így az Alzheimer-kor korai stádiumában lassítja az agy leépülésének folyamatát. Erre a következtetésre a Kansas-i Egyetem tudósai jutottak.
1: A jó erőnlét segít megelőzni a daganatos betegségeket. Aki hetente legalább 2 órát intenzíven sportol, fénykutatók szerint 1/3-ával csökkenti a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát. Önmagában ez azonban természetesen nem elég. Abba kell hagyni a dohányzást, és kiegyensúlyozottan kell táplálkozni. Az USA-ban folytatott kifejezetten ez irányú kutatások azt is igazolják, hogy a sport segít az emésztőrendszeri daganatok megelőzésében. Aki sportol, jobban tanul. Svédországban arra jöttek rá, hogy a tanulók teljesítménye 30%-ban attól függ, hogy rendszeresen sportolnak-e. Lányok esetében az iskolai teljesítmény összefügg az edzések intenzitásával, fiúknál pedig az erőnléttel.
0: Nem jó, ha valaki gyakran méregeti testsúlyát. Ha ugyanis azt tapasztalja, hogy a sport ellenére egyetlen kilótól sem sikerült megszabadulnia, könnyen feladhatja. Pedig a sport akkor is védi a szívet, ha nem csökkenti a test súlyt, már önmagában szívvédő hatásáért is megéri rendszeresen sportolni. Több alvás, több erőnlét. Azok a fiatal nők, akik többet és jobban alszanak rosszul alvó kortársaiknál, rendszerint fittebbek is náluk. Ezt az eredményt hozta a több mint 2000 tajvani egyetemista lány bevonásával végzett kísérlet. Aki aktív életet él, jobban alszik, és annak, aki jobban alszik, több energiája lesz az aktív életre. 97.5 Táska.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka és László Vivien. Ha szereted az izgalmakat, és mindig is vonzódtál a különleges vagy akár ijesztő lényekhez, akkor a mai adás pont neked fog szólni, hiszen most megismerheted az egyik leghírhettebb titokzatos lény történeteit, és a szörnyvadászat izgalmait is átélheted.
1: Szerintem sokan ismeritek Bigfootot, azaz nagy lábat. Észak-Amerika állítólagos szörnyetege, melynek létezését lábnyomán kívül semmiféle fizikai bizonyíték nem támasztja alá. Egy több mint 2 méter magas, teste erőtől duzzadt, izmos lény. Azt gondolnánk, nehezen tud elbújni az emberi tekintetek elől. De ez nem igaz. A Bigfoot 911 nevű nagylábkutató szervezet több éve kutatja ezt a különleges élőlényt. Különböző hívások érkeztek ehhez a szervezethez, mint például:
0: segítség, megölték a kiskutyámat, és egy óriási férfi van a hátsó kertemben. Lehet, hogy nem is ember, inkább mint valami furcsa lény, vagy valami egy nagy fekete ruhában.
1: A férfi a hívás alatt teljesen józan volt, és elég komolyan hangzott. Az illető tényleg nagyon félt, és videóra is vette a lényt, de mire kimentek a kutatók, semmi nyomot nem találtak.
0: Később a Bigfoot 911 segítségére egy észak-karolinai háziasszony készített egy úgynevezett nagylábcsalogatószert. És honnan tudhatjuk, hogy ez működik? Helyszíni teszteket végeztek, és így újabb hívások jöttek, amelyben jelentették nagyláb észlelését. Dorka, te mit gondolsz, szerinted létezik nagyláb?
1: Szerintem létezik, de nem egyedül van. Biztos vagyok benne, hogy a Földön több ilyen titokzatos élőlény is él. És te mit gondolsz, Vivi?
0: Teljesen egyetértek veled, én is hiszek a hasonló különleges lényekben. Mi hiszünk benne, de megkérdeztünk benneteket is, hogy ti mit gondoltok.
2: Őszintén, én hiszek benne, bár nem abban a két lábon járó nagy yetiben, hanem egy olyan majomfélében, ami magasabb egy gorillánál, és képes két lábon járni, és hasonlít egy emberre.
3: Én azért nem hiszek nagy lábban, mert nem létezik olyan élőlény, ami ilyen nagy és ilyen szőrös.
4: Hiszek nagy lábba, mert valaminek biztos, hogy kellett lennie ahhoz, hogy létrejöjjön ez a mítosz, ez az elképzelés, hogy ő létezik. Nem hiszem, hogy abban a formában, ahogy őt ábrázolják, hogy valami nagy szőrös, jegesmedveszerű lény, aki lépked ilyen hatalmas nagy lábakkal, de szerintem létezik valami, ami ekkora nyomot tud hagyni, vagy legalábbis valami értelmes magyarázat arra, hogy ezek a nyomok miért jöttek létre.
5: Végül is a hány féle ember, annyi féle szokás, én nem hiszek a nagy lábban.
6: Én személy szerint nem hiszek a nagy lábban, de a tudósok szerint egy jegesmedve és egy barna medvének a keveréke, de én nem hiszek ebben a tényben, szóval nem.
7: Én sem hiszek a nagy láb legendájában, mivel hogyha élnem, akkor már rég megtaláltak volna az erdőben, hisz nem lehet olyan sűrű egy erdő, hogy ne legyenek rá egy hatalmas szőrös izére.
8: Szóval hiszek benne, mivel vannak rá teljesen meggyőző bizonyítékok. Észak-Amerikában tele vannak az erdőkkel, megrágott őszdarabokkal, meg szarvasokkal, meg nem tudom mivel, de tele vannak ilyen megrágott emlősökkel.
1: És hogy mit tartogat Bigfootnak a jövő? Szerintünk hamarosan megtalálják.
9: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fűries Csenge és Hedrik Mira. Pedig annyival több van bennem. De valahogy nem merem megmutatni, kipróbálni, megpályázni, stb. Ismerős?
1: Az önbizalom hiány sokak életét megnehezíti és megakadályozza, hogy kihozd magadból mindazt, amire egyébként képes lennél. Sokféle formában jelentkezhet, például nem mersz új dolgokba belevágni, mert félsz, hogy hibázni fogsz, vagy folyamatosan elégedetlen vagy magaddal, esetleg nem mersz nemet mondani, és mindig mások igényeihez alkalmazkodsz. Az önbizalmat valamilyen mágikus és beleszületett dolognak tekintjük, amiből a szerencséseknek több jutott. Akinek meg nem volt akkora szerencséje, az folyamatosan küzdködhet a nem vagyok elég jó érzésével. Akármennyire is eleve elrendeltnek tűnik, az önbizalom fejleszthető. Ehhez azonban először fel kell ismerni magunkban azokat a viselkedésformákat, amelyek arra utalnak, hogy hadilábon állunk az önbizalommal.
0: Első, folyamatos bocsánatkérés, mindenért avagy elnézés, hogy élek. Azaz alig mersz bárkitől bármit kérni, nehogy kellemetlenséget okoz. Még akkor sem mered megtenni, ha egyébként a lelked mélyén tudod, hogy igazad lenne és jogosan elvárható, amit szeretnél. Például nem mersz szólni a munkahelyeden, hogy túl sok a feladat, amit kaptál, és már nem győzöd. Vagy nem mered felvetni a barátaidnak, hogy találkozzatok olyan helyen, ami neked is könnyebben megközelíthető. A bocs, hogy felvetem, vagy ne haragudj, hogy ezzel zavallak, és hagyd csak, majd én megcsinálom típusú mondatok, árulkodó jelek, hogy te is a bocs, hogy élek érzéssel küzdesz.
1: Második. Határozatlanság és döntésképtelenség. A nem túl magas önbecsülés egyik jele, hogy még a hétköznapi egyszerű dolgokban sem tündesz könnyen. Például azzal kapcsolatban, hogy mit vegyél fel, vagy milyen filmet nézzetek meg. Nem beszélve a nagyobb döntésekről. Ezeket ezerszer is átrágod, és még ha döntesz is valami mellett, utólag folyton megkérdőjelezed a döntésedet. Emiatt sokszor azt érzed, hogy mennyi lehetőséget kihagytál, vagy hogyha akkor annak idején máshogy döntesz, akkor most sokkal jobb helyzetben lennél.
0: Harmadik, konfliktus kerülés. Ami pont az egyik kiváltó oka annak, hogy időnként apró hazugságra kényszerülsz. Annyira félsz attól, hogyha bárkivel konfliktusba kerülsz, akkor már nem fogsz nekik megfelelni, hogy mindenáron megpróbáld elkerülni a vitás helyzeteket. Mind a magánéletben, mind a munkában nagyon félsz ezektől, és inkább ráhagysz olyasmit is a másikra, amivel egyébként nem értenél egyet. Hosszú távon viszont ez megint csak rombolja az önbizalmadat, hiszen könnyen előfordulhat, hogy egyrészt semmi rossz nem történne, ha időnként kiállnál magadért, másrészt az is, hogy esetleg neked volt igazad, csak nem mertél véleményednek hangot adni.
1: Negyedik, apró kis füllentések, amivel igazából nem is akarsz ártani senkinek. Nem is azért csinálod, hogy átverj valakit, sőt valójában nem is szeretnél hazudni. Csak éppen annyira meg akarsz felelni másodnak, hogy nem mersz konfrontálódni, és inkább azt mondod, amit hallani akarnak, nehogy valami kellemetlenséget okoz nekik. Lehet, hogy az egész csak annyi, hogy egyet értesz akkor is, ha amúgy más lenne a véleményed. Vagy a jobb a békesség kedvéért rámondod valamire, hogy megtetted, holott nem, hogy békén hagyjanak.
0: Az önbizalom hiány nem ritka többek között 5 és 11 éves korban. Jellemző a félénkség, sebezhetőség és a szorongás. Törekszik arra, hogy megfeleljen mindannak, amit elvárnak tőle, és zavarja, ha különbözik a többiektől. Az önbizalom hiányt valóban nagyon nehéz leküzdeni, pedig nincs egészség enélkül.
1: Ha ismersz önbizalom hiányost, vagy te vagy az, akkor segíts, vagy kér segítséget.

0: Táncszünet a Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Dukai Alexandra. A legtöbb ember lelkesen várja nyarat és a jó mozis estéket, ezért elhoztam pár filmet, ami segít ráhangolódni a nyárra. Első, Outer Banks. Egy baráti társaság egy kis szigeten élménydúsan tölti a nyarat, míg érdekes nyomokra nem bukkannak és nyomozni kezdenek. Eközben a teen drámák sem szorulhatnak háttérbe, valamint az, hogy a szigeten élő két csapat nem vegyülhet.
1: Kettes, egy pörgős nyár. A vadóc Summer imádja áthágni a szabályokat, ezzel rengeteg problémát okozva elfoglalt anyjának. Viszont anyja visszavág, mivel a munkája elküldi Summert egy kisvárosi családhoz egész nyárra. A kalandok pedig csak most kezdődnek igazán Summer számára.
0: Harmadik, az elveszett város. A feltörekvő romantikus regényíró mit sem sejt arról, hogy mekkora kalandba keveredik. Egy őrült milliárdos elrabolja őt, hogy segítsen megtalálni egy rég elveszett kincset.
1: Négyes, Ohana az igazi kincs nyomában. A brooklyni család elutazik egy Hawaii-szigetre, hogy meglátogasson egy rokont. Ám a kalandvágyó Pili belerángatja barátait egy őrült kalandba. A cél, hogy megkeressenek egy kincset.
0: Ötödik, Igen nap. A merész és kalandvágyó házaspár ráeszmél, hogy a gyerekeik nem is tekintik őket olyan bátornak, mint amilyenek. Ezért úgy döntenek, bevállalnak egy kihívást, miszerint egy napig mindenre igen mondanak.
1: Hatodik, Nem erészel eljönni a bát Vicvámra. A két legjobb barátnő már régóta emlékezetes bitvácvát tervez. Ám Stacy szerelme a híres fiú, akiben mindenki belezúg, mindent tönkretesz. Ettől az egész barátság gajra megy.

több slágerlistás dala is született, melyek különböző helyezéseket értek el. Ilyen például a Csókolom, Kedvesem, Hé Budapest és a Még Mindig. Annyi biztos, hogy mi a következő koncertjén ott leszünk. És te?

0: 9-től Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fűrjes Csenge és Hedrik Míra. A horrorokról és a thrillerekről fogunk beszélni.
1: A horror olyan irodalmi műfaj, amelynek középpontjában a félelem áll. Habár alapvetően irodalmi művekről van szó, megjelenhet más ágazatokban is, melyek közül a legtipikusabb a film. A horror különálló műfaj, aminek semmi köze sincs a háborúk vagy a természeti katasztrófák borzalmaihoz. Lásd még katasztrófa film. Habár ezek önmagukban jelentenek szörnyűséges dolgokat, irodalmi értelemben nincs kapcsolatuk a horror műfajával és témáival.
0: A horror célja az emberi félelemmel való játék, a félelem felkeltése. Fontos tulajdonsága, hogy mint irodalmi műfaj, az olvasó önmaga is belemegy ebbe a játékba, miközben végig tudja, hogy a félelem csupán a képzelet szülötte, és így alaptalan. A horrornak nem célja semmilyen erkölcsi tanulság elérése, pusztán a borzongással keltett szórakoztatás. Ebből a szempontból a horror igen eltér a klasszikus irodalmi műfajoktól. Manapság ismert horrorfilmek, például az Apáca, na meg persze a Démonok között, na és vannak a sorozatok.
1: Mostanában a legnépszerűbb film a Mosolyog. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, miről is szól. Miután tanulja lesz az egyik páciensével kapcsolatos bizarr, traumatikus incidensnek, Dr. Rose Cotter olyan rémisztő jelenségeket tapasztal, melyeket nem tud megmagyarázni. Ahogy az életén kezd elhatalmasodni a rettegés, a túléléshez Rose-nak szembe kell nézni a felkavaró múltjával, hogy ki tudjon szabadulni ebből a borzalmas új valóságból.
0: Thriller. A thriller elsősorban filmes műfaj, neve az angol thrill szó.

magunkból jön, ami borzongást jelent. Ennek megfelelően az ismeretlentől való félelmet, ezt az archetipikus élményt idézi fel, mely az ősidőktől kezdve hat az emberre. Többnyire igaz a műfaj szereplőire, hogy megéreznek egy bizonyos bajt, ami fenyegeti őket, de sokáig nem szembesülnek azzal, ahogy a néző sem. Ezzel jön létre a kívánt feszültség, izgalom a nézőben. Ha nektek van kedvenc horrorfilmetek, írjátok meg nekünk a Facebookon. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Regő és Rivnyák Robin. Következő adás során a jogosítvány megszerzéséről és az ehhez kapcsolódó tudnivalókról fogunk beszélni. A tanfolyamot akár 16 és fél évesen is el tudod már kezdeni, míg a forgalmi vizsgát 17 éves kortól tudod letenni. Ezen kívül még fontos, hogy vigyük magunkkal az orvosi alkalmassági igazolásunkat, melyet korábban a házi orvosunknál már megcsináltattunk, de legyen nálunk személyigazolványunk, illetve ne felejtsük otthon az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okiratot sem.
1: Hogyan érdemes belevágni? A beiratkozás bármelyik magyarországi autós iskolánál történhet, célszerű olyat választani, ami a lakhelytől nincs túlságosan messze. Ezen kívül ügyeljünk arra, hogy a kiválasztott helyen megfelelő legyen a képzés színvonala, az árak, illetve a vizsgákon elért eredményesség is. A hivatalos magyarországi képzők listája a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján megtalálható.
0: És mit kell tudnod a tanfolyamról? Maga a tanfolyam két fő részből áll, elméleti és gyakorlati órákból. Az elméleti képzés alatt a KRESZ szabályok, a vezetési elmélet és a műszaki ismeretek tanulását értjük. Az elméletet egyébként meg lehet tanulni a helyszínen egy klasszikus képzés során, de az utóbbi években elterjedt az autós iskoláknál az úgynevezett e-learning módszer. A különbség a két fajta képzés között csupán annyi, hogy utóbbi esetén az elméleti tanfolyamról otthonról egy számítógépen is elvégezheted. A KRESZ vizsgától függetlenül ugyanúgy a helyszínen történik, érintő képernyős monitorokon kell kiválasztani a KRESZ-szel kapcsolatos kérdésekre a helyes válaszokat.
1: Mi a teendő ezután? Sikeres elméleti vizsga esetén a tanfolyamot a gyakorlati résszel tudod folytatni. A gyakorlati képzés 29 órából és egy vizsgaórából áll, melyen egy vizsgabiztos jelenlétében mutatod be a szükséges gyakorlatokat, illetve azt, hogy a forgalomban is magabiztosan és balesetmentesen tudsz közlekedni. A tanfolyam során a képjárművet természetesen az autós iskola biztosítja, de valószínűleg senkinek nem kell bemutatni a T-betűs jelzéssel ellátott autókat.
0: Egy óra oktatás egyébként valójában csak 50 perc vezetésből áll, de a lényeg az, hogy a leendő autótulajdonos legalább 580 kilométert vezessen le, mielőtt a vizsgázásig eljut. Természetesen szükség esetén lehet pótórákat venni, ennek az árát az adott autós iskola szabja meg, érdemes tehát körültekintően választani. A gyakorlati és elméleti képzésen kívül a jelentkezőnek egy sikeres elsősegélynyújtási vizsgát is le kell tennie ahhoz, hogy a jogosítványa kiállításra kerüljön.
1: Mennyibe kerül a jogosítvány megszerzése? Erre sajnos nincs mindenhol alkalmazható egyértelmű válasz, hiszen a költségek autós iskolánként eltérnek, ezért is érdemes alaposabban körülnézni, mielőtt a legelső képzési helyet kiválasztanánk. Akár interneten is rá lehet keresni az adott autós iskola értékeléseire, hiszen elég sok helyen a tanfolyam sokkal drágább lehet valójában, mint ahogy azt hirdetik.
0: Azt viszont kijelenthetjük, hogy általában akkor is, ha minden elsőre sikerül, 6 személyű összegre kell gondolni. A pontos árakat az autós iskolák honlapján megtalálhatod. Biztonságos közlekedés mindenkinek!

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis rifentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kylie és még Düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az árulja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofon, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézd rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repeleg, már ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hack jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van. Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: El a gyabugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Kuruc Regina. Most a házi szamarakról és testfelépítésükről lesz szó. Testük kisebb, ugyan mint a lóé, mégis általában a lovakhoz hasonlítják őket. Magasságuk nagyjából 1,5 méter, súlyuk pedig elérhetik az 500 kg-ot. Felálló és vaskos szőr általában csak a farkuk végén nő, de ezeket leszámítva nagyon hasonlítanak a lovakhoz. Általában súlytól függ, szoktak-e rajtuk lovagolni.
1: Vannak olyan országok, melyekben szamárvédő akciókat szerveznek az állatvédők. A szamarak nem ragadozók, így elég szelíd és könnyen tanítható állatfaj. A legtöbb ember a Shrek meséből ismerhette meg a csacsi igazi világát, hogy milyen vicces és boldog állatok. Nagyon ragaszkodóak akár egy kisgyerek, és persze makacsak is, innen ez a mondás. A patájukat a lovakhoz hasonlóan napi szinten ápolni és tisztítani kell. A szamarak őshazájában melegebb volt az éghajlat, így nem árt, ha kicsit melegebben tartjuk őket, mivel náluk egy megfázás akár végzetes is lehet.
0: A tévhit ellenére a szamár és az összvér csak részben azonos faj, mivel a ló és a szamár kereszteződéséből jött létre az összvér. A csacsik ugyanolyan gondozást igényelnek, mint a lovak, bár a szőrük vastagabb, ezért többször kell fésülni és formálni.
1: Az összvér sörénye színét és formáját általában a szamártól örökli, de a fülei a lovakére hasonlít. Farkuk szintén a szamaraké. Testük is a szamárra hajaz, és nehezen viselik a patkót. Mind a három fajtát szívesen tartják és szaporítják a gazdák, bár a ló egyértelműen a legközkedveltebb fajta.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Európában is letéthatják a gyerekeket a közösségi platformokról. A Sopronfest idén nyára a lővérekbe költözik. Billie Eilish musicalt készítene az életéről. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségi média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már. Az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségi média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. A Sopronfest idén nyárra költözik, a Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2 és 4 között a lővérekben várja a fesztiválozó közönséget. Az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 program szól a helyieknek és a turistáknak is. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át az elődje tette. Törekvésük, hogy korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték. A felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek. Reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Billie Eilish egy műsor vendégeként beszélt legújabb projektjéről, köztük a James Cameronnal közösen rendezett koncertfilmjéről is. A beszélgetés során az énekesnő arról is mesélt, hogy szívesen vinné színpadra saját élettörténetét. Ó, igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világhír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként pedig nagyon szerettem színdarabokban szerepelni, mondta. A közelgő turnéja kapcsán Billie Eilish arról is beszélt, hogy energikus és interaktív showt szeretne létrehozni. Szerinte a színpadnak inkább egy játszótérre kellene hasonlítania, mint hagyományos koncerthelyszínre. Idén is átadják a Székesfehérvár önkormányzata által alapított Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjat. A város egyik legrangosabb kulturális elismerését a helyi színházi életben tevékenykedő természetes személyek, társulatok, csoportok vagy közösségek kaphatják. Bárki tett javaslatot a díjazottra május 26-áig.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A hagyományokhoz hűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkör út érintésével 17 órakor kezdődő verseny védnöke Cserpalkovics András polgármester és Miklós Erika operaénekesnő lesz. A teszfutáson először az egyéniben és a váltóban futók rajtolnak el a 4,8 és 11,2 kilométeres távokon. A kategóriák első három helyzetje díjazásban részesül.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a déli szél. Napközben 24-26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Azt határozottan érzed, hogy barátságnál több van köztetek, de nem tudod eldönteni, hogy milyen komolyak az érzéseid iránta. Ez a 12 ok segít megbizonyosodni arról, hogy vonzalom vagy szerelem a kapcsolatotok hajtóereje.
1: Amikor a jövődre gondolsz, őt is beleképzeled. Legyen szó akár közeli, akár távoli jövőről, ha arról álmodozol, hogy melletted lesz, az már egy biztos jele annak, hogy szereted.
2: Ha nincs veled, mindig hiányzik. Ismerős az érzés, hogy minden jelentőség teljesebb, ha vele vagy, és már szenvedsz, hogy nincs melletted.
0: Kézzelfogható a kémia köztetek. A jó kapcsolat egyik fontos alapja, hogy mind mentálisan, mind fizikálisan vonzódjatok egymáshoz. Ha ez megvan, már csak arra kell vigyáznotok, hogy a szikra ne tűnjön el a kapcsolatból.
1: Imádsz vele lenni? Olyankor mindenkinek vannak rosszabb napjai. De ha még ilyenkor is vele lennél a legszívesebben, és a túl sok együttlét sem szegi kedved, nem érzed azt, hogy vágysz egy kis magányra mellette? Szintén árulkodó jel a kapcsolatotok komolyságára nézve.
2: Már nem gondolsz a korábbi párkapcsolataidra. Azok az emberek, akik a múltban fontosak voltak számodra, nem léteznek többé. Nem gondolsz rájuk, nem csekkolod őket a közösségi oldalakon, és nem gondolsz arra, mi lett volna, ha, hiszen végre tényleg boldog vagy.
0: Mindenről ő jut eszedbe. Ez annak is a jele, hogy olyan sok időt töltötök egymás társaságában, hogy minden helyhez és akár a napi rutin momentumaihoz is fűződik egy-egy közös emléketek, így óhatatlanul is ő jut eszedbe róluk.
1: A hibáival együtt imádod. Egy csípős beszólás, egy rossz szokás, egy apró gödröske az állán, ezek lehet, hogy a kapcsolatotok kezdetén zavartak, de ha már nem csak megbékeltél velük, hanem egyenesen beléjük szerettél, akkor biztosan nem csak vonzalom fűz hozzá.
2: Úgy érzed, bármit elmondhatsz neki. A kapcsolatok alappillére a bizalom. De ha már a lelked legmélyének titkait is rámered bízni, nem kell szégyelned előtte az általad elkövetett hibákat, és bátran elétárthatod a problémáidat. A szintén nagyon fontos mérföldköve a köztetek lévő románc alakulásának.
0: Ha olyankor fel is bosszant, rögtön megbocsátasz neki. Természetes, hogy néha összekaptok, hiszen a legjobb kapcsolatokban is előfordulnak nézeteltérések. De mindig nyitottnak kell lenni a másik álláspontjának megértésére, és törekedni kell arra, hogy végül megegyezésre jussatok és kibéküljetek.
1: Azon kapod magad, hogy minden beszélgetés során szóba hozod őt, mivel életed fontos részét képezi, evidens, hogy sokat gondolsz rá akkor is, ha nincs veled, és szívesen osztod meg az iránta való érzéseidet és a hozzáfűződő élményeidet a szeretteiddel.
2: Jobb embernek érzed magad mellette. Ha a megfelelő emberrel élsz párkapcsolatban, az óhatatlanul is rányomja a bélyeget az önbizalmadra. A szerelemtől pedig úgy érzed, hogy kivirágzol.
0: Nem tudod elképzelni az életed nélküle. Hevesen tiltakozni kezdesz, ha azt hallod, hogy senki nem pótolhatatlan, hiszen úgy érzed, megtaláltad az igazit, akivel nem csak most, hanem mindörökké együtt akarsz lenni.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarit Zsihárd és Pápa Ivett. Most az antiszociális személyiségzavarról fogunk beszélni. Az antiszociális személyiségzavar jellegzetessége, ha valaki folyamatosan nem tartja tiszteletben mások jogait és mások által követett szabályokat, valamint ennek megfelelően is viselkedik. Az antiszociális személyiség nem szeret, nem szorong, nem tanul, szavakkal írható le a legegyszerűbben. Az ilyen személyiséget néha szociopatának is szokták nevezni. Férfiak esetében 3-4-szer olyan gyakori, mint nők esetében.
1: Ugyan a kutatók szerint van genetikai alapja a betegségnek, de a zavar kialakulásának esélyét növeli, ha a gyerek rendszeresen kábítószerező és alkoholizáló vagy bűnöző életmódot folytató emberek között nő fel. Valamint, ha kaotikusak a családi viszonyai, elhanyagolják vagy durván bántalmazzák.
0: Szociopata személyiség az, aki a többi embert tárgynak tekinti, akiket manipulál és kihasznál úgy, ahogy az emberek többsége egy csavarhúzót vagy egy papírzsebkendőt vesz a kezébe. A szociopata gyakran agresszív, nem érez empátiát, szégyent vagy megbánást a visszaélései miatt. A szociopaták legnagyobb gyengesége, hogy nem tudják magukat különféle érzelmi helyzetekbe beleélni, mások helyébe képzelni. Ennek következtében általában sikeresek, hiszen céljaikat keményen, sőt kíméletlenül megvalósítják. Egyidejűleg a szociopaták sima modrú, gyakran vonzó és spontán személyiségek, meggyőző beszélőkészséggel. Rosszul viselik a monotóniát, hamar elunják magukat, állandó szükségletük van különböző impulzusokra, ami felelőtlenséggel párosul. Hazudozók, manipulálják a többieket, nincs lelkiismeret furdalás. Csekély mértékben képesek kontrollálni viselkedésüket.
1: Azt a tényt, hogy csak saját céljaikat követik, legtöbb esetben jól tudják titkolni, vagy a gyanakvást elfeledtetni. Gyakran csak a közvetlen környezetük van azzal tisztában, hogy valami nincs rendben. Szociopaták érzelmektől függetlenül mindig ugyanazon a teljesítő képességi szinten vannak, miközben a normális embereknél érzelmi terhelés esetén csökken a teljesítmény.
0: Az antiszociális zavarban szenvedők kétes esetenként törvénytelen ügyekbe keverednek, mivel úgy gondolják, hogy a törvények és a szokások rájuk nem érvényesek. Gyakran kegyetlenek, és nem éreznek semmiféle lelki furdalást, ha kárt okoznak másoknak. Az együttérzés hiánya jellemző minden kapcsolatukra nem csak idegenekkel, hanem szeretteikkel szemben is.
1: Az antiszociális személyiségzavarban szenvedőknek rettegést okozhat az a gondolat, hogy gyengének bizonyulnak, vagy mások áldozatai lesznek. Félnek attól, hogy valaki csak kihasználja őket, vagy akár csak fölébe kerekedhetnek. Ilyen a helyzetben rosszindulatúan, vagy akár kegyetlen módon is viselkedhetnek. A biztonság iránti érdektelenség, izgalom és az erős érzelmek hajhászásából ered, amely a belső ürességet és elszegényedett érzelmi életet próbálja kitölteni, kompenzálni.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kabai Tamás és Freshly Zsófia. Volt valaha fogalmad róla, mennyire fontos az, hogy kihez, hogyan kötődünk?
1: A kötődési mód vagy viszony határozza meg, hogy hogyan viszonyul a gyermek elsődleges gondozójához, általában az anyjához, illetve a későbbiekben embertársaihoz, és milyen képet alkot önmagáról, illetve másokról. A gyerek és gondozójának kapcsolata válik a későbbiekben minden kötelék mércévé, mintájává, melyeket majd nagy valószínűséggel továbbad az ő gyermekeinek.
0: A felnőttek körülbelül fele biztonságosan kötődik. A bizonytalanul kötődők nagyjából 20%-a szorongó, 25%-a elkerülő és 5%-a szervezetlen.
1: Tehát 5 különböző kötődési módon különböztetünk meg, ebből az első a biztonságos kötődési mód. A biztonságosan kötődő személy fájdalmas tapasztalatai ellenére is képes tárgyilagosan értékelni a valóságot. Megbízik másokban, és mások is megbíznak benne. Elfogadja a szeretetet, viszonylag könnyen közel kerül másokhoz. Nem fél a meghittségtől, és nem esik kétségbe, ha mások eltávolodnak tőle. Képes függeni anélkül, hogy függővé válna. Nem jelent gondot számára segítséget kérni, vigasztalást keresni másoknál. Kapcsolatait, valamint céljait, feladatait egyaránt fontosnak tartja. Kapcsolatai jellemzően kölcsönös előnyökön alapulnak.
0: A második a bizonytalan kötődési mód. A bizonytalanul kötődő ember fájdalmas tapasztalatai nyomán hajlamos elferdíteni a valóságot. Baljóslatú hiedelmeket alakít ki magáról és vagy másokról. Ha gondozója nem fogadja előtt, feltételek nélkül, a gyermek úgy hízi, a szeretetet azért nem kapja meg, mert ő nem elég jó, illetve mások nem megbízhatók. Ha a szülő nem következetes, kiszámíthatatlanul viselkedik, például egyszer szeretett teljesen, másszor közönösen vagy elutasítóan, gyermeke nem lehet biztos benne, hogy feltétel nélkül elfogadják. Felemás érzéseket táplál gondozójával szemben, szorong, aggodalmaskodik, ellenséges érzését elfoltja vagy túlhangsúlyozza.
1: Ha a szülő közönösen vagy elutasítóan viselkedik, gyermeke érzelmileg úgymond leválik róla, eltemeti érzéseit. Elhatározza, hogy többé nem kerül kiszolgáltatott helyzetbe. Maga veszi kezébe sorsának irányítását. Senki ez sem, csupán önmagához ragaszkodik, csak is magában bízik. Érzelmileg eltávolodik másokról, hogy megvédje magát a csalódások fájdalmától. Nem találja helyét a világban. Érzelmei gyakran és hirtelen változnak, de inkább erősebb, negatívabb érzéseket táplál mások iránt. Dühöt, elégedetlenséget, féltékenységet. Kapcsolatai jellemzően rövid életűek.
0: A harmadik a szorongó kötődési mód. A szorongóan kötődő személy jellemzője a szeretetészség, mohó ragaszkodás, a bizalmatlanság és bizonytalanság, és a meghittségtől, valamint az elhagyástól, elutasítástól, szégyentől való rettegés. Erősen függ másoktól, hajlamos a rászoruló, tehetetlen gyermek szerepét alakítani. Jellemzően másoktól várja a segítséget, a vigasztalást. Hajlik a kapcsolat eszményítésére, fontosságának túlhangsúlyozására, céljai és feladatai rovására. Kapcsolatai jellemzően kizsákmányoló jellegűek.
1: Szüntelenül alakoskodik. Eleinte szórakoztató, később bosszantó, sőt elviselhetetlen. Mások jóváhagyását általában befolyásolja, például csábítás, erőszakoskodás, gyermetegravasság, indulatkitörés, követelőzés szerzi meg. Bizalmatlansága és bizonytalansága miatt nem lehet őt megnyugtatni, észérvekkel megszállottan hajszolja a ragaszkodást, tanújeleit. Igyekszik irányítani és próbára tenni kapcsolatait, ezzel azonban előbb-utóbb elidegeníti szeretteit. Életútját kudarcok sorozata, ismétlődő kapcsolati válság, nagyszámú szerelmi kaland, szakítás és válás jellemzi.
0: A negyedik az elkerülő vagy elutasító kötődési mód. Az elkerülő személy nem bízik másokban, a meghittséget folytogatónak érzi, és fél az elköteleződéstől, érzelmek gyakorlatilag elérhetetlen. Szüksége van személyes térre és szabadságra. Nem akar másoktól függeni, és nem akarja, hogy mások függjenek tőle. Hajlik a kapcsolatok leértékelésére, előnyben részesíti céljait, feladatait. Kapcsolatai jellemzően felszínesek, másoktól nem vár el semmit, és rendszerint nem kér segítséget, vigasztalást.
1: Az utolsó szervezetlen kötődési mód. A szervezetlen kötődési mód viszonylag ritka. Az ilyen módon kötődő személy ellentmondásosan viselkedik. A szorongó, például rászoruló vagy ragaszkodó, és az elkerülő, azaz távolságtartó módot válogatja aszerint, melyiket tartja adott helyzetben megfelelőnek. Szeretne közel kerülni másokhoz, de fél, hogy elutasítják, elhagyják. Heves érzelmei elárasztják, ezért igyekszik elszakadni tőlük. Nincsenek határozott céljai, feladatai.
0: Te magadra ismertél?
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Hunor és Pál Nagy Botond. Mi köze a csimpánzoknak a mobiltelefonokhoz? Gondolom sokakban felmerülhet, hogy az okostelefonnak milyen hátrányai, előnyei lehetnek. Lehet az okostelefonok terén is tudatosnak lenni? Erre a kérdésre fogunk most válaszolni Nagy Réka ökoanyú bolygómentő kézikönyvének segítségével. Először is kezdjük ott, hogy az okostelefonok újrahasznosíthatók-e.
1: A telefon gyártásához egy koltán nevű anyagra van szükség, amit csak Afrikában tudnak kibányászni. Ezek a bányák ugyanott vannak, ahol például hegyi gorillák, bonobók és csimpánzok is élnek. A bányászat drasztikusan megváltoztatja az élőhelyüket. A Jane Goodall intézet célul tűzte ki, hogy megvédi ezeket az élőlényeket és erdőiket. Hogyan teszik mindezt? Összegyűjtik a használt mobiltelefonokat, hogy aztán újra hasznosítsák őket, különösen bennük található érceket, így csökkenni fog az újonnan bányászott ásványok iránti kereslet. Természetesen a telefonok többi részét is igyekeznek felhasználni más termékekhez.
0: És mégis mennyi mobilról beszélünk? 2018-ban 5,1 milliárd mobil jutott 7,6 milliárd emberre. Becslések szerint ez az arány tovább nőhet. 1996 óta 6 millió ember halt meg a koltán bányászat következtében. Az okostelefonok ma már az életünk részei. A trendek miatt akár gyakran le is cseréljük őket, és bár néha nem is vagyunk tisztában vele, mégis ártunk a környezetünknek. A gyártók felelőssége is nagy, ők gyakran szándékosan rövidítik az élettartamot, vagy látványfunkciókat találnak ki, hogy vásárlásra ösztönözzenek minket.
1: De mégis mit tehetünk? Érdemes átgondolni, hogy valóban le kell cserélnünk a telefonunkat. Akkor is, ha olcsónak tűnik az új, mert lehet, hogy valaki nagyon kevés pénzt kapott az alapanyagért. Leselejtezett telefonodat elajándékozhatod, vagy leadhatod a már említett Jane Goodall intézetnek is. 9, 7,

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor, Hedrick Mira, Kovács Réka. A Váratlan utazás egy kanadai kosztümös filmsorozat. Evonleyban játszódik, ami egy kis falu a Kanada melletti Prince Edward szigeteken. A sorozat Lucy Maud Montgomery könyvei alapján készült. Az írónő maga is a történet helyszínén nőtt fel, árvaként. Igaz, ő mindkét szülőjét elveszítette, nem csak anyját, mint a történet elején hősünk. A szerzőt nagyszülei vették magukhoz, és a szigeten nőtt fel.
1: Maga a történet Sarah Stanley-ről szól, aki apja jogi ügyekbe keveredése miatt rokonaihoz utazik, arra az időre, amíg szülője rendezi a dolgait. Hattie néni meghalt anyjának nővére elég szigorúan bánik a körülötte élőkkel, beleértve a saját felnőtt húgát, Oliviát is. A kislány nevelésébe besegít még Alec, a fivérük és népes családja. Sarah nem könnyen szokik hozzá a kisvárosi környezethez.
2: Szerencsére családja segítségével beilleszkedik. Unokatestvérei, Felicity, Félix és Cecily igyekeznek mindenben támogatni. Olivia néni is próbálja ellensúlyozni Hattie néni vasszikorát, de ha nem számítjuk a sziklaszilárd felszínt, Hattie nénit is foglalkoztatja a húga beilleszkedése. A kislányt viszont kemény fából faragták és barátokra is lel.
0: A sorozat első évada inkább a gyerekek sorsára koncentrált, de miután a főszereplő Sarah Polly kilépett a sorozatból, leginkább a King család sorsára, a falubeli emberekre és a változó világra került a hangsúly. A sorozatban sok befutott sztár vendég szerepelt, többek között Ryan Gosling, Christopher Lloyd, Michael York és Diana Rigg, valamint sokan mások.
1: A történetből készültek filmek, sorozatok, sőt még egy anime is. Érdekes, hogy a sorozatot kizárólag kanadai finanszírozásból akarták elkészíteni, mivel szerették volna növelni a kanadai tévéműsorok arányát az amerikaiakkal szemben. Ironikus, hogy végül pont a Disney segített kifizetni a sorozat költségeit.
2: A szériát 16 Emmy-díjra jelölték, de a rajongók nagy felháborodására Sarah Polly-t nem díjazták. Egyébként a színésznő az 5. évad után kiszállt a sorozatból, főként egészségügyi okokból. Később már csak 2 epizódban láthattuk. A kislány egyébként a karakteréhez hasonlóan elveszítette édesanyját, aki a sorozat castingolását intézte. Később egy epizódot is dedikáltak a tiszteletére. Felnőttként a színésznő komoly művészfilmes karriert futott be.
1: A váratlan utazást ajánljuk azoknak, akik aranyos és szórakoztató sorozatélményre vágynak, és azoknak is, akik már esetleg hallottak az írónő más regényeinek feldolgozásairól is.
3: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
4: Ez a legkirályabb rádió.
5: Minden vannak a legjobb zenéim.
6: 97.5 Táska Rádió.
7: Te is beleférsz.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Virághalmi Lilla, Szűcs Vitos Koppány, Berzevici Dávid, Horváth Winter Kristóf, Petrucki Gergely és Kovács Jászmin.
1: Vendégünk a Rescue 24 két tagja, Klupács Péter és Pavelc László, akik meséltek az életmentésről és arról, hogy bárki lehet hős. Többek között erről szól a Hős Benned Van programjuk is. Mi elsősorban arról kérdeztünk, mi is az a Rescue 24.
2: Mi az a Rescue 24?
3: A Rescue 24 az egy összefoglaló név. A mentőcsapatunkat nevezzük ezen a nagyon kézenfogható néven, hiszen az a lényege, hogy a nap 24 órájában rescue-k vagyunk, mentők vagyunk, és ennek megfelelően a nap 24 órájában állunk rendelkezésre.
4: Hogyan jött létre a Rescue 24?
3: A Rescue 24 az egy előddel kezdődött, a magyar speciális mentőkkel kezdődött 2006-ban, és később aztán megváltoztattuk a nevünket, lett ez a Huba Rescue 24 egyébként, van előtte a Huba, de azt nem annyira használjuk, a Rescue 24 itthon Magyarországon az ismertebb. A Rescue 24 gyakorlatilag most már közel 30 éve jött létre, azzal a céllal, hogy a hivatásos mentőknek, tűzoltóknak, rendőröknek, katonáknak a munkáját segítsük egy-egy eltűnt személy felkutatásánál. Aztán szép lassan ez felépült, kibővült annyira, hogy sok-sok más speciális mentési szakterület is bekapcsolódott.
5: Milyen célra jött létre?
3: Gyakorlatilag a célja eredetileg csak az volt, hogy segítsük ezeknek a hivatásos szervezeteknek a munkáját. Aztán az idő azt igazolta, hogy szükség van önálló feladat végrehajtásra is. Nagyon sok gyermek, felnőtt, idős ember tűnik el, barangol el, és ezeknek a felkutatása először kutyával, aztán később jött erre a több szakterület, hiszen rengetegen fulladnak ugye vízbe, vagy vesznek el vízfelületen, és akkor őket is meg kell keresni. És akkor szép lassan aztán eljutottunk oda, hogy ma már a Föld bolygó bármely pontján egy rendkívüli esemény, egy katasztrófa

0: Ha történik, akkor ez a mentőcsapat útra kell, akár egészségügyi, akár műszaki, akár kutyás vagy vízi légi segítséget nyújt szükség szerint.
1: Megkérdeztük, te miért?

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Briss Boglárka és Kovács Jászmin. Szereted a filmeket? És elgondolkoztál azon, hogy a színészek hogyan érzik magukat a karaktereikben? Akkor ez neked szól. Itt van 5 színész, akiknek nem csak sokáig kellett kényelmetlen jelmezben dolgozniuk, hanem még sokáig tartott megszabadulni a nem kívánt öltözettől.
1: Az első Christopher Harrington, álnéven Kit Harrington, akinek van egy gyereke és egy gyönyörű felesége, Rosé Leslie. Harrington filmszerepekben és színpadon egyaránt játszik. A 36 éves színész a Trónok harca című sorozatban szerepel, ahol megismerte feleségét, Rosé Leslie-t. A színész Jon Snow karakterét alakította, aki a jelenetek többségében szörmebundát viselt, tekintetve a havas területekre. Harrington egyik interjújában árulta el, hogy nagyon nehéz a jelmez, és még mellé borzasztó szaga volt. Viccesen jegyezte meg, hogy szerinte a jelmeztervezők műve, akik minden évadban egyre nehezebbé tervezték ruháját, hogy kellően fit maradjon.
0: A második Orlando Bloom. Főként fantasy és történelmi témájú művekben szerepelt, valamint sokan úgy ismerhetik, hogy ő alakította William Turnert a Karib-tenger kalózai filmsorozatban. Ám nagyon ismert arról, hogy a Gyűrűk ura filmsorozatban ő alakítja az éles eszű tündért, és emiatt kék kontaktlencsét kellett viselnie. A színész szemét annyira károsította a lencse, hogy csak rövid ideig tudta viselni. A figyelmes nézők észrevették, hogy a jelenetekben hol kék, hol barna szeme volt a tündérnek. Ez nem valami varázslatos képesség egyike, hanem Bloom olyankor teljesen elutasította, hogy viselje a kontaktlencsét.
1: A harmadik a 60 éves Ralph Fiennes. A ma már házas Ralph imádta alakítani a Harry Potter főgonocát, Voldemortot, ám jelmezért kevésbé volt oda. Fehér sminket kellett viselnie, szemöldökét latex borítással fették el, és műfogokat is kapott. A színésznek annyira elege lett ebből, és annyira megviselte, hogy egy időben vissza akarta mondani a szerepet, mivel túl sok szenvedéssel járt.
0: A negyedik Jennifer Lawrence, Oscar-díjas amerikai színésznő. A 32 éves színésznő 2012-ben Oscar-díjat kapott, hogy ő a legjobb női főszereplő. Az egyik eléggé ismert filmben, amiben játszott, nem nagyon szerette a karakterét. Lawrence a kékbőrű alakváltót alakítja mind a 4 X-Men filmben. A folyamat, amíg a testét festékkel és különböző dombormintával vonták be, 6 órát vett igénybe. A jelmeze ráadásul meglehetősen korlátozta a színésznőt a mozgásban. Lawrence elmesélte egy interjúban, hogy a fürdőszoba használata kifejezetten feladta neki a leckét, hiszen jelmeze miatt nem tudott leülni sehova.
1: Az ötödik és egyben utolsó Angelina Jolie, Oscar és háromszoros Golden Globe díjas amerikai színésznő, fotómodell, író, producer, filmrendező és az ENSZ menekültügyi főbizottságának külön megbízottja, korábbi jószolgálati nagykövete. A 2014-es Demona című film forgatása során Angelina Jolie minden nap közel 3 órát dolgoztak a sminkesek. A színésznő ezen kívül kontaktlencsét, orr, arccsont és fülprotézist is viselt annak érdekében, hogy még félelmetesebbnek és idegenszerűnek tűnjön. Jolie egy interjúban árulta el, hogy ezek elég nehezek voltak, így a nyaka hamar elfáradt. Továbbá többször is verte be miatt a fejét, és volt olyan is, amikor másokat vert fejbe. Ettől neki nagyon rossz lelkiismeret furdalása lett, anélkül, hogy nem is ő tehetett róla. Ez nagyon megviselte a színésznőt, és félt, hogy valakit úgy megüt, hogy akár komolyabb sérülés

0: 97.8 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Ejhan Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenyék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán! 97.5 Táskarádió.

0: 9 vagy 5 táska rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vörös Csenge és Hedrik Míra. Mi a bakancslista? A bakancslista szó a feldobja a bakancsot, azaz meghal, kifejezésből jött létre. Az azonos értelmű angol eredeti kick the bucket, bucket list szó szerinti fordításban felrúgni a vödröt, vödörlista.
1: Tanulj meg fényképezni, készíts képes összeállítást a nyaradról. Süss pizzát, készíts új összeállítású feltétet, és találj ki neki egy jó kis nevet. A sütőt felnőtt felügyelettel használd. Szervezz mozizást otthonra, pattogtass kukoricát, és hívd el a barátaidat. Nézd meg egy naplementét, játsz vízilufival, készíts képes lapot a barátaidnak, és add is postára. Fess kavicsot, készíts a lufiból zsonglőrlabdát, menj biciklizni, kacsázz egy tóparton, készíts fürdősót, és merülj el egy kád vízben. Dekoráld a pólódat, menj pecázni, társas játékozzatok.
0: Készült belőle egy film is, a bakancslista, eredeti címe The Bucket List, 2007-ben bemutatott amerikai vígjáték, dráma, melynek rendezője és producer Rob Reiner, forgatókönyvet Justin Zekman írta.
1: A főbb szerepekben Jack Nicholson és Morgan Freeman látható. A film főhőse két idős férfi, akik mindketten halálos betegek. Eltérő társadalmi helyzetük ellenére összebarátkoznak a kórházban, és kívánságlistával, bakancslistával közös utazásra indulnak, hogy beteljesítsék régóta dédelgetett álmaikat, mielőtt feldobnák a bakancsot, azaz meghalnának.
0: Nektek van bakancslistátok? Írjátok meg nekünk Facebookon!

0: 11 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Európában is letéthatják a gyerekeket a közösségi platformokról. A Sopronfest idén nyára a lővérekbe költözik. Billie Eilish musicalt készítene az életéről. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségi média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már. Az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségi média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. A Sopronfest idén nyárra költözik, a Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2 és 4 között a lővérekben várja a fesztiválozó közönséget. Az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 program szól a helyieknek és a turistáknak is. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át az elődje tette. Törekvésük, hogy korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték. A felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek. Reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Billie Eilish egy műsor vendégeként beszélt legújabb projektjéről, köztük a James Cameronnal közösen rendezett koncertfilmjéről is. A beszélgetés során az énekesnő arról is mesélt, hogy szívesen vinné színpadra saját élettörténetét. Ó, igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világ hír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként pedig nagyon szerettem színdarabokban szerepelni, mondta. A közelgő turnéja kapcsán Billie Eilish arról is beszélt, hogy energikus és interaktív showt szeretne létrehozni. Szerinte a színpadnak inkább egy játszótérre kellene hasonlítania, mint hagyományos koncerthelyszínre. Idén is átadják a Székesfehérvár önkormányzata által alapított Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjat. A város egyik legrangosabb kulturális elismerését a helyi színházi életben tevékenykedő természetes személyek, társulatok, csoportok vagy közösségek kaphatják. Bárki tehet javaslatot a díjazottra május 26-áig.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A hagyományokhoz hűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkörút érintésével 17 órakor kezdődő versenyvédnöke Cserpalkovics András polgármester és Miklós Erika operaénekesnő lesz. A TESZ futáson először az egyéniben és a váltóban futók rajtolnak el a 4,8 és 11,2 kilométeres távokon. A kategóriák első három helyzetje díjazásban részesül.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a déli szél. Napközben 24-26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Naár Barbi és Fónai Dorka.
1: A rövidlátásról vagy más néven miópiáról szóló első megfigyelést talán Arisztotelész jegyezte le Krisztus előtt 350 körül. Mivel a miópiás emberek szemgolyója túl hosszú, vagy a szemlencse és a szaruhártya az egészségesnél domborúbb, a közeli tárgyakat jól ki tudják venni, a távoliabbakat azonban csak elmosódottan. Nem áll rendelkezésre sok információ arról, hogyan kezelték ezt a látászavart az első rövidlátók számára készült lencsék 15. századi feltalálása előtt.
2: 13. századi Európából már vannak példák olyan kézben tartató lencsékre, amelyek a korral kialakuló látásromlást, az úgynevezett öregszeműséget vagy presbiópiát voltak hivatottak korrigálni. Ezek tulajdonképpen a mai olvasószemüvegek megfelelői. A technológiát azonban még további 200 évig nem alkalmazták a rövidlátás kezelésére. Az első ismert példa egy korrekciós célral alkalmazott, kézben tartható konkáv lencsére egy 10. Leó pápáról készült festményen található a 16. század elején. A portrén a pápa a kezében tartja az eszközt. Raffaello tisztában volt a lencse alakjával és ennek hatásával, és nagyfogú precizitással ábrázolta a lencsét, innen tudjuk, hogy az konkáv.
0: Könnyen elképzelhető, hogy a miópia egy viszonylag modern képződmény. Előfordulása drasztikusan megnövekedett világszerte az elmúlt évtizedekben, és a kutatók előrejelzései szerint 2050-re a világ lakosságának fele szenvedni fog ebben a látászavarban. Nagy-Britanniában a gyerekek körében több mint kétszer olyan gyakori napjainkban, mint az 1960-as években volt, egyes ázsiai országokban pedig még drámaibb a helyzet. A dél-koreai fővárosban, Szöulban a 19 éves férfiak 95%-a rövidlátó.
3: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Lendvai Martin, Pál Péter és Bognár Lilla. Miért jobb alkohol nélkül bulizni?
1: Egy tucatnál is több fellépő, kábulatos fénytechnika, LED falak, sztárparádé, buli és tánc. Bármelyik nagyszabású parti plakátján szerepelhetnek ezek az összetevők, amelyek természetesen elengedhetetlenek egy önfelett szórakozáshoz. Elengedhető viszont a drog, az alkohol és a cigi. Vannak azok a szerencsés, magabiztos emberek, akiknek nincs szükségük alkoholra ahhoz, hogy felhőtlenül táncra perdüljenek egy buliban. De sokaknak mindig kell némi muníció ahhoz, hogy leperegjen róluk mások lesújtó pillantása egy-egy béna táncmozdulat bemutatása közben. De valaki kipróbálta, milyen CEO-zanul bulizni, és rájött, hogy eszméletlenül király.
2: Mindenre emlékszel. Valakinél az alkoholfogyasztás sokszor filmszakadással is járt. Biztosan megtörtént már veled, hogy az adott bulit követő napon képeket találtál a fotógalériádban, de nem jutottak eszedbe a selfie készítés körülményei. És az sem rémlett, hogy vajon beszélgettél-e velük.
0: Higgadtan tudod kezelni a helyzeteket. Míg részegen csak félrelögtél a pofátlanul rádakaszkodó, nálad is részegebb bulizókat, akik sokszor felháborodtak, addig józanul, udvariasan el tudod magyarázni, hogy szálljanak le rólad.
1: Jobban tudsz vigyázni magadra. Eddig te voltál a legnagyobb partiart a társaságban, mert az alkoholnak köszönhetően a megfontoltságodat rendszerint vakmerőség váltotta fel. Amikor vasembernek képzelted magad, mindig a tömeg közepére vágytál, és az sem zavart, hogyha eltaposnak. Ahogy az sem, ha rád borítanak fél üveg pezsgőt, mert ha buli van, hát akkor bizony buli van. Józanul viszont, ha meghúzódsz a sarokban, jobban, biztonságban vagy.
2: Kevesebb dohányzás, mint általában. Az estén maximum 2 szál cigaretta fogyhat el. Máskor fél, akár egy egész doboz is elmehet. Akár masszív dohányos vagy, akár csak particig is, mindenképp átgondolandó, hogy alkohol nélkül kevésbé mérgezed a szervezeted.
0: Egy tavalyi kutatás szerint az alkohol a közösségi megmozdulások gyakori szere, sajnos már az általános iskola felső tagozatában is. Amíg csak szociális ivásról van szó, talán nem olyan nagy probléma. Azonban azt is megkérdezték a felmérésben, hogy az elmúlt hónapokban hányszor érezte úgy a fiatal, hogy berúgott. Összességében igen magas számot kaptak.
1: Szerintetek mennyire lenne jó dolog, hogy megpróbálják fokozottan visszaszorítani az alkoholfogyasztást a bulikban? Írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Kávézatszal üzemeltetnék a londoni buszokat.
1: Kávézatból készített üzemanyag hajthat több londoni buszt is, közölte egy olajipari vállalat és a BioBean tiszta energiatechnológiával foglalkozó cég. A londoni tömegközlekedés bioüzemanyagokkal való támogatásának célja, hogy csökkentsék a széndioxid kibocsátást és hogy az élelmiszeriparban használt olajból készült üzemanyagot teszteljék. Az új bioüzemanyagot, amely kávéolajat is tartalmaz, olyan londoni buszoknál alkalmazzák, amelyeknél az üzemanyag módosítás nélkül használható.
0: A BioBean közlése szerint egy átlagos londoni naponta 2,5 csésze kávét iszik, ami évente összesen több mint 200 000 tonna hulladékot jelent. A BioBean összegyűjti a főbb kávéházláncok és az instant kávét készítő gyárak hulladékából származó zaccot, amelyet kiszárítanak és kinyerik belőle a kávéolajat. Becsléseik szerint 2,5 millió csésze kávéhoz van szükség egy londoni busz egy éven át tartó üzemeléséhez olyan B20 jelzésű dízellel, amelyet kávéolajjal kevert ásványi dízel alkot. Eddig 6000 liter kávéolajat állítottak elő, ez egy londoni busz egy évnyi üzemeltetéséhez elegendő.
1: Nagyszerű példája ez annak, mi mindent tehetünk, ha elkezdünk a hulladékra kiaknázatlan forrásként tekinteni, mondta a BioBean alapítója. A brit főváros 9500 busza közül többet már hulladék, például sütőolaj vagy húsokból származó fagyú felhasználásával készült bioüzemanyag hajt. Ez az első alkalom, hogy kávé hajtott a busz közlekedhet London utcáin.
0: Maradjunk a közlekedési eszközöknél, beízították a szuperszonikus autót.
1: Sikerrel tesztelték azt a szuperszonikus autót, amely a világ leggyorsabb autója címére tör. A sebességrekorder meghajtásához egy Eurofighter Typhoon vadászgépből származó 90.000 newton tolóerejű Rolls-Royce EJ200-as sugárhajtóművet, egy Namno hibrid rakétát és egy Jaguar Land Rover V8 motort használnak majd.
0: A tesztet Nagy-Britannia egyik repülőterén tartották. A sugárhajtómű segítségével az Andy Green pilóta vezette autó 8 másodperc alatt gyorsult fel 320 km-es sebességre, így ellenőrizték a hajtómű, a kormány, a felfüggesztés, a speciális gumiabroncsok, a fékek, a kommunikációs berendezések és a vezérlő számítógépek működését. Az autó kétszer tette meg a 2,7 km-es utat a reptéri betonon, a teszt során 1,5 G gyorsulási erő hatott a sofőr pilótára. A fékek pedig 1000 Celsius fokosra hevültek megálláskor.
1: Andy Green nyilatkozata szerint az autó remekül működik, gyorsabb és jobb volt, mint amire számított, és már alig várja, hogy igazán gyorsan mehessen bele. Az autó tervezői szerint több mint 1600 km/órás sebességre lesz képes. 2019-ben új sebességrekordot akarnak felállítani vele Dél-Afrikában. A cél, hogy átlépjék az 1228 km/órás sebességet a Hexkimpan sivatagban. Akkor már nem gumiabroncsokon, hanem tömör alumínium kerekeken fog száguldani a sebességrekorder jármű, aminek további fejlesztéséhez használják majd a most kapott aerodinamikai és egyéb adatokat.
0: Bár a teszten még messze nem érte el rendkívüli sebességét az autószörny, a különleges bemutatóra így is több mint 3500 néző volt kíváncsi. A tesztre 20 évvel azután került sor, hogy Andy Green beállította a jelenleg érvényben lévő autós gyorsasági rekordot a Trust SSC sugárhajtású autóval.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.
2: Ez a Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Arany Szabó Irén és Muhel Bíbor. A fiú, aki látta és érezte magában azt, hogy többre hivatott. A fiú, aki szerint egyszerűen neki több jár. A fiú, aki önerőből elérte céljait és megváltoztatta életét. Bauko Attila, vagyis Azaria sokak számára ismert név országszerte, bár azt is lehet mondani, hogy a világ számos pontján sem idegen a neve. Ismertsége évről évre robbanásszerűen nőtt, és beférkőzött minden kedves hallgató szívébe, mind mély szövegével, mind egyéni dallamával. Röpke 3 év alatt hódította meg az országot, és döntött meg csúcsrekordokat. Attila, nem lehet tagadni, egy igazi ős tehetség, és a magyar zenei kultúrában legendává vált, de vajon milyen út vezetett idáig?
1: Első kedves zenei emlékei 6 éves koráról vannak meg, amikor édesapja hazahozta neki a Kerek Rockerek című filmet. A film elsősorban azért tetszett neki, mert korhatáron felüli volt. Bár azt gondolja, hogy semmi olyan jellegű dolog nem volt benne, amit egy gyereknek nem szabad látnia, leszámítva a káromkodásokat. Viszont a filmben játszott metal zenék és a gitárok voltak azok, amik igazán mély benyomást keltettek benne, és formázták meg a zenélés gondolatát. Később nagyobb befolyás nem érte ezen a téren, csak szimplán rengeteg metált és idővel más zenéket hallgatott napi szinten. Kreativitását és lelkesedését a szülei mindig is támogatták, ezért is tart ott, ahol tart.
0: Bár zenei karrierét 2019-ben kezdte, a művész úr addig sem bújt el a világ elől. 2014-ben indította el a Paul Street nevezető YouTube csatornáját, amiről sokan tudnak, de az új Azaria rajongóknak ez esetleg új információ lehet. 12-13 évesen ült először kamera elé, és hozta létre csatornáját, melyre az unalom és a magány vette rá, de ugyanakkor megvolt benne az is, hogy úgy érezte, nem volt kivel megosztani érzéseit és gondolatait. Saját felületén olyan témájú videókat csinált, amilyen dolgok foglalkoztatták, és amikkel kapcsolatban megosztotta saját gondolatait, meglátásait is. Legismertebb videósorozata a Rejtélyek nyomdokában címmel futott, de emellett számos vicces vagy személyes videót készített, aminek hatalmas sikere lett, 2023 áprilisára a közönsége 500 ezer főre nőtt. Idővel videóiban egyre gyakrabban mutatta meg a zenei tehetségét, majd több évnyi vívódás után úgy döntött, külön választja a két érdeklődését és művészi foglalkozásait a 2018-ban megalapított Azaria csatornájára töltötte fel.
1: Első komoly zenei elhatározásai 2017-ben kezdődtek, amikor angol órákon angol dalszövegeket kezdett el írni a füzetébe. 2019-ben adta ki első Blind című kislemezét, melyet barátjával 100 Sins Pócsi Botondal közösen alkotott meg. Azonban a karrierje csak 2 évvel az első kislemez megjelenése után lobbant lángra, amikor kiadta Dash Molnár Attilával a Rét nevezetű közös számukat. A dal azonnal felkapott lett, de ez nem minden. Következő közös számuk a minden egy még nagyobb sikert aratott. A Maha Stream Top 40 slágerlista 9. helyén indított, de nem kellett sokat várniuk, nem sokkal később a lista legtetejére került a dal. Viszont van egy kérdés, ami ott lebeg mindenki szem előtt. Ha már korábban is voltak zenéi, és rendelkezett egy szolidabb követési táborral, akkor miért nem indult be azonnal a karrierje? Attila állapítása szerint a dalszövegek nyelve miatt.
0: A Rétig csak is angol szövegű dalokat írt, és hiába rendelkezett az összes korábbi száma ugyanolyan jellegű zenei stílussal, mint a Rét, úgy véli, az angol nyelvű dalok nem érintették meg úgy a közönséget, ellenben sokat számít az, amikor valakit a saját anyanyelvén szólítanak meg. Bár mindkét szám közel áll a szívéhez, és boldog emlékek törnek fel benne, amikor felidézi őket, de a sikerhez az angol szöveg írásról, a magyar írásra váltás volt a kulcs. Ez az elmélet bebizonyosodott, amikor 2021-ben kiadták a Ló túloldalán nevezetű közös albumokat, és jobban teljesített, mint a kicsivel korábban kiadott egyéni Camouflage albuma, amely csak angol nyelvű számokat tartalmaz. De miért erőltette annyira az angolt? Attila őszintén bevallotta, mindig is úgy érezte, hogy az angol dalszövegekben jobban ki tudja fejezni az érzéseit és a gondolatait. Ezért is volt nehéz a váltás számára, de igyekszik minél jobb számokat írni most már magyarul is.
1: De ne felejtsük el megemlíteni elért sikereit. 2021. novemberében elnyerte az MTV Europe Music Awards regionális díj legjobb magyar előadó díját. Alig egy évvel később teltházas koncertet adott a Papp László sportarénában, majd első magyar előadóként triplázott a budapesti Puskás arénában, mely az eddigi legnagyobb dobása volt.
0: Azaria dalai sokak számára jelentenek menedéket, és legalább annyira fontosak a rajongók számára, mint magának az alkotónak. Bauko Attila még fiatal, és meg annyi zene, koncert és csodás emlék vár rá, és a közönségre egyaránt.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Berzevici Dávid, Horváth Winter Oliver, Horváth Winter Kristóf és Szűcs Vitos Koppány. A mai adásban bemutatjuk nektek a már vártalak könyvesboltot.
1: Mi a legnépszerűbb könyv, amit mostanában eladnak?
2: Vissza is fogok kérdezni, melyik korosztályból?
1: Mondjuk a miénkből, a 12-14 éves korosztály.
2: Ehhez egy pillanatra gondolkoznom kell. Szerintem a legnépszerűbbek talán a abszolút történelem sorozat, mert nagyon érdeklődőek vagytok a történelemmel kapcsolatban, és ezek ilyen nagyon jó pofán, időutazásszerűen mutatják be a történelmi korokat, egészen Mátyás király korától, akár az 56-os forradalomig találunk regényeket ilyen témában.
1: A korosztálya felvételi iránt választja a könyveket, vagy csak mert érdeklik őket?
2: Nálunk inkább azok, akik maguktól szeretnek sokat olvasni, illetve a szülők választanak a gyerekeknek, mert ugye az szokott lenni, hogy nyárra mindenképp legyen olvasmány a kötelezőkön kívül is, illetve karácsonykor majdnem minden család úgy gondolja, hogy a fa alatt könyvnek is van helye, úgyhogy az a másik olyan időszak, amikor a ti korosztályotoknak is nagyon sok könyvet adunk el.
3: Van a személyes kedvenc könyve?
2: Természetesen mindig másik, de van, mivel nem kamerával vagytok, ezért kevésbé tudom megmutatni, de most személyes kedvencem ott három olyan albumkönyv, ami gyönyörű szép grafikával, és tulajdonképpen ajándékkönyvek.
3: Ön szerint is érdemes ezeket a könyveket olvasni?
2: Mindenképpen, hát olvasni nagyon-nagyon fontos és muszáj, sokkal-sokkal több minden megnyílik előttünk a könyveken át, mint hogyha filmeken nézzük ezeket, úgyhogy mi iszonyúan nagyon-nagyon mindenkit arra biztatunk, hogy olvasson sokat, hát lehetőleg mondjuk egy heti egy könyvet érdemes lenne elolvasni, nektek mondjuk nyáron én úgy egy kettő könyvet nagyon javasolnék, hogy kettőt olvassatok el, nézzetek szét, és amelyik tetszik, azt olvassátok el.
3: Önnek a könyvesboltban itt van a kedvenc könyve?
2: Igen, nekem a tavalyi legesleg kedvencebb könyvem, körülbelül én olvastam olyan 50-valahány könyvet a tavalyi évben, és a Másodvirágzás című könyv volt a személyes kedvencem, és ott van fönt a kirakatban, meg tudom mutatni.
4: Ön így a munkája mellett sokat szokott olvasni?
2: Nagyon sokat próbálok olvasni, csak nagy családom van, mert 6 gyerkőcöm van, úgyhogy amennyi időm marad mellettük, igen, én próbálom a heti egy könyvet tartani.
3: Mi az eredeti szakmája?
2: Én néptáncpedagógus, és egy teljesen más szülésznő voltam ezelőtt, mielőtt ide jöttem dolgozni, úgyhogy kisbabák születésénél segítettem.
5: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
6: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
7: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
5: Ez a Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Elbert Brigitta, Farkasréti Raimond és Kozári Lenke. A mai fiataloknak gyakran törik össze a szíve. A tinik gyakran esnek szerelembe, és ez sokszor beteljesületlen marad, vagy pedig hamar véget ér. Ennek a folyamatnak 4 szempontja van. Az első az, hogy sokként ér, és képtelen vagy feldolgozni az elutasítást. A következő a mély bánat, amit sokan sírással vezetnek le. A harmadik, hogy lassan beletörődsz és teljesen elfogadod, hogy ez a szerelem nem fog beteljesedni. Az utolsó fázis, hogy teljesen elengeded, és akkor már talán jöhet az újabb szerelem. Ez a szint általában a legnehezebb, de most megtudhatod tőlünk, hogy hogyan lehet ezeket még könnyebben átvészelni, ha esetleg számodra az elengedés nagyon nehéz.
1: Amikor az érzelmek hullámvasútján érezzük magunkat, szörnyen érzed magad, és azt veszed észre, hogy kezded elveszíteni a talajt a lábad alól, és minden csúszik ki a kezedből. Megfogadod, hogy soha többé nem bízol senkiben, és nem fogsz vonzódni senkihez sem. Még a legjobb barátaid sem tudnak kizökkenteni és jókedvre deríteni, és a megnyugtató szavak inkább csak tovább idegesítenek. Éld át a gyászt, a bánat és a düh érzéseit is, hidd el, jót fog tenni. Mondd ki érzéseid, és ne fogd vissza a sírás sem. Engedd el a negatív érzéseket a könnyekkel. Ne aggódj, ez az állapot nem fog sokáig tartani, hiszen jól tudod te is, hogy még a legnagyobb vihar után is kitisztul az ég.
2: Mikor úgy érzed, itt az ideje a kibeszélésnek. A szakítás utáni első pár napban érthető, ha szeretnéd kikerülni a társaságot és elbújni otthon mindenki elől, ebben nincs is semmi meglepő. Azonban előbb-utóbb eljön az a pont, amikor el kell kezdened vigaszt keresni és az hozzád közel álló emberek segítségét kérni. Igaz, hogy a barátok és az ismerősök sem mindig tudnak választ adni arra a kérdésre, hogy hogyan gyógyítsd a sebeket, amelyeket összetört szív okozott. Azonban az bizonyos, hogy ha hozzád közel állóknak beszélgetsz az érzéseidről, megkönnyebbülést, vigaszt fogsz találni. Életük során valószínűleg ők is találták már magukat hasonló szituációban, és pontosan tudják, hogy milyen érzés a szerelmi bánat, így akár hasznos tippekkel is elláthatják a gyógyulással a kapcsolatban.
0: Amikor már látod a fényt az alagút végén, ilyenkor a legrosszabb perióduson már túl vagy, és hamarosan eléred azt a pontot, amikor le tudod zárni életednek ezt a bizonyos fejezetét. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy többé nem vár rád a boldogság. Épp ellenkezőleg, gondolj arra, hogy a sors új lehetőségeket adott a kezedbe. Kezd el életed következő szakaszát, koncentrálj saját vágyaidra és álmaidra. Egy kismértékű egészséges önzőség mindenkinek kijár és nem árt. Tanulj meg örülni a kis dolgoknak is, bármilyen mértékű sikert érj el és értékeld azt.
1: Amikor búcsút mondasz a múltnak, idővel a fájdalom, amit most érzel, eltűnik. Helyébe viszont vágyat fogsz érezni arra, hogy új embereket ismerj meg és új társat találj. Mielőtt újból belekezdenél a randizásba, bizonyosodj meg arról, hogy a régi emlékek a múltból nem lesznek indokolatlanul nagy hatással az új kapcsolatra. Szedd össze azokat a dolgokat, amely az előző társra emlékeztet, legyen az ajándék, személyes táj vagy fénykép, és tedd őket egy dobozba. Tegyél ugyanígy a számítógépen telefonon található képekkel. Ezzel a lépéssel megszabadulsz a fájdalmas emlékektől, és szimbolikusan is hozzákezdesz az új életednek.
2: Amikor végleg meggyógyítja az összetört szíved, és újra kezdesz élni. Az összetört szív szindrómájának 5. utolsó fázisában felismered, hogy az ilyenfajta fájdalom az életnek egy fontos leckéje. Amikor visszatekintesz az elmúlt időszakra, egyértelmű lesz, hogy milyen hibákat követtél el, és milyeneket a társad. Élvezd a pillanatot, figyelj magadra, találj új dolgokat, amelyek érdekelnek, és áldozz több időt arra, hogy jól érezd magad. A legfontosabb pedig, hogy legyél nyitott, és ismerkedj új emberekkel.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Csak előnytelen unalmas fotók készülnek rólad, és ezen változtatni szeretnél? Mi segítünk.
1: Budapesten található a Selfie Múzeum, melyben gyönyörű, figyelemfelkeltő fotókat tudsz barátaiddal egymásról készíteni. A kreatív flamingós, unikornisos vagy egy cukormedencében úszkálós képpel garantáltan lájkok sokaságát tudhatod magadénak.
0: A két szinten elterülő 400 négyzetméteres múzeumban olyan díszletek és installációk között készíthetsz egyedi fényképeket, melyeknek csak a képzeltet szabhat határt. 11 különböző teremben élheted ki kreativitásodat.
1: A készítőknek ezen felül még rengeteg ötletük volt, ezért úgy döntöttek létrehoznak nem messze az elsőtől még egy helyet, ahol ki lehet élni a fotomániánkat.
0: Te is álmodoztál már arról, milyen belefeküdni egy pénzzel teli kádba, vagy fehér lovakon vágtatnál vissza az időben? Ezt itt megteheted. Ráadásul ez a múzeum ad otthont egy különleges koktélbárnak is, ahol szomjunkat oldhatjuk.
1: Villő, ha jól tudom, te már voltál ott. Milyen volt? Kicsit mesélj nekünk róla.
0: Igen, én voltam az első Selfie Múzeumos helyen, és nagyon élveztem. A flamingók voltak a kedvenceim, és amikor bele lehetett ugrani a cukorgyöngyös medencébe.
1: Az jó lehetett. És mindenki, aki elmegy ebbe a múzeumba, ugyanolyan képeik lesznek?
0: Nem, egyáltalán nem lesz ugyanolyan képe mindenkinek, hanem a kellékek adottak, meg a háttér és saját kreativitásodat élheted ki benne.
1: Nekem megjött a kedvem hozzá, és nektek írjátok meg nekünk.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon. És közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit eszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint, nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál elfeladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táska Rádió.
5: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Reihert Regina és Darvasi Rebeka. A szinkron korcsolya. Az a sportág, amit a legtöbb ember, ha meghal, azt kérdezi, hogy ilyen tényleg létezik-e. A válasz igen, létezik. Sokan nem tudják, mit jelent, vagy mit akar ez az egész.
1: Ez egy nagyon komplikált és nehéz sportág, mivel arról szól, hogy akár 16 ember mozogjon együtt a jégen. Kívülről nagyon látványos és egyszerűnek tűnhet, pedig nem az. Ehhez a sporthoz nagy elszántság, sok szorgalom és kitartó munka kell, meg persze, hogy tud csapatban dolgozni. Ahhoz, hogy ilyen sokan egyszerre tudjanak egy kürt, programot csinálni, nagyon sokat kell edzeni és gyakorolni.
0: A magyar szinkronkorcsolya válogatott csapata a Team Passion, ahol a lányok egy versenyen 16 plusz 4 fővel indulnak. Kisebbeknél még lehet csak 10 vagy 14-en vannak egy csapatban, de már 8 fővel is lehet versenyezni. Egy versenyen 3 perces programokat mutatunk be, vagy nagyobb kategóriában már van egy rövid program és egy kür. Vannak kötelező, nehéz és akár veszélyes elemek is, mivel a nagyobbak már emelik egymást.
1: Egy ilyen verseny nagy élményt ad a versenyzőnek és a nézőknek is egyaránt, mivel nagyon jó hangulata van.
0: Team Passion, a magyar szinkronkorcsolya válogatott. Igen, ebben a sportágban is van ilyen, és itt vannak a legjobb korcsolyázók. A lányok egy nagyon jó csapatot alkotnak, és nagyon ügyesek. 3 évet vártak arra, hogy végre megtartsák a VB-t nekik.
1: Nagyon nehéz időszak volt ebben a sportban is a Covid, mivel sokan voltak betegek, és megnehezítette ez is a felkészülés nekik. De így is kitartottak és küzdöttek. Idén végre ennyi idő után megtartották nekik is, és indulhattak rajta. Kanadában tartották meg a VB-t, ahol nagyon jól szerepeltek mind a két nap. Végül 8. helyen végeztek, 5. legjobb nemzetként, amire nagyon büszkék voltak.
0: Azóta is keményen edzenek és készülnek az idei szezonra. 2026-ban pedig remélik, hogy ez a sportág is bekerül az olimpiai játékokba.

0: hírek a Táskarádióban.
1: Európában is letéthatják a gyerekeket a közösségi platformokról. A Sopronfest idén nyára a lővérekbe költözik. Billie Eilish musicalt készítene az életéről. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségi média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már. Az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségi média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. A Sopronfest idén nyárra költözik. A Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2 és 4 között a lővérekben várja a fesztiválozó közönséget. Az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 program szól a helyieknek és a turistáknak is. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át az elődje tette. Törekvésük, hogy korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték. A felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek. Reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Billie Eilish egy műsor vendégeként beszélt legújabb projektjéről, köztük a James Cameronnal közösen rendezett koncertfilmjéről is. A beszélgetés során az énekesnő arról is mesélt, hogy szívesen vinné színpadra saját élettörténetét. Ó, igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világhír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fleszli Zsófia és Marosán Dorka. Most hogy is van a laktózérzékenység? Jaj, most mit számít az, hogy laktózérzékeny vagy, nyugodtan ihatsz egy kis tejet? Na ez az a mondat, amit a laktózérzékenyek biztosan már számtalanszor hallottak, és az is biztos, hogy nem győzik megmagyarázni az embereknek, hogy hogyan is működik ez.
1: Szóval mi is a laktózérzékenység? Amikor egy laktózérzékeny szervezetében laktóztartalmú étel vagy ital kerül, a laktózenzimeket a szervezetük nem képes lebontani, ezért aztán kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak, mint például hasmenés, hájás, gyomorfájdalom, puffodás, stb.
0: Honnan tudhatod, hogy laktózérzékeny vagy? Például akkor, ha esetleg az előbb említett kellemetlen tüneteket tapasztalod laktóztartalmú ételek megevése után többszöri alkalommal. Persze simán előfordulhat, hogy csak más ételre vagy allergiás. Fontos, ha ilyen tüneteket rendszeresen tapasztalunk, akkor vizsgáltassuk ki szakorvossal.
1: Minden embernél különböző komolyságú tünetek mutatkozhatnak. Van, aki semmilyen szinten nem állt laktóz, míg egy csepp tejtől is rosszul lehet, míg van, aki egy bizonyos mértékig ehet nyugodtan, tünetek nélkül. Például ehet egy szelet sajtot, de egy bögre kakaót már nem ihat meg.
0: Érdekesség, bármilyen hihetetlen, a kutyák is lehetnek laktózérzékenyek. Hogy miért? Erre egy egyszerű kérdésre válaszolnék, miért ne? Na de komolyra fordítva a szót, a kutyáknak nagyon hasonló szervezetük van, mint nekünk embereknek, azaz simán lehetnek bármire allergiásak, érzékenyek.
1: A laktózérzékenyeknek sok esetben nincs könnyű dolguk étkezésügyileg, de nem megoldhatatlan. Nem szükséges lemondani bizonyos ételekről, hiszen vannak kifejezetten laktózmentes termékek, melyeket általában lila színnel szoktak ellátni.
0: A másik leghatásosabb megoldás a gyógyszertárban kapható többféle laktózenzimeket lebontó gyógyszer. Ennek bevétele után általában az elkövetkezendő pár órában nyugodtan lehet laktóztartalmú ételeket enni.
1: A laktózérzékenység és a tej vagy egyéb érzékenységek nem összekeverendők. A laktózérzékenyek semmit nem ehetnek vagy ihatnak, aminek laktóztartalma van, míg például a tejérzékenyek csak tejet nem ihatnak.
0: Tehát ha valaki azt mondja, hogy laktózérzékeny létedre ihatsz nyugodtan tejet, nem ihatsz, bármilyen hihetetlen.
1: Tudtad, hogyha van egy laktózérzékeny a háztartásban, akkor akár kevesebb adót is fizethetsz? Így van. Ha szakorvosi igazolásod van róla, akkor igénybe veheted a nem sokkal, de mégis kevesebb összegű kötelező adót.
0: Azt, ezt nem is tudtam. Egész más elképzelésem voltak erről a témáról.
1: Reméljük, nektek is tudtunk újdonságokat mondani.
2: 97.5 Táskarádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: disguise. Én Enc Fehét, a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-es műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették lesz a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönség kedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.
2: A 97. Táskarádió bemutatja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásunkban három macskafajtát ismerhettek meg. Először a bengáli macskákról. A bengáli macska egy igazán különleges macskafajta. A szó szoros értelmében egy igazi házi leopárd macska, hiszen vadmacskavér is csörgedezik az ereiben. A bengálihoz hasonló macskafajták tenyészése a legújabb őrület. De mitől lesz egy macska hibrid, és mire kell figyelni, ha egy ilyen macskát tartunk házi kedvencként? Most mindent megtudhatsz róla.
1: A 19. század elején az emberek még csak európai állatkertekben találkozhattak nagy macska hibridekkel. Ez azonban az állatkertek számára fenntarthatatlanná bizonyult, így egyre inkább elterjedt a kismacskák körében. Egyre nagyobb lelkesedéssel tenyésztettek a vadmacskák és a házi macskák keresztezéséből származó macskafajtákat. A hibridek minden bizonnyal legismertebb képviselője a bengáli cica, egy szelíd, fekete macska és egy vad, ázsiai leopárd macska keresztezéséből alakult ki. Az eredmény egy új macskafajta, aminek hosszúkás testfelépítése és szokatlan színű bundája van.
0: Jöjjön a perzsa macska. Máig úgy tartották, hogy a perzsa macskák a keleti hosszúszőrű macskáktól származnak.

0: A hét öt táska rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Fési Amira Bonita és Naár Barbara.
1: Biztosan te is azt hiszed, hogy egészségesnek lenni sok erőfeszítést, pénzt és időt igényel. Valójában viszont az életünkön változtatni sokkal egyszerűbb, csak be kell iktatnod pár új szokást a napi rendedben. A mai adásban ezeket hoztuk el nektek.
0: Manapság nagyon sok embert érint a migrén, és van, akinél már a gyógyszer sem segít. Ha te is köztük vagy, ez a természetes gyógymód biztosan segíteni fog. Amikor érzed, hogy közeleg a migrén, csak igyál meg egy pohár szőlőlevet. Ilyenkor ugyanis fejfájásodat az agyadban lévő kémiai anyagok egyensúlyának zavara okozza. A szőlőben található A, B2 és C vitamin is, ezek mind a migrén ellen hatnak. Azonban a legnagyobb szerepet a B2 vitamin játsza, mivel ez egyensúlyba hozza a kémiai anyagokat az agyadban, illetve csökkenti a fejfájásodért felelős vas szintjét a véredben.
2: Másodikként hajas szépségének megőrzésére hoztunk egy tippet. Az igazság az, hogy nem csak az számít, hogy milyen sampont használsz, hanem az is, hogy mit eszel. A titok pedig a lazac. Ebben a halfajtában ugyanis sok D-vitamin és omega-3 zsírsav található, melyek létfontosságok a haj és a fejből hidratálásához. Az omega-3 ezen kívül egészségesen tartja a hajhagymákat, csökkenti a gyulladást, kezeli a korpát és mérsékli a szárazságot. Összefoglalva tehát, minél több lazacot eszel, annál egészségesebb leszel te és a hajad is.
1: Ha te is gondolkodtál már abban, hogy leadnál pár kilót, a citromos sós víz nagyban segítségedre lehet. Közismert, hogy ez nagyon egészséges, de sajnos nem olyan finom, mint egy pohár narancslé vagy energiaital. A citrom és só azonban két olyan varázslatos összetevő, ami kimossa a szervezetedből a méreganyagokat és gyorsítja a fogyásodat is. Ennek okai, hogy csökkentik az étvágyadat, így gátat szabva annak, hogy felesleges kalóriákat vigyél be, valamint felpörgetik az anyagcserédet is.
0: Negyedikként egy egyszerű otthoni praktikát ismerhetsz meg. A sárgás körmök sajnos egy mindennapi jelenség, de egyáltalán nem szép. Ha természetesen szeretnéd fehéríteni őket, javasoljuk neked a fogkrémet. Ez ugyanúgy erősít,

0: és fehéríti a körmeidet, mint a fogaidat, hiszen ebben is keratin található. Ezt a praktikát nagyon egyszerűen véghez tudod vinni. Csak kenj egy fogkefére kevés fogkrémet, majd dörzsöd vele a körmeidet. Hagyd hatni egy percig, majd mosd meg a kezeidet.
1: Ha meg szeretnéd növeszteni hajadat, készíts saját hajszérumot. Ennek egyik összetevője a ricinos olaj, amiben megtalálható a fejből hidratáltságát biztosító E-vitamin, omega 9 és omega 6 vitaminok. Ezen kívül ásványi anyagokkal is találkozhatunk benne. Második összetevője az avokádóolaj, amely vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, emiatt megvédi a hajad a töredezéstől. A szérum utolsó összetevője a kókuszolaj, ami megelőzi a fehérjék csökkenését a hajadban. Emellett még véd a napsugárzástól és a környezet káros hatásaitól is. Ennek elkészítése nagyon egyszerű. Mindegyik összetevőből tegyél egy tégelybe egy harmad rész, és alaposan rázd össze. Ezután már használhatod is.
0: Az utolsó tippünk a fogfehérítéssel kapcsolatos. A ragyogó mosoly meg a biztonságot ad, azonban ha fogaidat rejtegetned kell, az sokat levesz az önbizalmadból. Ha te is magabiztosan szeretnél mosolyogni, egyél sok zöldséget és gyümölcsöt. Ugyanis ezek antioxidáns tartalmuknál fogva csodásan képesek eltüntetni a foltokat a fogaidról. Ilyen gyümölcs például az eper, ami fehéríti a fogakat, valamint a bor és kávéfoltokat is képes eltüntetni. Másik ilyen gyümölcs az alma. Ez természetes folteltávolítóként működik, mivel fokozza a nyáltermelést, ezzel segítve az öntisztulási folyamatot. Ajánljuk még neked a narancsot, illetve az összes többi fanyar gyümölcsöt, mert ezek semlegesítik a szájüreg savasságát, ezzel meggátolva a fogszúvasodást.
1: Te próbáltál már ehhez hasonló lifehackeket? Ha igen, írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalán!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Ma egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Baemju, Taehyun és Hwaneun Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük a Crown az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tinédzser korra járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az élet gondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismételjen Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Soobin, ismertebb nevén Soobin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bong-kyu, ismertén Bong-kyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bong-kyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Wom Dio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Hang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes. 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerint a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Huaning, ismertenél Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és körülbelül 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrowland Together, az én egyik kedvenc idol együttesen.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, teljesen.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Európában is letéthatják a gyerekeket a közösségi platformokról. A Sopronfest idén nyára a lővérekbe költözik. Billie Eilish musicalt készítene az életéről. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségi média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már. Az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségi média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. A Sopronfest idén nyárra költözik, a Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2 és 4 között a lővérekben várja a fesztiválozó közönséget. Az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 program szól a helyieknek és a turistáknak is. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át az elődje tette. Törekvésük, hogy korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték. A felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek. Reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Billie Eilish egy műsor vendégeként beszélt legújabb projektjéről, köztük a James Cameronnal közösen rendezett koncertfilmjéről is. A beszélgetés során az énekesnő arról is mesélt, hogy szívesen vinné színpadra saját élettörténetét. Ó, igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világhír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként pedig nagyon szerettem színdarabokban szerepelni, mondta. A közelgő turnéja kapcsán Billie Eilish arról is beszélt, hogy energikus és interaktív showt szeretne létrehozni. Szerinte a színpadnak inkább egy játszótérre kellene hasonlítania, mint hagyományos koncerthelyszínre. Idén is átadják a Székesfehérvár önkormányzata által alapított Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjat. A város egyik legrangosabb kulturális elismerését a helyi színházi életben tevékenykedő természetes személyek, társulatok, csoportok vagy közösségek kaphatják. Bárki tett javaslatot a díjazottra május 26-áig.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A hagyományokhoz fűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkörút érintésével 17 órakor kezdődő verseny védnöke Cserpalkovics András polgármester és Miklós Erika operaénekesnő lesz. A TESZ futáson először az egyéniben és a váltó van futók rajtolnak el a 4,8 és 11,2 kilométeres távokon. A kategóriák első három helyzetje díjazásban részesül.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a déli szél. Napközben 24-26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90

0: 97 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian, Vas Eszter és Erős Regő. Áosztunk neked 6 érdekes tényt, amit eddig nem tudtál a szerelemről.
1: A szerelem csodálatos, néha azonban fájdalmas is tud lenni. Van, hogy egy életen át tart, van, hogy örökké viszonzatlan marad. Mindannyian a szerelmet keressük, ha viszont megtaláljuk, a legnagyobb félelmünk, hogy elveszítjük. A legszebb érzés fontos alkotásra inspirálja a művészeket is. A nagy írók és költők írnak a szerelemről, énekesek dalolnak róla. A tudomány is vizsgálta a szerelmet. A 6 legőrültebb tényt szedtük most neked össze.
2: Az első ilyen tény, hogy együtt dobban a szív. Egy friss kutatás alapján tudósok megállapították, hogy azoknak a szerelmes pároknak, akik régóta együtt vannak, a szívritmusa és a légzése is szinkronizálódik az évek alatt. Általában a nő szívverése hangolódik a férfiéhoz. Ugyan a kutatók még nem találtak magyarázatot a jelenségre, kétségtelenül romantikus.
1: A második tény az, hogy a szerelem megőrít. A szerelemtől csökken az agyunkban a szerotonin szintje, amely a partnerünkkel szemben elvakultá, túlságosan is védelmezővé tesz, sőt, előfordulhat, hogy birtoklási vágyat is ébreszt. A szerelmesekéhez hasonló mennyiségű szerotonint mértek a kényszerbetegségben szenvedőknél is, ezért is lehetséges, hogy amikor szerelmesek vagyunk, nem is tudunk másra gondolni, csak a társunkra.
0: Harmadik tényünk, hogy a férfiak mondják először, hogy szeretlek. Ki gondolta volna? Általános feltételezés, hogy a férfiak tartózkodóbbak, ha az érzelmek kimutatásáról van szó, a valóság azonban más mutat. Kutatások szerint a párkapcsolatokban a férfiak vallanak először szerelmet. Azonban jó tudni, hogy ők azok is, akiket a kapcsolat vége is jobban megvisel.
2: Negyedik tényünk a tükröm-tükröm. A legenda, miszerint Narcissus a görög mitológiai alak a tükörben nézvén beleszeretett önmagába, nem teljesen alaptalan. Az emberek ugyanis sokszor olyas valakibe szeretnek bele, akik saját magukra emlékezteti őket. Az arc hasonlósága, ugyanaz a szem vagy hajszín, a tüdőkapacitás, a fülek formája vagy akár az anyagcsere gyorsasága is szerepet játszik a párválasztásban. Ez minden esetre magyarázat arra a jelenségre, amikor a szerelmes párok úgy néznek ki, mintha testvérek lennének.
1: Utolsó előtti tényünk, hogy a kéz a kézben igazi fájdalomcsillapító lehet. A társ fizikai közelsége, de akár a szerelmének fényképe is csökkenti a fizikai fájdalmat a nőknél. A kutatók ezt egy olyan kísérlettel bizonyították, amelyben a házas nőket gyenge elektrosok hatása alá helyeztek. Amint a férjük megfogta a kezüket, igazolhatóan megnyugodtak. A társuk közelsége gyakorlatilag fájdalomcsillapítónként hatott.
0: És végül a szerelem függővé tehet. A szerelem első fázisában a szervezet, csak úgy, mint a nikotin vagy kokain fogyasztásnál, dopamint kezd el termelni, és ez a kellemes, jó érzés nagyon gyorsan függőséghez tud vezetni. Emellett, amikor szerelmesek vagyunk, tesztoszteron szabadul fel a szervezetünkben. Következtetés. A szerelem egy nagyon pozitív drog a szervezetünknek.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Vajon árt-e a fogaknak a cukormentes rágó? Rengeteg cikket olvashatunk már a rágó előnyeiről és hátrányairól. Sok fogorvos pártolja, egy-kettő óvva int tőle, és olyan országok is léteznek, ahol a rágózás illegális, azaz tiltott dolog.
1: Kutatások bizonyították, hogy a rágó frissíti az agyat, növeli a koncentrációt, és még stresszoldó hatása is van. Utóbbi nem a benne lévő összetevőknek köszönhető, hanem hogy az állkapos folyamatos mozgatása hosszú távon nem kis erőfeszítést igényel. Nem csoda, hogy az őseink is folyamatosan rágóztak. Az ókori görögök egy keserű ízű gyantát, mastixot, az amerikai indiánok pedig a lutfenyő gyantáját rágták, aminek ráadásul még bódító hatása is volt.
0: A mostani rágóknak azonban sokkal több összetevőjük van. Természetesen a fő alapanyagok a gumi, ami kétfajta lehet. Az egyik a természetes csikl, ami ugyan gyanta, de nem a lucfenyőből, hanem a kaucsukfából nyerik ki. A másik egy kőolaj származék, a poliizobutilén, amit leginkább árának köszönhetően részesítenek előnyben a gyártók.
1: Az ízek a rágóban a legtöbb esetben sajnos szintetikusak, azonban létezik egy-két kivétel, melyekkel a gyártók kifejezetten az egészségtudatos vásárlókat célozzák meg. Ha már egészségtudatosság, nagyjából 2005 óta kaphatók a boltokban cukormentes rágók, amikben a cukrot a többi kevésbé egészséges édesítőszerekkel helyettesítik.
0: Ha lehet, inkább cukormentes rágót válasszunk, azonban az egyes édesítőszerekre allergiás emberek jobban figyeljenek oda az összetevőkre, mert ezek a rágók náluk hasmenést válthatnak ki. Ez az oka, hogy azokra a termékekre, amelyek 10%-nál több cukorhelyettesítőt, mondjuk szorbitot tartalmaznak, fel kell tüntetni a túlzott mennyiségű fogyasztás a hashajtó hatású feliratot, amit ti is megfigyelhettek a rágó összetevői után, természetesen a kisbetűs részben.
1: Ezeken a rágókon a kis csillogó fogikon megtévesztő lehet. Igaz, hogy a xilit, az egyik leghatékonyabb édesítőszer megakadályozza a szájban élő káros baktériumok szaporodását, de a rágózás a fogmosással egyáltalán nem összetévesztendő. Ha este fogmosás helyett elrágcsálunk egy rágót, az nem csak a fogunkat teszi tönkre, hanem a gyomrunkat is. A xilit és a szorbit hatására a gyomrunk elkezd savakat termelni, amitől nagyobb lesz az étvágyunk. Ha ezt a gyomorsavat nem használja fel az emésztésünk, az gyomorfájást, görcsöt, esetleg hasmenést okozhat.
0: A kutyagazdik is figyeljenek oda, hogy kedvenceik ne egyenek xilites ételeket. Amíg mi az egészséges, cukormentes életmódot ünnepeljük, egy kisebb kutyát már egy drazsényi rágó is elpusztít. Egy egész csomag, meg akár egy nagyobb kutyát is. Leo, te helyettesítetted már a fogmosást rágózással?
1: Én személy szerint még nem helyettesítettem a fogmosást rágózással, de fogmosás mellé szoktam használni néha rágót, hogy elnyomja a kellemetlen szájszagokat. Laszkó, te mennyi szoktál rágózni?
0: Hát most így pontos számot nem tudok neked mondani, de amikor veszek rágót, akkor az nagyjából 2, de olyan is van, hogy egy nap alatt elfogyasztom. Én nagyon szeretem a rágót, de van olyan, amikor hónapokig nem rágok.
1: Tehát a rágó a fogaknak nem árt, de lehiggyük azt, hogy kiváltható vele a fogmosás. Az esti rágózás akár még a gyomrunkat is tönkretelti. A kutya tulajdonosok ne hagyjanak elő se rágót, se más nyírfacukrot, azaz xilitet tartalmazó dolgokat, mert az könnyen kedvencük életébe kerülhet.
0: Ha ti is tudtok valamit a rágóról, ami érdekelhetne minket, akkor írjátok meg nekünk.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kosztyák Ignác, Solymosi András és László Vivien. Az 51-es körzet egy amerikai katonai bázis neve, amely Nevadában található az Amerikai Egyesült Államok nyugati részén. A terület a Groom Lake nevű kiszáradt tóban terül el, melynek a déli részén egy nagy területű titkos katonai repülőtér van. A katonai bázis elsődleges célja a kísérleti repülőgépek és fegyverek tesztelése, fejlesztése.
1: Többen állítják, hogy a területen földön kívüli kísérleteket végeznek, ezt az elképzelést azonban eddig senki sem tudta igazolni. Mások szerint kémrepülőgépeket tesztelnek itt, de ez az állítás is évtizedeken át bizonyítás nélkül maradt. Végül a CIA 2013. augusztus 16-án ismerte el, hogy a területen teszteltek felderítő eszközöket és fegyvereket. Mindez egyúttal a körzet létezésének hivatalos beismerését is jelentette.
2: A bázis az Amerikai Egyesült Államok légierejének hatalmas nevadai teszt és gyakorló terület körzetébe esik. Habár a létesítményt a 99 Air Base Wing irányítja a NILS légitámaszpontról, úgy tűnik, hogy a légierő repülési tesztközpontjának egyik bővítménye, amely az Edwards légitámaszponton van a Mojave-i sivatagba. A sivatag a Groom-tótól körülbelül 300 km-re délre fekszik, így a bázist Air Force Air Flight Test Center néven is hívják.
0: Gyakran a Dreamland, Paradise Ranch, Home Base, Watertown Strip és Groom Lake neveket is használják a bázisra, illetve a legújabb kifejezés a Hami Airport. A terület a katonai műveleti terület része, és a körbehatárolt repülőteret is annak részeként azonosítják. A katonai pilóták a tiltott terület feletti légteret a doboznak hívják. Elég nagy titkolózás övezi a bázist, így rendszeresen válik összeesküvés elméletek és UFO elméletek tárgyává.
3: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táska Rádió.

0: 9 méltott táska rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Rék és Fratli Zsófia. Te hallottál már a szorongásos zavarokról?
1: A szorongás, a félelem, az idegesség mindannyiunknak ismerős, hiszen ez az életünk velejárója. Az egyén természetes reakciója új, váratlan vagy megterhelő élethelyzetekben. Szorongást tapasztalhatunk fontos teljesítményhelyzetekben, vizsga, felvételi előtt, nyilvános szereplés alkalmával, vagy egyéb lelkileg megterhelő események kapcsán. Például betegségek, negatív élmények, bizonytalan élethelyzetek alkalmával.
0: A mai pszichológiai tudás szerint a szorongás valamilyen vélt vagy valós veszélyhelyzetre adott reakció. Nem a helyzetek, hanem azok egyéni értékelése váltja ki a szorongást. Például egy állás elvesztése, mely egy valós veszélyhelyzet, ugyanolyan szorongást válthat ki, mint az állás elvesztésétől való félelem, mely meg egy vélt veszélyhelyzet.
1: Hasonlóképpen a hipohondriás beteg, aki valamilyen betegség esetleges kialakulása miatt aggódik, vélt veszély, ugyanolyan erős szorongást élhet át, mint a testi betegségtől szenvedő, valós veszély, személy.
0: A szorongás sokféleképpen hathat, egyaránt át pozitív vagy negatív hatása az egyénre nézve. Pozitív hatása lát a képességek és probléma megoldás mozgósítására, vannak emberek, akikből a feszült helyzet hozza ki a legjobb teljesítményt. Előfordulhat negatív hatásként viszont a gátlás, vagyis amikor az egyén szinte megbénul az adott helyzetben és jóval képességei alatt teljesít.
1: A szorongás testi, érzelmi, gondolkodásbeli és viselkedéses tünetekben nyilvánulhat meg, melyek egyéniségenként nagyon különbözőek lehetnek. Testi megnyilvánulásnak tekinthetjük például az arcunk kipirulását, szájszárasságot, izzadást, heves szívverést, mellkasi szorítóérzést, hasmenést és vizelési ingert, valamint a vázizomzat tartós megfeszülését.
0: Érzelmileg furcsa, félelemhez hasonló ideges feszültséget, szorongató érzést élhetünk át. Magatartásunk is nagyon megváltozhat ilyenkor, például rosszul alszunk, esetleg elfelejtünk dolgokat, vagy szükségét érezzük annak, hogy többször is leellenőrizzük magunkat.
1: Te tapasztaltál már ilyet?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Benkei Panna, Fésű Amira Bonita, Kassai András. Kaufmann Anikó pszichológussal beszélgetünk a mobilfüggőségről. Mit nevezünk függőségnek?
1: Sziasztok! Függőségről akkor beszélhetünk, hogyha megváltoztatja valakinek a viselkedését, az érzelmeit, a gondolkodását, súlyosabb esetben mondjuk nem tudja ellátni a napi teendőit, a munkáját, vagy a tanulást például valaki. Tehát nyilván függőség sokféle lehet, sokféle megnyilvánulási formája lehet, illetve ennek vannak azért fokozatai, tehát van, amikor ez egy kicsit enyhébb, van, amikor viszont akár nagyon súlyos is lehet egy függőség.
2: És ez milyen súlyos lehet ez a függőség?
1: Mobillal kapcsolatban?
2: Igen.
1: A mobiloknak ugyanaz az előnye, mint a hátránya, tehát az a nagy probléma velük, hogy nagyon könnyen tudjuk őket használni. Tehát picik is, könnyen használhatók, és mindig ott vannak velünk. Tehát körülbelül reggel felkelünk a mobilunkkal, és onnantól kezdve folyamatosan velünk van, és este is nagyjából ezzel fekszünk le. Tehát ezzel az a nagy probléma, hogy nagyon könnyen rá tudunk erre úgymond kapni, hogy egy folyamatos információáramlásba vagyunk, folyamatosan meg tudjuk nézni az e-maileinket, az SMS-einket, állandóan elérhetőek vagyunk. Van egy csomó ugye ingyenes alkalmazás, amit le tudunk tölteni, segíti az életünket. Ez viszont kialakíthat egy függőséget, tehát most már beszélünk konkrétan mobil függőségről, ami azt jelenti, hogy van, akinél ez akár nagyon súlyos is lehet. Tehát most az új vizsgálatok alapján, tehát az utóbbi években elkezdték ezt kutatni is, és ott már kiderült az, hogy sajnos mint a kábítószerek akár olyan változásokat is hozhat az agyba ez a fajta függőség, illetve a szorongást és a depressziót növelheti.
3: Milyen következményei lehetnek?
1: Sokféle következményt nézhetünk. Nézhetjük ugye a fizikális dolgokat is, tehát hogyha például valaki folyamatosan mobilozik, tehát azon játszik, tehát akkor felvesz például egy olyan testtartást, tehát hogy fizikálisan is ugye lesz egy görbe hát, egy beszűkült tudatállapot egy kicsit, ez növelheti a stresszt, növelheti a szorongást, akár ugye a látásra például rossz hatással van, tehát hogy a szemét is akár veszélyezteti, tehát testileg is lelkileg kihat sajnos egy erősebb ilyen függőség. Tehát, hogy itt igazából az a lényeg, hogy mennyi a mennyisége ennek az óraszámnak, amit mondjuk eltöltünk a mobilunkkal, és ez mondjuk milyen helyzetben. Tehát, hogyha valaki például leül több órára, és ugyanabban a testtartásban áll fel mondjuk 3 óra után, akkor nyilván ott még a fizikai dolgokra is kihat.
0: Hogyan tud egy mobilfüggő megszabadulni a szenvedélyétől?
1: Vannak fontosabb paraméterek, amiket érdemes mondjuk betartani. Tehát vannak olyan dolgok, amire tudunk figyelni. Tehát, hogy például kijelölök olyan tiltott zónákat, ahova nem viszem a mobilomat. Tehát mondjuk a fürdőszobába, vagy a konyhába, hogyha éppen vacsora van, vagy valami olyan helyzet van, tehát bizonyos szituációkban, családdal, barátokkal, stb. Nem viszem magammal a mobilt. Aztán érdemes például lehalkítani, tehát vagy levenni bizonyos értesítéseket, tehát hogy ne legyen mindig az a ott a figyelmem, ne legyen mindig az bennem, hogy na vajon most mi történik, ki fog írni, mi jött, elérhető vagyok-e, milyen információról maradtam le, hogyha nem figyelek oda. Tehát, hogy ne legyen egy állandó készenlétem a telefon felé. Tehát ezt meg tudom úgy oldani, hogy például bizonyos értesítéseket kikapcsolok. Aztán lehet olyat csinálni, hogy vannak ingyenes alkalmazások, amit szintén le lehet tölteni arra, hogy mondjuk lássam azt, hogy mennyit mobiloztam, tehát érdemes megnézni azt, hogy mondjuk mennyi időt töltöttem a neten, mennyit foglalkoztam a bizonyos dolgokkal. Ha viszont súlyos függőségről beszélünk, akkor viszont szakemberhez kell fordulni, tehát hogy van, akkor mert, tehát hogyha egy súlyos függőség van, akkor azért ezt már egyedül nem feltétlen tudja megoldani az, akit ez érint, tehát akkor addiktológus, szakember, pszichiáter vagy pszichológus az, aki tud ezekbe segíteni.
2: És kihatással lehet a gyerekek koncentráció képességére?
1: Mindenképpen, mert egyrészt a mobil beszippant, tehát hogyha elkezdek vele foglalkozni, akkor szinte észre se veszem, hogy még ezt is megnézem, azt is megnézem, amazt is megnézem. Úgy nem is tudok ugye akkor másfele koncentrálni. Mivel mindig egy ilyen ügyeletes készenlétbe vagyok, hogy most érkezik esetleg egy bejövő hívás, SMS, cseten valaki éppen keresni fog, stb. Így még, hogyha nincs is a kezembe, és nem foglalkozok vele, akkor is elviszi a figyelmemet, tehát nem tudok úgy odafókuszálni például az adott feladatra. Tehát tanulni mondjuk nagyon nehéz úgy, hogy tudom, hogy ott van a közelben a telefon, és akkor bármikor történhet valami, akkor nem fogok tudni odafigyelni például a matekházira, mert a koncentrációm az nem ott van.
3: Az elmúlt percekben Kaufmann Anikó pszichológussal beszélgettünk a mobilfüggőségről. Köszönjük, Anikó!
1: Köszönöm!
4: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
5: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
6: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
4: Ez a Táska Rádió.

0: 97 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhammár Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nesvalnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.
2: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5 Táskarádió. Te is

0: Műtjön Gyuli és Zsuli.
1: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Európában is letéthatják a gyerekeket a közösségi platformokról. A Sopron Fest idén nyára a lővérekbe költözik. Billie Eilish musicalt készítene az életéről. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségi média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már. Az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségi média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. A Sopron Fest idén nyárra költözik, a Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2 és 4 között a lővérekben várja a fesztiválozó közönséget. Az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 program szól a helyieknek és a turistáknak is. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át az elődje tette. Törekvésük, hogy korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték. A felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek. Reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Billie Eilish egy műsor vendégeként beszélt legújabb projektjéről, köztük a James Cameronnal közösen rendezett koncertfilmjéről is. A beszélgetés során az énekesnő arról is mesélt, hogy szívesen vinné színpadra saját élettörténetét. Ó, igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világ hír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként pedig nagyon szerettem színdarabokban szerepelni, mondta. A közelgő turnéja kapcsán Billie Eilish arról is beszélt, hogy energikus és interaktív showt szeretne létrehozni. Szerinte a színpadnak inkább egy játszótérre kellene hasonlítania, mint hagyományos koncerthelyszínre. Idén is átadják a Székesfehérvár önkormányzata által alapított Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjat. A város egyik legrangosabb kulturális elismerését a helyi színházi életben tevékenykedő természetes személyek, társulatok, csoportok vagy közösségek kaphatják. Bárki tehet javaslatot a díjazottra május 26-áig.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: A hagyományokhoz fűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkörút érintésével 17 órakor kezdődő verseny védnöke Cserpalkovics András polgármester és Miklós Erika operaénekesnő lesz. A TESZ futáson először az egyéniben és a váltóban futók rajtolnak el a 4,8 és 11,2 kilométeres távokon. A kategóriák első három helyzetje díjazásban részesül.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a déli szél. Napközben 24-26 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Most top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BBM.

0: annak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táska Rádió.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Európában is letéthatják a gyerekeket a közösségi platformokról. A Sopronfest idén nyára a lővérekbe költözik. Billie Eilish musicalt készítene az életéről. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségi média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már. Az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségi média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. A Sopronfest idén nyárra költözik. A Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2 és 4 között a lővérekben várja a fesztiválozó közönséget. Az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 program szól a helyieknek és a turistáknak is. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át az elődje tette. Törekvésük, hogy korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték. A felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek. Reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Billie Eilish egy műsor vendégeként beszélt legújabb projektjéről, köztük a James Cameronnal közösen rendezett koncertfilmjéről is. A beszélgetés során az énekesnő arról is mesélt, hogy szívesen vinné színpadra saját élettörténetét. Ó, igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világhír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként pedig nagyon szerettem színdarabokban szerepelni, mondta. A közelgő turnéja kapcsán Billie Eilish arról is beszélt, hogy energikus és interaktív showt szeretne létrehozni. Szerinte a színpadnak inkább egy játszótérre kellene hasonlítania, mint hagyományos koncerthelyszínre. Idén is átadják a Székesfehérvár önkormányzata által alapított Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjat. A város egyik legrangosabb kulturális elismerését a helyi színházi életben tevékenykedő természetes személyek, társulatok, csoportok vagy közösségek kaphatják. Bárki tett javaslatot a díjazottra május 26-áig.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A hagyományokhoz hűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkörút érintésével 17 órakor kezdődő verseny védnöke Cserpalkovics András polgármester és Miklós Erika operaénekesnő lesz. A TESZ futáson először az egyéniben és a váltóban futók rajtolnak el a 4,8 és 11,2 kilométeres távokon. A kategóriák első három helyzetje díjazásban részesül.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a déli szél. Napközben 24-26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most... Top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolyt csal az arcomra.
2: Hát mert így szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
0: Ez a Táska Rádió.
3: Te is beleférsz.

0: slágerek megállás nélkül. Ez a BPM
1: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Európában is letéthatják a gyerekeket a közösségi platformokról. A Sopron Fest idén nyára a lővérekbe költözik. Billie Eilish musicalt készítene az életéről. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségi média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már. Az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségi média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. A Sopron Fest idén nyárra költözik. A Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2 és 4 között a lővérekben várja a fesztiválozó közönséget. Az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 program szól a helyieknek és a turistáknak is. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át az elődje tette. Törekvésük, hogy korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték. A felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek. Reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Billie Eilish egy műsor vendégeként beszélt legújabb projektjéről, köztük a James Cameronnal közösen rendezett koncertfilmjéről is. A beszélgetés során az énekesnő arról is mesélt, hogy szívesen vinné színpadra saját élettörténetét. Ó, igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világhír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként pedig nagyon szerettem színdarabokban szerepelni, mondta. A közelgő turnéja kapcsán Billie Eilish arról is beszélt, hogy energikus és interaktív showt szeretne létrehozni. Szerinte a színpadnak inkább egy játszótérre kellene hasonlítania, mint hagyományos koncerthelyszínre. Idén is átadják a Székesfehérvár önkormányzata által alapított Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjat. A város egyik legrangosabb kulturális elismerését a helyi színházi életben tevékenykedő természetes személyek, társulatok, csoportok vagy közösségek kaphatják. Bárki tett javaslatot a díjazottra május 26-áig.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A hagyományokhoz fűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ-futó versenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazat gyűjtésre. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkörút érintésével 17 órakor kezdődő verseny védnöke Cserpalkovics András polgármester és Miklós Erika opera énekesnő lesz. A TESZ-futáson először az egyéniben és a váltóban futók rajtolnak el a 4,8 és 11,2 kilométeres távokon. A kategóriák első három helyzetje díjazásban részesül.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap esőre kell számítani, a csapadékos időben megélénkül a déli szél. Napközben 27 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.

0: slágerek megállás nélkül. Ez a BPM
1: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 18 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Európában is letéthatják a gyerekeket a közösségi platformokról. A Sopronfest idén nyára a lővérekbe költözik. Billie Eilish musicalt készítene az életéről. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségi média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már. Az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségi média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. A Sopronfest idén nyárra költözik. A Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2 és 4 között a lővérekben várja a fesztiválozó közönséget. Az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 program szól a helyieknek és a turistáknak is. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át az elődje tette. Törekvésük, hogy korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték. A felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek. Reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Billie Eilish egy műsor vendégeként beszélt legújabb projektjéről, köztük a James Cameronnal közösen rendezett koncertfilmjéről is. A beszélgetés során az énekesnő arról is mesélt, hogy szívesen vinné színpadra saját élettörténetét. Ó, igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világhír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként pedig nagyon szerettem színdarabokban szerepelni, mondta. A közelgő turnéja kapcsán Billie Eilish arról is beszélt, hogy energikus és interaktív showt szeretne létrehozni. Szerinte a színpadnak inkább egy játszótérre kellene hasonlítania, mint hagyományos koncerthelyszínre. Idén is átadják a Székesfehérvár önkormányzata által alapított Proteatro Civitatis Alba Regalis díjat. A város egyik legrangosabb kulturális elismerését a helyi színházi életben tevékenykedő természetes személyek, társulatok, csoportok vagy közösségek kaphatják. Bárki tehet javaslatot a díjazottra május 26-áig.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A hagyományokhoz fűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkörút érintésével 17 órakor kezdődő versenyvédnöke Cserpalkovics András polgármester és Miklós Erika operaénekesnő lesz. A teszfutáson először az egyéniben és a váltóban futók rajtolnak el a 4,8 és 11,2 kilométeres távokon. A kategóriák első három helyezettje díjazásban részesül.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap esőre kell számítani, a csapadékos időben megélénkül a déli szél. Napközben 27 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Csak tezenét. Indul a Táska Rádió esti sója. Ez a Hello.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond, Szabó Hunor és Lada Vince. Ma a sivatagokról fogunk beszélni. Ne kapcsolj el. Hidd el, meglepően érdekesek. Kezdjünk is a majdnem legnagyobb sivataggal, a Szaharával. A majdnem okára később még kitérünk. Jelenthetjük, hogy ez a sivatag, még a neve is ezt jelenti. Ez a sivatag több mint 9 millió négyzetkilométeren terül el. Nagyságát ez is mutatja, hogy 12 országnak van rajta területe, és Niger, valamint Mauritánia teljes egészében a sivatagban fekszik, ezek az országok majdnem kétszer akkorák, mint Franciaország.
1: Meglepő módon azonban még ilyen kopár környéken is vannak egészen nagy gigászivárosok is. Ezek közé tartozik a marokkói Marrakesh, a szudáni Omdurmán és a Khartoum, vagy az Algéria déli részén elhelyezkedő Tamanrasset. Ugyan az utóbb felsorolt településeknél jóval kisebb, de kulturálisan sokkal jelentősebb a Maliban található Timbuktu.
2: A város területe a 9. század előtt is lakott volt, de állandóan lakottá csak akkor vált, amikor a 10. század elején megalapították Timbuktut, ami egyből gazdag kereskedőváros lett.
3: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te is.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Elber Brigitta és Kozári Lenke. Hoztunk neked 5 olyan tényt, amit eddig biztosan nem tudtál a testedről. Baktérium mindenhol. Egy átlagos felnőtt körülbelül 30 trillió sejtből áll. Amikor valakit megcsókolunk, hogy kimutassuk a személy iránt érzett szerelmünket, akkor egy kicsivel többet osztunk meg, mint amennyit gondolunk. Egy átlagos csókkal körülbelül 15 millió baktériumot adunk át, ami 250 különböző baktériumból tevődik össze. Ha párod arról kérdezősködik, hogy miért nem akarod megcsókolni, most már 15 millió okod lehet.
1: Éjszakai nagy dolog. Érdekes módon a testünknek egy nagyon szigorú beosztása van, ha nagy dolog elvégzéséről van szó. Alvás közben a testünk ezt a folyamatot teljesen kikapcsolja. Amikor a testünk alvó üzemmódba kapcsol, kikapcsolja azokat is, amik a bélrendszerért felelősek. Ezzel ellentétben a vesénk és a húgyhólyagunk soha nem kapcsol ki, mert testünk méregtelenítésére szolgálnak. Ezért van az, hogy az éjszaka során többször is fel kellünk pisilni, de soha nem azért, hogy a nagy dolgunkat elvégezzük.
0: Az agyunk egy számítógép. Az a tény, hogy az emberek az agyuk 10%-át használják egyszerre, téves. Az agyunk sokkal inkább használatban van, mint ahogy mi gondolnánk. Az emberi agy a legerősebb, többmagos processzor a világon. Az agyunk egy rendkívül jó tárolóeszköz, ami képes 2,5 millió adat eltárolására.
1: Szupererő. Az tény, hogy nem vagyunk képesek a testünkhöz képest arányaikban annyit felemelni, mint például egy hangya. Az emberek azonban képesek bizonyos helyzetekben emberfeletti erővel rendelkezni egy nagyon rövid ideig. Az ösztöneinknek és az adrenalinnak köszönhetően képesek vagyunk olyan tárgyakat felemelni, amit normális esetben meg se tudnánk mozdítani. Lenyűgöző módon csontjaink, ízületeink, izmaink képesek ezt kibírni, de csak egy nagyon rövid ideig. Ez az emberi szupererő csak akkor jelentkezik, ha a saját életünk veszélyben van.
0: És most jöjjön az ötödik tény, amit biztosan nem tudtál a testedről. Időjárás előrejelzés. Az ízületeink megérzik a páratartalom, légnyomás, hőmérséklet változást. Azok az emberek, akik izom, porc vagy ínsérülést szenvedtek valamikor az életük során, legérzékenyebbek a különféle időjárás változásokra. Néhány tudós azt állítja, ha a hőmérséklet hirtelen melegszik vagy esetleg lehűl, az ízületeink kitágulnak, ami nyilván más testrészre is hatással van, ami kicsit kellemetlen érzés.
2: Csak a te kedved.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, szép laki Emma Szigő Barnabás.
1: A környezetszennyezés, a klímaváltozás és a túlnépesedés következtében egyre több állatfaj veszíti el eredeti élőhelyét és sodródik a kihalás szélére. Ez alól Magyarország sem kivétel. A hazai veszélyeztetett állatok közt egyaránt vannak gerinces és gerinctelen fajok.
0: Kevesen tudják, de a magyarság mondáiban turulként emlegetett kerecsen sólyom egyet száma is végzetesen csökkent. Mára kicsi az esélye, hogy a szabadban megpillantsunk egy kerecsen sólymot. Csak alig több mint 100 pár fészkel hazánkban, és a legutóbbi felmérés szerint 42 pár töltötte itt a telet is. A mondavilágunkban turulként emlegetett madár az eurázsiai sztyepp és vidékek őshonos faja.
1: Nála is ritkább állatfaj a kizárólag Magyarországon előforduló rákosi vipera. A rejtőzködő életmódú kígyó a hazai fauna legveszélyeztetebb állata. A legfeljebb 500 példányt számláló populáció egyedeinek mérge, gyenge, mélycsípéshez hasonlítható.
0: A Magyarországon a kihalás szélén áll egy délvidéki földkutya is. A vakontúráshoz hasonló halmokat ásó rágcsáló megmaradt populációja 300 körüli példányt tesz ki. Az előbb említett három faj mindegyikének eszmei értéke 1 millió forint.
1: A hazánkban élő egyik legritkább halfaj egy lazacféle, a dunai galóca, amely a gyorsfolyású vizeket kedveli, a Duna mellett a Tisza felső szakaszán és a Dráva-Mura vízrendszerében élnek kisebb állományai. Az akár 2 méteres hozt és fél mázsát is elérő halfaj eszmei értéke 100 ezer forint.
0: Ugyanennyi az eszmei érték egy Kárpát-medencében élő ízeltlábúnak is. A 3,5 centire megnövő zempléni futrinka a futóbogarak családjába tartozik. Főleg hegyvidéki erdőkben él, hazánkban a Zempléni hegység mellett a Cserhátban és a Bodrog közben is fellehető.
1: Hogy ennek a kihalás sorozatnak a végéhez érjünk, ne pusztítsátok, hanem védjétek a természetet és az állatokat.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Tóth Kristóf, Bányavári Zoli és Bognár Lilla. Magyarország első okos város része jön létre a Ligetben.
1: Magyarország egyik első okos város része jön létre 2023-ra, a Liget Budapest Projekt Smart Liget koncepciójának köszönhetően. Az Európában is egyedülálló megoldásunknak köszönhetően a városrész a főváros egyik legkörnyezetbarátabb helye lesz, mondta a Városliget ZRT vezérigazgatója. A jövő Városligetének okos infokommunikációs fejlesztései, a különleges megoldások energiatakarékos és gazdaságos üzemeltetést tesznek lehetővé, így jelentősen mérséklődik a ligeti épületek energiafelhasználása, csökken az intézmények ökológiai lábnyoma. A Smart Liget rendszerének újdonságait az E-Mobility Forum 2019 című országos konferencián ismertették.
2: Az épületek és a park változatos digitális szolgáltatásainak összekapcsolása a 21. századi látogatói élmény mellett hatékony és fenntartható üzemeltetést és biztonságot nyújt. Mindezek mellett a park teljes autómentesítésével, megújuló erőforrások alkalmazásával és a növényzet felújításával a Városliget gyakorlatilag zéró emissziós zónává válik, így a főváros egyik legkörnyezetbarátabb helye jön létre. 2023-ig megnyílik az összes új intézmény, és teljes szépségében kész lesz a megnövekedett és megújított zöld felületű park is. Így a megújult Városliget környéke Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő része lesz. A Smart Liget tervezése során többek között a bécsi okosváros fejlesztéseket vették alapul, és az ottani tapasztalatok alapján finomhangolták a városligeti megoldásokat. A megújuló Városliget összes szolgáltatása legyen a sporthoz, kultúrához, pihenéshez vagy közlekedéshez kapcsolódó, egy okostelefonos alkalmazáson vagy a Liget honlapján megismerhető, gyorsan, kényelmesen és személyre szabhatóan igénybe vehető.
0: Az egész Ligetet lefedő wifi hálózatot hoznak létre, az alaprendszerhez könnyedén kapcsolódhat például a Google Maps. Így az autóval érkezők online tudnak majd tájékozódni a szabad parkolóhelyekről és az ezekhez vezető útvonalakról. Az elektromos autók számára pedig az új mélygarázsokban számos töltőállomást létesítenek. A Smart rendszer támogatja az akadálymentességet is, például a vakok és gyengén látók közlekedését, eligazodását is segíti. A hatékonyság növelése érdekében az épületeket egységes és integrált épületgépészeti, automatikai, biztonsági és felügyeleti rendszerrel alakítják ki, így az épületek automatikusan mindig csak annyi energiát használnak fel, amennyi az éppen bent tartózkodó látogató kiszolgálásához szükséges. A Smart Liget koncepciója minden elemében összhangban van a fővárosi közgyűlés által elfogadott Smart Budapest jövőképével.
2: A csúcs technológia azonban rossz dolgokra is használható, a főnök hangját utánzó mesterséges intelligenciával nyúltak le 220 000 eurót.
0: Csak akkor derült ki a csalás, amikor német helyett osztrák telefonszámról is megpróbálkoztak. Egy brit energetikai vállalat vezérigazgatóját felhívta a cég német anyavállalatának vezetője, és azt kérte, utaljon át 220 000 eurót egy magyar beszállítónak egy órán belül.
2: A vezérigazgató teljesítette is a kérést, egy dolgot nem tudott csak, hogy nem a főnöke hívta, hanem egy csaló készítette el mesterséges intelligencia segítségével a főnök hangját. A becsapott cégvezető egész biztos volt abban, hogy a főnöke hangját hallja. A hangszín és a német akcentus is pontosan ugyanolyan volt, mint a valóságban.
1: Akkor fogott gyanút, amikor a csaló még egyszer felhívta, hogy pénzt kérjen, de ezúttal egy osztrák telefonszámról. Az átutalt pénz nem sokáig maradt a magyar bankszámlán, egy mexikói számlára utalták tovább. Egyelőre egyetlen gyanúsítottat sem tudtak azonosítani.
3: Tudsz jobbat?

0: skies.
1: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dézsi Barbara és Szabó Amina. Ahogy az ember figyeli az interneten az újdonságokat, egy egyre szembeötlőbb dolog került felszínre. Egyre több márka és logó kerül az arcunkba instán. De vajon mi ennek az oka, és kik is a hypebeastek?
2: Kanye West kezdhette el ezt a kultúrát a Yeezy kollekciójával, majd közös együttműködésbe kezdett az Adidas-szal, ezáltal teljesen új területeket nyitott meg a divat világában. Kialakult egy réteg a fiatalok számára, akik többnyire tehetősebbek és valami újra vágytak. Ők lettek a sneakerheadek.
1: Hogy milyen hedek? A sneakerhead az a személy, aki imádja a sportcipőket, azaz a sneakereket. Ez a kultúra itthon is kialakulóban van, ami mögé több márka is felsorakozott, mint a Gucci, Supreme vagy az Adidas. Majd ebből a közösségből nőtte ki magát a hypebeast közösség. Rájuk az jellemző, hogy mindig divatos és méregdrága ruhákat hordanak, és mindig tudják, hogy mik az újdonságok, és tisztában vannak a trendekkel is.
2: Vannak azok a fajta hypebeastek, akiknek a márka a legfontosabb. A Supreme kollaborációs kabát bármennyi pénzt megér. Egy kabát akár 100.000 forint is lehet, egy ritka cipő vagy egy Gucci póló pedig hétköznapi ruhává válik egy hypebeast számára.
1: Mondanak neked valamit azok a nevek, hogy Kappa, Fila vagy Champion? Ezek a márkák szinte feledésbe merültek. Most pedig a beasteknek hála újra divatba jöttek. Nem csak a felső kategóriás márkák, hanem a kisebb márkák is. Maga a hypebeast kultúra láthatóan itthon is elterjedt. Ezzel pedig teret hódítottak egyes márkák. Fiatalok ezrei vásárolnak ilyen termékeket nap mint nap, hogy fenntarthassák a friss imidzsüket, és bővíthessék olyan darabokkal a gyűjteményüket, amik az igazán értékes hypebeast márkák alá tartoznak.
2: A hypebeast csoportba olyan márkák tartoznak, amik a high-end fashion közegből jöttek, vagy akik kollabok által elhíresültek. Sőt, olyan nagymúltú sportmárkák is vannak, akik pusztán ezen célcsoportnak készítenek lépőket. Tisztázzuk le a különbséget a hypebeast márkák és a hypebeast cuccok között. Megkérdeztünk benneteket is a hypebeastekről.
1: Mik is azok a hypebeast márkák? Néha-néha feltűnnek egyes márkák és egyes darabok, amik divatossá válnak, és sokan is viselik őket, de mégse válnak a hypebeast kultúra részévé. Így ezek csak a hypebeast nevet kapták meg. Ilyen például a Fila cipő, ami fazonja hasonlít a hypebeast márkák főbb trendvonalaihoz, de pár hónap alatt megcsócsálták, kiköpték, majd leakciózták, mint a tavalyi trendet.
2: És mik a hypebeast márkák? Most, hogy eljutottunk erre a pontra, és mindent végighallgattál, már kezdhet benned megfogalmazódni, hogy mik is ezek. Ezek olyan nagy márkák, amit a hypebeastek vásárolnak, ők akár napokat is képesek sorban állni egy-egy olyan márkás újdonságért, mint akár egy újonnan piacra került iPhone.
1: Reméljük, hogy most már tudjátok, kik azok a hypebeastek, ha legközelebb szembe jönnek veletek az utcán, akkor felismeritek őket.
3: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: Eljutott Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Berzevici Dávid, Bacher Bence, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf, Horváth Winter Oliver, Mordarvas Mihály és Csókás Dávid. A mai adásban Rozs Gerivel a kezdetekről beszélgetünk.
1: Milyen végzettséget szereztél?
2: Testnevelő edzőn szereztem alapdiplomát. Szeretném magam még tovább képezni, hiszen még bőven van bennem, én úgy gondolom, 32 évesen nem kell megállni, nem is szabad megállni, legyen az akár a tanulás folyamata, vagy legyen az akár a sportolás folyamata.
3: Jártál edzeni iskola közben, és ha igen, mennyit?
2: Igen, nagyon sokat jártam edzeni, általános iskolában ugye atletizáltam, ez mind általános iskolai kereteken belül, illetve azon kívül is megtörtént. Fehérváron az Arak, az Alba Régi Atlétikai Klub keretein belül. Középiskolában ne is szaladjunk ennyire előre, maradjunk még az általános iskolánál, hiszen még az általános iskolához köthető egy Shotokan karate edzés. Én a hatodikos koromban álltam neki Shotokan karatézni, ez elkísért egészen középiskola, talán 10-11. Osztályig. Ebben az időszakban ez volt a fő csapás irány, szimplán csak olyan indítatásból, hogy kellett egy kis önfegyelmet tanulnom. Tényleg igen, energikus, kirobbanó fiatal gyerek voltam. Aztán ez a Shotokan karate, mivel ez tetszett a küzdősport, gondoltam, hogy próbáljunk ki valami durvábbat is. A Székesfehérváron megalakult Pitbull Teamhez mentem el MMA-zni, ahol aztán tényleg megtanultam a földharc, illetve a küzdősport, illetve a küzdelmek csinyát-bínyát. És utána találtam rá a saját testsúlyos edzésre, ez a mai napig kíséri az életemet. Ettől függetlenül, mivel ugye tesi egyetemet végeztem, hát ugye elkerülhetetlen a testnevelés. Ezer meg egy ága, itt gondolok csak a gyakorlati órákra, de emellett szerettem belekóstolni minden másba, legyen az akár vízisport, hegymászás, amit még szintén hobbi szinten a mai napig űzök. Szóval tényleg igen, igen sok mindenbe sikerült belekóstolnom. Középiskolához még annyit csatolnék hozzá. Én eredetileg pákozdi lakos voltam, ugye ez nem messze található. Én nagyon sokat jártam a pákozdesehez, mint labdarúgó, tudom, nagyon frankó, tehát a pákozdese színeiben, mint ifi, mint felnőtt csapatban tudtam bizonyítani.
1: Berekedtél már életed folyamán?
2: Hát bíztam benne, hogy az ilyen kérdéseket elkerüljük majd. Engem régen mindenki próbált úgy beskatujázni, hogy én voltam az, aki mindig kereste a bajt. Nem, szó sincs ilyenről tényleg. Én az a szerencsétlen gyerek voltam, aki hál' Istennek meg tudta magát védeni, de valamilyen úton módon mindig megtalálta őt ez a bizonyos verekedés. Hál' Istennek nem sok volt, és hál' Istennek nem is olyan durvák. Több mindent nem szeretnék erről megosztani. Bízom benne, hogy ti nem fogjátok megtapasztalni, illetve tényleg a fehérvári közösség és társadalom érett annyira, hogy ne, hogy is mondjam, tettek elérjék el azt, amit szóval is el lehet érni igazából, bár tudjuk, mennyire bántó értéke van a szónak, de bízunk abba, hogy békésen meg tudjátok majd beszélni. Én mindig is azt mondtam amúgy, és csak édesanyámat tudom idézni, hogy háborúhoz elég egy kell, tehát kettőnál a vásárra meg tudjátok beszélni, tényleg bízom majd a pozitív kimenetelben, de leginkább tényleg abban, amit az előbb mondtam, hogy nem fogjátok ezt megtapasztalni.
4: Ha újra átélhetnéd a gyerekkorodat, akkor mind változtatnál?
2: A best of kérdés a tiéd a mai nap folyamán eddig. Tényleg. Nagyon sokat szoktam ezen gondolkozni, hogy hova utazhatnék vissza, ha már lenne időutazás, és mi az, amit átélnék. Egy picit most le kell túrnom az emlékek, illetve a lelkem legaljába. Mindenféleképpen azt mondanám, hogy azt a korszakot élném át újra, amit édesapámmal töltettem, hiszen 9 éves korom után sajnos ez már nem adatott meg nekem. Illetve minden, ami boldog élmény, tényleg a nyári strandolástól elkezdve Sukoron, hiszen mi oda jártunk Pákozról Sukoróra strandolni. Tényleg ezek a nagyon pici kis diákcsinyek, nyári élmények. Ide csatlakoztathatnám még egy-két fesztivál élményemet is. Azok nagyon jók voltak, hiszen most már nem adok annyi teret a szórakozásnak, most már inkább tényleg kicsit elfogult vagyok magammal szemben is. De ha nagyon tágfogalmú, hogy időintervallumra vagy kíváncsi, akkor ez a 16 és 21 éves korom közötti időszakot élném újra.
5: Megkérdeztük, te miért?

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Naár Barbara és Ványi Viktória. Mai vendégünk Gönczi Gábor, televíziós műsorvezető, illetve a Smilog Circus nevű együttes frontembere és énekese. Mi szerettél volna lenni gyerekkorodban? Mindig is a média vonzott, vagy más szakma is szóba jött?
1: Abszolút nem volt benne ez a pakliban, azt tudtam, hogy nagyon szeretek szerepelni, ez már kiderült gyerekként is, hogy mindig, amikor valahova elvittek engem a szüleim, ahol többen voltak, akkor mindig szerettem produkálni magam. Felmentem a színpadra, ha olyan helyen voltunk, énekeltem az általános iskolában, a kórusban, ott szólót is énekeltem, tehát azt tudtam, hogy ilyen szereplős vagyok, de az, hogy mit szeretnék csinálni, az nagyon sokára alakult ki. Nyilván volt egy csomó vágyam menet közben. Amikor gimnazista voltam, akkor német tanár szerettem volna lenni. Ennek az volt az oka, hogy nagyon jól ment a német nyelv, jó volt a nyelv, jó a nyelvérzékem, és akkor azt gondoltam, hogy ez egy nagy dolog, hogy nekem ez ilyen jól megy, akkor majd én ezt fogom tanítani. De aztán utána meg elmentem egy lovasiskolába lovagolni, akkor azt mondtam, hogy én valami lovas akarok lenni, lovasrendőr, vagy valami lóval kapcsolatos dolog, de ha egy picit még visszább megyünk az időben, akkor meg amikor apukám elvitt az első céllövöldébe, na hát, és akkor én megirigyeltem, hogy az az ember, aki a kezünkbe adja a puskát, hogy annak mennyi értékes ajándéka van ott a háta mögött, hogy akkor én céllövöldés leszek, mert akkor nekem lesznek ezek, és nem kell érte megharcolni. Úgyhogy volt mindenféle dolog. Hát aztán persze később a közgazdaságtan felé kacsintgattam, akkor elmentem a külkertfőiskolára, ott le is diplomáztam, és elvileg bankárként diplomáztam le. De aztán ez rövid úton kiderült, hogy nem értek el. De közben meg már volt a zenekarom, és akkor a zenekar vitt rá végül is arra az útra, amin most is járok.
0: És ez pontosan hogy is történt a zenekarod? Hogy kapcsolódik ennyire a média világához? Hogy kerültél bele ebbe a munkába?
1: Amikor elkezdtünk zenélni, az pusztán abból fakadt, hogy nagyon szerettük a Queen zenekart, meg Freddie Mercury nekem az volt a gyerekkori bálványom, és őt utánoztam, az ő dalait kezdtem el énekelni, és nagyon szerettem volna alapítani egy olyan zenekart, amiben mi Queen-t játszunk. És akkor összehoztam egy bandát, nem volt nehéz, mert zenei általánosba jártam, kórusban énekeltem, ott mindenki zenélt, mindenkinek a kezébe volt egy hangszer, tehát egyszerűen csak össze kellett gyűjtenem az akkori legjobb barátaimat, és mondtam, hogy akkor most mi Queen-t fogunk játszani. Ez elég gyorsan kiderült, hogy nem megy, azért ez nem olyan egyszerű Queen-t játszani, de akkor meg zenélni meg jó volt, és akkor azon gondolkoztunk, hogy akkor mi legyen, hogy zenélni akarunk, Queen-t játszani nem tudunk. És akkor elkezdtünk olyanokat játszani, amit tudtunk is, meg szerettünk is, ez volt a rock and roll, és ebben elég gyorsan, elég sikeresek lettünk, ezt jól tudtuk játszani, meghirdettük az első sulibulikat, teltház volt mindig, és végül is ebbe így belebonyolódtunk, megmaradt a zenélés, nagyon sok koncertünk lett, utcabálok, ezt imádtuk csinálni, és amikor én a külkerről kijöttem, akkor rájöttem, hogy hát minden akarok lenni, csak bankár nem, hanem valami olyasmi kellene, mint amilyen a zenélés is, de hát azért, hogy meg is lehessen belőle élni. És akkor találtunk egy újsághirdetést, hogy műsorvezetőket képeznek egy iskolában, ez volt a Komlósi Gábornak az újságíró iskolában.

0: TV volt, annak két csatornája, az M1 meg az M2, és nagyjából így ennyi, meg volt néhány rádió. És akkor én az MTV-nek a reggeli műsorában kezdtem el dolgozni, ez volt a Napkelte, és akkor ott az nekem nagyon tetszett. És akkor rá fél évre megindultak a kereskedelmi csatornák, az RTL meg a TV2, és akkor én ott elmentem az RTL-hez. És hát végül is egy 5 évvel ezelőttig én ott dolgoztam.
1: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 Társki Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. A legtöbb ember minden nap használja, mégiscsak kevesen tudják a fotózás több évszázados történetét. A leggyakrabban fotózott témák például az emberek, tájak, növények, ételek. Viszont régen ezeket a felhasználási módokat nem nagyon használták, és a fotózással főként csak dokumentáltak. Elsősorban azért, mert akár egy kép elkészítése 8 órát is igénybe vehetett, de később az objektívek fejlesztésével az expozíciós idő rövidült 10 percre, majd 45 másodpercre, és manapság már akár egy szempillantás alatt is lehet fényképet készíteni.
1: Az első, a környezet leképzésére használatos eszköz a kamera obscura volt, amit már 997-ben lejegyeztek rajzolási és csillagászati segédeszközként. A későbbi eszközökkel ellentétben ez még nem tudta rögzíteni a képeket, csak megtekinthettük benne azokat. A szerkezet oldalán elhelyezkedő lyukon szűrődött be a fény, amit a vele ellentétes oldalon tekinthettünk meg fejre fordítva.
0: Ténylegesen a 19. században kezdték el rögzíteni a képeket, mégpedig fényérzékeny anyagokra, mint például az ezüstsó, aminek a fényérzékenységét a 18. században fedezték fel. A fényképészet megszületését viszont 1939. januárjához kötik, amikor is bemutatták a többek által ismert daguerrotípiát, amit a francia állam közkincsén nyilvánított. Már korábban is volt egy módszer, ami a szabadalmi megkötések miatt viszont sajnos nem vált ismerté.
1: Az első színes képek 1861-ben készültek, de ezeket még utólag színezték ki kézzel. 1907-ben a Kodak nevű cég piacra dobta az első színes filmet, de ez még nem adott vissza teljesen élethű képet. Majd az 1935-ben kijött Kodachrome névre keresztelt változat

0: Végre élethű képeket adott és hatalmas áttörésnek számított. Az expozíciós idő csökkentésével még mindig nem oldódott meg minden, mert a képeket még elő is kellett hívni egy erre használt előhívó laborban. Erre azonban csak 1947-ben adódott megoldás, amikor feltalálták azt a filmet, amit az elkészítés után rögtön meg lehet tekinteni.
1: 1973-ban megjelent a világ első digitális kamerája, ami CCD technológiával működött. Viszont ez még jó sok ideig nem terjedt el magas ára miatt. Ezeket már közvetlenül csatlakoztatni lehetett a számítógéphez, és le is lehetett rájuk tölteni a ma is használt JPEG formátumban. Ezek mellett jelentek meg 1995 körül az első videókamerák egy autó áráért.
0: Ezek után a technika rohamosan fejlődött, még elérte a mai szintet, hogy már a telefonunk kamerájával is készíthetünk jobbnál jobb képeket és videókat. Nem is beszélve a hozzájuk rendelt rengeteg filterről és képszerkesztő szoftverről.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Tokodi Blanka. Mi is az a BTS? A BTS más néven Bangtan Boys, angolul Bulletproof Boy Scouts, annyit tesz, mint golyóálló cserkészek. Héttagú dél-koreai fiú együttes, mely 2013. június 12-én alakult. A tagok Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V és Jungkook a No More Gym című számukkal kezdődik.

Az elején még a rajongó táboruk száma elenyésző volt, ma már viszont világhírűek, nem nagyon van olyan hely, ahol még nem hallottak volna róluk. Már több világkörüli turnéjuk volt, és idén pedig Európába is

0: A csapat megalakulása viszont közel sem volt olyan egyszerű. A fiúknak több évig is eltartott, mire gyakornokokból eljutottak a debütálásig. Azaz rendszeres táncórák és énekórák előzték meg a megalakulásukat. Első albumjuk, melyel debütáltak, 2013-ban jelent meg, Too Cool for School címmel. 105 000 példány fogyott. A 2014-ben kiadott School Love Affair lemez első helyezett volt a Kamu Sláger listáján, és több mint 200 000 példányban kelt el. Leghíresebb albumjaik a Wings és a Love Yourself. Az együttes szókimondó rap szövegeiről és erős koreográfiáikról híresek. Dolgoztak már együtt olyan híres koreográfussal is, mint Keoni Madrid, akinek a koreográfiáját egyszer videóról kellett betanulniuk. Legfőbb jellemzőjük, hogy nem company made-ek, ami annyit takar, hogy maguk készítik saját dalaikat, dalszövegírástól kezdve a producerkedésig. Annak ellenére, hogy a BTS főként koreaiul énekel, teljes angol nyelvű számai nincsenek is, nemzetközileg is rengeteg rajongót tudnak felmutatni.
1: Rajongóik neve Army. Az Army szó is jelképes jelentéssel bír, hiszen a szó angolul annyit tesz hadsereg. A hadsereg és a golyóálló mellény mindig együtt vannak. Ez azt sugallja, hogy az együttes és a fanjai sosem válnak el. BTS második Billboard jelölését és Diagebel hette be olyan sztárok elől hapolva a győzelmet, mint Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato vagy Shawn Mendes, amikor megnyerte a Top Social Artistnak járó díjat. Ugye nem ez volt a 7 tagból álló fiú csapat első nemzetközi sikere, kétségkívül ez hozta meg nekik a legnagyobb nemzetközi média visszhangot, illetve elismerést.
0: Ők az egyetlen K-pop csapat, akik képesek voltak bejutni a Billboard Top 10-be, és több héten keresztül meg is tartani a helyüket. Népszerűségük pedig egészen odáig rúgott, hogy a Twitterről saját emojit is kaptak hashtagük mellé 2016 májusában.
1: 2018-ban a Love Yourself World Tour keretén belül több európai, ázsiai és amerikai országba is ellátogattak. A turnén a legutóbb kiadott lemezük számait játszották telt házas közönségnek. Több videó is készült a stadionon kívül a fanok hangos énekléséről és a tagok biztatásáról.
0: Hogy összefoglaljuk a hallottakat,
1: a BTS jó, és szeressétek!

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Európában is letéthatják a gyerekeket a közösségi platformokról. A Sopronfest idén nyára a lővérekbe költözik. Billie Eilish musicalt készítene az életéről. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségi média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már. Az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségi média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. A Sopronfest idén nyárra költözik, a Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2 és 4 között a lővérekben várja a fesztiválozó közönséget. Az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 program szól a helyieknek és a turistáknak is. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át az elődje tette. Törekvésük, hogy korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték. A felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek. Reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Billie Eilish egy műsor vendégeként beszélt legújabb projektjéről, köztük a James Cameronnal közösen rendezett koncertfilmjéről is. A beszélgetés során az énekesnő arról is mesélt, hogy szívesen vinné színpadra saját élettörténetét. Ó, igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világhír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként pedig nagyon szerettem színdarabokban szerepelni, mondta. A közelgő turnéja kapcsán Billie Eilish arról is beszélt, hogy energikus és interaktív showt szeretne létrehozni. Szerinte a színpadnak inkább egy játszótérre kellene hasonlítania, mint hagyományos koncerthelyszínre. Idén is átadják a Székesfehérvár önkormányzata által alapított Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjat. A város egyik legrangosabb kulturális elismerését a helyi színházi életben tevékenykedő természetes személyek, társulatok, csoportok vagy közösségek kaphatják. Bárki tett javaslatot a díjazottra május 26-áig.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A hagyományokhoz fűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkör út érintésével 17 órakor kezdődő verseny védnöke Cserpalkovics András polgármester és Miklós Erika operaénekesnő lesz. A teszfutáson először az egyéniben és a váltóban futók rajtolnak el a 4,8 és 11,2 kilométeres távokon. A kategóriák első három helyzetje díjazásban részesül.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap esőre kell számítani, a csapadékos időben megélénkül a déli szél. Napközben 27 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezenén indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Valószínű sokan éreztük azt, amikor beszélgetünk valakivel, és legbelül egy hang azt sugatta velünk, hogy ez lehet nem igaz, és tanással alakultunk, hogy ígyünk-e az adott embernek, vagy nem. Most nézzünk meg néhány fontos jelet, hogy biztosabbak legyünk magunkban, és hogy hihetünk-e az adott embereknek.
1: Ha valaki hazudik, sokszor ösztönösen elrejti kezeit, babrál valamivel, jellemzően a nyakán, az állán, az orrán. Vagy ha épp karba fonja a kezét, zsebre dugja, netán ahogy kisgyerekek a háta mögött fonja össze. Jellemzően nem mutatja a tenyerét, szemben ezzel, ha valaki igazat mond, sokszor gesztikulál, úgyhogy részben vagy egészben megmutatja a tenyerét. Persze az is lehet, hogy valaki állandóan zsebre dugott kézzel járkál, vagy befelé forduló alkat, és szinte mindig rejtőzködik. Ilyenkor kellő ismerettség hiány, különösen nehéz jól magyaráznunk a másik viselkedését. Az is elképzelhető, hogy az egész beszélgetés alatt babrálja a torkát, arcát vagy dörzsölgeti a szemét a beszélgető partnerünk. Akkor is, amikor hétköznapi ártatlan csevegés van, és akkor is, amikor komolyabb dolgokra fordul a szó. Ilyenkor az apró birizgálások nem igazán értelmezhetők a hazugság jeleként. A hirtelen jött babrálás és az ösztönösen megérzett hazugság pillanata, ha egybeesik, jó nyomon vagyunk. De ha nem minden kézrejtés utal arra, hogy valaki valótlant állít.
0: A hazugság legjellemzőbb jele, ha valaki kerüli a szemkontaktus. Már gyerekként sokszor halljuk, hogy nézz a szemembe, egy-egy szülő szembesítésénél. Drámai konfliktusoknál pedig gyakran hangzik el, hogy nézz a szemembe, és úgy mond. Érdekes módon annyira trenírozva vagyunk arra, hogy a hazug emberek nem mer a másik szemébe nézni, hogy megtanuljuk azt, hogyha hazudni szeretnénk, akkor igenis tartsuk a szemkontaktust. A meglepő dolog, hogy ahogy érettebb lesz az ember, egyre határozottabban néz a másik szemébe, épp azért, hogy nehogy tetten érjék. Megtanuljuk eljátszani az igazmondást, a pókerarcot. A gond az, hogy túlzásba esünk. A hazugságvizsgálata kapcsán végzett kísérletek során az is kiderül, hogy aki nem mond igazat túl hosszan, túl határozottan néz a másik szemébe, amitől a szeme kiszárad és sűrűn pislogni kezd. Akkor hogy kéne néznünk, ha igazat mondunk? Milyen az ideális szemkontaktus hossza és jellege ezek szerint? Nem tudjuk, a helyzetből adódik, és a központi idegrendszerünk hagyja jóvá, hogy érzékel-e valami rendelleneset, vagy sem.
1: Aki hazudik, gyakrabban védekezik, aki igazat mond, gyorsabban megy át egy-egy vallatás során át támadóba. Persze, hogy a szemkontaktus esetében ebben is egyre ügyesebbek leszünk felnőtt korunkra, és megtanuljuk, hogy ha nem akarunk könnyen lelepleződni, jobb, ha nekünk áll feljebb, és uraljuk a kommunikációt. A védekezés egyik fizikai jele lehet, hogy a hazug emberek önkéntelenül valamilyen tárgyat helyez önmaga és a beszélgető partnere közé. Testbeszédben pedig elég gyakori, hogy igyekszik elfordulni fejjel és vállal az őt vádlótól, illetve a kérdezőtől. Ha úgy érezzük, hogy valami nincs rendjén, és elbizonytalanít minket a beszélgető partnerünk, akkor próbáljuk meg a végére járni, hogy mi lehet az igazság. A hazug történetek jellegzetesen meg vannak koreografálva. Ha megkérdezzük, mi is történt, mindig ugyanazt a sztorit fogjuk hallani, ugyanabban a sorrendben, szinte ugyanazokkal a bejáratott szavakkal. Kérdezzem bele a történetbe, borítsa fel egy kicsit a történeti sorrendet, hogy kizökkentse partnerét a begyakorolt sztoriból.
0: Egy hazugnak rendkívül nehéz visszafelé vagy felcserés sorrendbe elmondani a kitalált történetet. Nehezen tolerálja, ha kizökkentik az általa elképzett biztonságos forgatókönyvből. Ha mégis igazat mond, akkor semmi gondja nem lesz előről hátra, vagy hátulról előről mesélnie. De ha hazugságon kapják, akkor furcsán fog viselkedni, ő tipikusan mérges lesz, zavarában mosolyog, akár hangosan nevetni kezd, és egy kicsit erőltetettebben, mint kéne. Jellemző a babrálgatás, az arcát dörzsöli, a haját csavargatja, a nyakát vakarja és az orrát birizgálni kezdi.
1: A papagáj módszer, aki hazudik, gyakran ismétli meg majdnem szó szerint a kérdéseket. Mint például, elmentél munka után a haverokkal focizni? Igen, elmentem a haverokkal focizni. Hazudozásnál jellemző, hogy a kérdésünk vagy a kijelentésünk kérdésben kapjuk vissza. Megetted a csokoládémat? Úgy nézek ki, mint aki megette a csokoládédat? Sok a beszéd, sokszor túl sokat rizsázik, hosszú történetekbe kezd bele. Merre voltál? Sok voltam elő, kaptam egy új ügyfelet, aki blablablablabla. Hablatyolás, dedogás. A hazugság miatt feszültségben gyakori az össze-vissza beszéd. Annyit azért érdemes még megjegyezni, hogy akik igazán edzett, notórius hazudozók hihetetlenül meggyőzőek tudnak lenni a testbeszédükkel is. Felülírva az általános gesztusokat, szófordulatokat, amik a hazug beszédre jellemzőek.
2: Ez a Táska Rádió esti showja. Hello! 97.5
3: Táska Rádió. Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Fresh Zsófia. Te tudtad, hogy milyen fájdalmasan gyönyörű a hattyúk párválasztása és annak elvesztése?
1: A hattyúk az örök szerelem jelképei. Ezek a madarak egy életre választanak maguknak társat. Ha pedig egyszer elveszítik párjukat, onnantól kezdve egyedül élik tovább életüket.
0: A hattyú a görög mitológiában is sokszor feltűnik. Apollón isten jelképeként, vagy amikor Zeus hattyúként csábítja el Lédát, aki hattyútojásban hozza világra szép Helenát.
1: Nem véletlenül tartják a világ egyik legszebb madarának, hiszen nagyon kecses a tartása és a mozgása. Ha összebújnak párjukkal, nyakuk egy nagy szívet formál, de sokszor teljesen körbefonják egymást. A hattyúpárok a téli hónapokban járják nászukat, majd a tojó márciustól júniusig költi 6-8 tojását, miközben a hím hűségesen segíti őt mindenben.
0: Magyarországon kis számú fészkelő. Hazai állománya állandó, részben rövid távú vonuló, telelő területe a Kárpát-medence déli része. Rendszeresen átvonuló, rendszeresen áttelel. Fészkelő állománya 300-450 pár. Fészkelő állományának trendje erősen növekvő.
1: Főleg vízi növényeket eszik, melyeket a felszín alatt szakít le. Ebben hosszú nyaka szolgál segítségű, kis mennyiségben állati eredetű táplálékot is fogyaszt.
0: Itt egy kis érdekesség. A régi irodalomban gyakori költői téma volt a hattyúdal, amelyet a madár állítólag csak a halála előtt énekel. Ilyen jelenség a valóságban egyetlen hattyúfajnál sem létezik, csupán az ókori görögök hiedelméről van szó.
1: Szerintem egy nagyon gyönyörű állatról beszélünk, mellékesen pedig a szerelem egyik legnagyobb jelképéről. Szerintetek ki lehet-e mondani, hogy a hattyúk igenis a szerelem jelképei és igenis fontos élőlények? Csak a

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halász Maja Málna és Szántó Boglárka. Vajon szeretik a macskák gazdájukat? Sokan abban a tévhitben élnek, hogy a cicák önzőek, öntörvényűek, és csak az ételért járnak vissza a házhoz. Mára viszont már kutatások is bebizonyították, hogy semmivel sem szeretik kevésbé gazdájukat, mint például a kutyák. De hogyan mutatják ki kötődésüket?
1: Egy gazda-macska kapcsolat kialakulásához idő kell. Azt, hogy hogyan mutatják ki szeretetét az állat, függhet személyiségétől, vérvonalától, de legfőképp a nevelésétől. Vannak zárkózottabb macskák, és vannak olyanok, akik alig várják, hogy egy kis időt töltsenek a gazdájukkal. Mielőtt valaki magához fogad egy cicát, nem árt, ha tájékozódik. Leginkább testbeszédükről.
0: Ha egy macska lassú pillantásokat vet gazdája felé, az kétfélét is jelenthet. Üdvözli, vagy szereti őt. Ilyenkor vissza lehet nekik pislogni, és akár egy beszélgetésféleség is elkezdődhet. Teljes szeretetüket és elfogadásukat a gazda mosdatásával, dagasztásával is kimutathatják.
1: Ám nem minden alkalommal ilyen aranyos módszerrel tudatják kötődésüket. A kinti cicák előszeretettel hoznak haza ajándékba zsákmányt. Bár dicséretet várnak, de számos esetben az ajándéktárgya nem nyeri el a gazda tetszését. Gondoljunk itt például tollasbarátainkra.
0: A macskák arcán feromonokkal telt mirigyek találhatóak, amely egyedi, mint az embereknél az ujjlenyomat. Területek megjelölésére szokták alkalmazni, de a gazdához is szívesen dörgölik arcukat, ezzel is kifejezve szoros kötődésüket.
1: Rendkívül izgatottak tudnak lenni, amikor végre hazaérkezik szeretett lakótársuk. Ez a megkönnyebbült cicát jelenti, hiányzott neki a gazdi. Ilyenkor hosszasan képesek felalájkövetni a házban.
0: A kutyákhoz való viszonyításuk semmiképp nem egy jó ötlet, mivel teljesen máshogy viselkednek. Míg a kutyák ugrálással, nyalogatással mutatják ki szeretetüket, a macskák ezt óvatos dorombolással és bújással teszik meg.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

olyan nem volt. Vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent.

0: A víz magasságát ma a Siózsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
1: Vízes vízpart. A víz színe alkalisokban való bősége miatt zöldes szürke. A Sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokon a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
0: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
1: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a hévízi húsos batyut is.
2: Minden este 6-tól 10-ig.
3: Hello.
2: A Táskarádió esti sója. 97.5 Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: rendszer is.
1: Miért indultál el a Ninja Warrior-ba?
2: Igazából megkerestek annó. Általában szokott lenni olyan, hogy nyílt casting van, és akkor lehet rá jelentkezni, aki szeretne, de erre a műsorra most nem volt ilyen, hanem ilyen belsőkörös válogatás volt, és akkor megkerestek, és volt egy ilyen három kör körülbelül, mert volt egy rendes interjú, volt egy fizikai felmérő, és akkor utána még két interjú, az egyik az ott helyben, a másik pedig egy telefonos, és akkor kiveséztek rólam mindent. Honnan jövök, ki vagyok, családi háttér, blablabla, bla, bla, motiváció, minden ilyesmi. Igazából én így kerültem be oda, úgyhogy így kerültem be a műsorba, röviden és tömören.
0: Milyen kérdéseket tettek fel ezen az interjún?
2: Mindenre kiterjedő volt, ez a kérdés zápor. Nem mondom, hogy hasonlóan, mint itt. De igazából tényleg mindenre kíváncsiak. Igazából itt azt nézik, hogy ki vagy, milyen karakter vagy, mit lehet belőled kihozni. Tehát azért, aki bekerül a tévébe, vagy valamilyen szinten egy műsorba, ott fontos az, hogy valamilyen szinten érdekes legyen az ő személye, és egy nézőnek, aki nézi a tévé előtt őt, azt megfogja valamiért. Szóval, hogyha ilyen nagyon szürke egyeniség valaki, vagy lehet, hogy tök jól végigmenne a pályán, de úgymond nem eladható, tehát unalmas, nem tud beszélni, nem tud kommunikálni, ilyesmi, akkor lehet, hogy be se rakják a műsorba. Szóval így nagyon kétélű ez a dolog.
0: És hogyan készültél fel a versenyre?
2: Eleve sokat edzek, szóval nekem ez egy olyan dolog, hogy nem volt túl nehéz a készülés rá, de mellette volt egy csomó olyan speciális eszköz, illetve pálya, amire el kellett mennem külön, mert nem volt rá lehetőségem, hogy itt Fehérváron vagy akár Pesten is gyakoroljam standard sima konditermekbe, úgyhogy rengeteg helyen próbálkoztam ilyen elemekből összerakott dolgokon végigmenni, mert azt tudni kell erről a pályáról, hogy ez speciális és csak ott van. Tehát ezt ott akkor rakják össze olyanra, amilyen, és ezekkel az akadályokkal senki nem találkozott előtte, ha csak nem volt előtte már egy műsorban. Szóval csak olyan ember tud valamilyen szinten tapasztalatot szerezni, aki volt több műsorban, és aki meg is nyerte, volt már előtte több. Németországban is volt Ninja Warrior, egy csomó más helyen volt már a műsorba, és itt a magyart tudta megnyerni, de hát neki is ez egy ilyen legalább egy 4-5-6 műsorba került, meg jó pár évbe.
1: Egyből élesbe kell menni?
2: Igen, az a sajátossága az egész versenynek, ha lehet így nevezni, mert végül is verseny, de valahol műsor is, hogy nem próbálhatod ki a pályákat. Annyi volt a történet, hogy végigmehettünk a pályán, volt egy ilyen pályabejárás, megnézhettük, ahogy egy profi ninja végigmegy az akadályokon, de te nem foghattál meg semmit, meg nem is mehettél rá semmire, és ott akkor élesben kell teljesíteni, és az nagyon durván stresszes, mert fények, kamera, lángcsóvák, emberek, taps, stressz, ne roncsd el, és ugye ilyenkor az van az emberben, hogy úristen, csak ne essek le az első akadályon, úristen, ne égjek be, országvilág előtt, stb. De nyilván ezeket meg ki milyen sportoló, ki milyen gyakorlott, ezeket szépen ki kell zárni, és akkor úgy kell neki ugrani már az első akadálynak is, hogy azt kell mantrázni fejből, hogy meg tudom csinálni.
3: Csak a te kedvenceid, semmi más.

0: 97.8 te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfjanka és Szigő Pardobás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a két jegyomással hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
0: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a kojszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A kojszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét. Az ubih nyelvnek 84 másra hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozás a szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a kuaik, laun, nögik, kaluak, tuk, amit szó szerint úgy lehetne magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem, habár ik. Aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése, habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
0: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garain az idei, Sejhammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Miért a Táska Rádió a fiatalok kedvenc rádiója?
3: Otthon a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltuk, óriási!

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Európában is letéthatják a gyerekeket a közösségi platformokról. A Sopronfest idén nyára a lővérekbe költözik. Billie Eilish musicalt készítene az életéről. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségi média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már. Az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségi média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. A Sopronfest idén nyárra költözik, a Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2 és 4 között a lővérekben várja a fesztiválozó közönséget. Az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 program szól a helyieknek és a turistáknak is. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át az elődje tette. Törekvésük, hogy korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték. A felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek. Reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Billie Eilish egy műsor vendégeként beszélt legújabb projektjéről, köztük a James Cameronnal közösen rendezett koncertfilmjéről is. A beszélgetés során az énekesnő arról is mesélt, hogy szívesen vinné színpadra saját élettörténetét. Ó, igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világhír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként pedig nagyon szerettem színdarabokban szerepelni, mondta. A közelgő turnéja kapcsán Billie Eilish arról is beszélt, hogy energikus és interaktív showt szeretne létrehozni. Szerinte a színpadnak inkább egy játszótérre kellene hasonlítania, mint hagyományos koncerthelyszínre. Idén is átadják a Székesfehérvár önkormányzata által alapított Proteatro Civitatis Alba Regalis díjat. A város egyik legrangosabb kulturális elismerését a helyi színházi életben tevékenykedő természetes személyek, társulatok, csoportok vagy közösségek kaphatják. Bárki tett javaslatot a díjazottra május 26-áig.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A hagyományokhoz fűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkörút érintésével 17 órakor kezdődő versenyvédnöke Cserpalkovics András polgármester és Miklós Erika operaénekesnő lesz. A teszfutáson először az egyéniben és a váltóban futók rajtolnak el a 4,8 és 11,2 kilométeres távokon. A kategóriák első három helyezettje díjazásban részesül.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap esőre kell számítani, a csapadékos időben megélénkül a déli szél. Napközben 27 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezenén indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello 2026. április 15-én. Benne pedig Winter Diana és Sarf Janka, mert hogy megint hoztunk nektek extra interjút, egy újabb író lesz, akit bemutatunk nektek, méghozzá Pogár Erikát, aki a vonal másik felén van. Üdvözlünk!
1: Üdvözlöm is benneteket, illetve a kedves hallgatókat!
0: És hát természetesen ha az írói lét a Janka számára, ez egy ilyen csoda, és én nagyon csodálom őt, mert hogy a manapság, ugye ez a generáció nem feltétlenül arról híres, hogy nagyon sokat olvas ilyen 16-17 éves korban, és én nagyon büszke vagyok rá, mert ő abszolút képviseli az olvasóit ennek a korosztálynak, úgyhogy hajrá, és remélem, hogy sok embert buzdít majd arra, hogy olvasson, mert olvasni jó, és megéri, hogy miért, megtudhatjuk most tőletek.
2: Tudnál egy pár szót mondani esetleg a könyveidről, ugye a Jáde szív, a Széttört akkordok és az Őrző túli a meséiről.
1: Igen, ezek jelentek meg most, jelenleg a Nyullák kiadónál vagyok. Kezdem a Széttört akkordokkal, mert leginkább az illik a korosztályodhoz. Ez egy romantikus, misztikus történet. Győrben játszódik, ahol én is lakom, és egy győri zenekarhoz érkezik egy amerikai gitáros, és az ő történetük. Aztán emellett a másik két regényem pedig fantasy. Én gyerekkorom óta nagyon szeretem a meséket, illetve szeretem a történelmet, azt meg általános iskolás korom óta, és az Őrző is, és a Jáde szív is történelmi ihletésű fantasy. A Jáde szív egy középkori történet, lovakorban vagy a lovakkorhoz hasonló világban játszódik, illetve a mi világunkban. Az Őrző pedig a honfoglaláskori magyar történelmi alapokon nyugszik, de egy szintén kitalált világban.
2: És honnan jött az ihlet, hogy már nagyon régóta szeretsz olvasni, és akkor szereted a történelmet, és akkor egyszer csak így elgondolkodt rajta, hogy nagyon tetszik ez a középkor, írok róla egy történetet.
1: Hát ez onnan ered igazából, hogy én nagyon-nagyon kicsi korom óta, hogy így mondjam, féltem a sötétben, tehát borzasztóan féltem, és én tulajdonképpen nem azért kezdtem el történeteket kitalálni, hogy író legyek egész kicsi koromban, hanem amiket láttam meséket először a tévében, akkor kezdtem, és féltem a sötétben, meg féltem egyedül, és akkor kezdtem magamnak történeteket mesélni. És az, hogy én később ezeket leírtam, az egy táborban került rá sor, vagy onnan indult az egész, mert takarodó után én meséltem a szobatársaimnak, és ezt elcsipett bennünket egy tanár, és azt mondta, hogy igazából nem lettünk úgy nagyon megszidva, csak azt tanácsolta, hogy írjam le a történeteimet, hogy ne vesszenek el, és tulajdonképpen innen indult ez az egész.
0: Ekkor hány éves voltál? Tehát ez ilyen 17 éves?
1: 14. 14, és előtte igazából én nem rögzítettem ezeket, hanem így a fejemben voltak, és igazából mostani szóval fanfikkek voltak az első történeteim, ugye, mert a filmeket, meg a meséket, amiket olvastam, azokat meséltem tovább.
2: És volt valamilyen kedvenc könyved, ami tényleg ilyen nagy ráhatással volt a karrieredre?
1: Hát ez egy iskolai közegben lehet, hogy érdekes lesz nekem, az Egri csillagok volt a legelső ami nagy hatással volt rám, még pedig ez úgy történt, hogy harmadikas, szerintem még lehet, hogy most is kötelező, a két lotti volt a kötelező olvasmány, és az anyukám olyan pöttyös könyveket, meg csikos könyveket olvasott, és azokat ajánlgatta nekem, meg a két lotti ugye kötelező volt, és mondtam az anyunak, hogy anyu, ezek borzasztó unalmasak, hogy ajánljon valami jobbat, és azt mondta, hogy én még kicsi vagyok hozzá, de hát a szép, meg minden, próbáljuk meg az Egri csillagokat. Na és 9-10 éves voltam, és az nekem nagyon-nagyon bejött, főleg a csata jelenetek, és akkor elkezdtem az apukámnak a polcán kutakodni, és tulajdonképpen még én nem is tanultam történelmet, de engem elkezdett érdekelni a történelem, mert az apu polcán inkább olyan könyvek voltak, és akkor beiratkoztam a könyvtárba, és így kezdtem ilyen törökfejes kopia, meg aztán a vadnyugati történetek, a fehér törzsfőnök, tehát én kalandregényekkel kezdtem, és aztán ami az Egri csillagok után nekem nagyon nagy szerelem lett, az Senki Ebicnek a könyvei, a Tűzzel, Vassal, aztán a keresztes lovagok, tehát az elején a történelem.
0: Az igen. Hát az egri csillagokra én csak annyit emlékszem, hogy ugye amikor megy a sereg, és leírás van, hogy kinek milyen ruhája, meg ilyenek. Én azon, már bocsánat, én például tipikusan szenvedtem, hogy ez sose lesz vége. Kicsit untam.
2: Igen, hát
0: de egyébként
2: is...
0: most ennyi idősen azt mondom, hogy tényleg jó az a leírás.
2: Én szerintem 3 vagy 4 éve olvastam a könyvet, és emlékszem, hogy másnapra kellett elolvasni, és akkor bepánikoltam, hogy hát én még nem olvastam el, és akkor leültem a kanapén, és ültőhelyen még elolvastam. Az és igen. Az anya hozta nekem a teát, meg az kitartás,
0: de
2: ilyenek.
0: Amúgy tényleg jó az a könyv. Ugye nagyon igen. Sokan félnek tőle, mert hogy hosszú meg minden, de tényleg hát nyilván az, aki, igen, meg aki érdeklődik a történelem iránt, annak abszolút jó kezdés. Nem semmi.
2: És a
1: meg ami nekem tetszett, a karakterek. Tehát uh-huh. Nagyon jók bennek a karakterek. Tehát nagyon szimpatikus szereplőket lehet benne találni.
0: Igen. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést itt a 97.5-ön.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello, benne pedig Bogár Erika íróval beszélgetünk.
1: Te könyveid közül melyiket volt a legkönnyebb, vagy a legnehezebb megírni?
2: Szerintem a Jádeszív volt a legkönnyebb, mert az először egy blogregény volt, és az abszolút játék volt.
1: Igen, ahogy, olvastam, ahogy nagyon tetszett.
2: Hogy?
1: Nagyon tetszett, olvastam.
2: A Jádeszívet is olvastad már?
1: Igen, az összeset elolvastam.
2: De gyors vagy.
0: Igen, fajja a betüket.
2: Könnyebb.
1: Igen, nyomozós, az amúgy nagyon tetszett, meg a karakterek is tök tetszettek. Nagyon jó volt.
2: Én szeretem a karakter központú könyveket olvasni is. Tehát én nekem azok a kedvenceim, amikor lehet a karakterhez kötődni. Nehezen olvasom az olyan könyveket, amiben nincs szimpatikus karakter.
1: És mire figyeltél, amikor csináltad ezeket a karaktereket? Erre, hogy az emberek tudjanak kötődni hozzájuk?
2: Igazából igen. Igen, meg szeretem kidolgozni a karakter, tehát én általában úgy dolgozom, vagy úgy írok, hogy amikor már egy gyerek, vagy fiatalkoromban még nem, de amióta ugye komolyan veszem ezt a dolgot, hogy építek háttértörténetet a karaktereknek, tehát ami nem biztos, hogy bekerül a regénybe, hogy sok oldal legyen az a karakter, ne legyen egy sikú.
1: És a főszereplőt azt úgy hívják, hogy Eliza, de igazából, amikor olvastam, nem tudtam pontosan, ő Eliza vagy Eliza?
2: Eliza, mert ezek görög nevek. Tehát itt én nem angol száz nevekkel dolgoztam, hanem görög nevekkel.
1: Wow, igen, én is így olvastam közben is, akkor mindig így Eliza, Eliza, úristen, hogy kell kiejteni a nevét?
2: Egyébként én is egy csomó könyvnél küzdök a kiejtéssel, főleg a fantasy-knél, és szeretem, mikor elcsipek egy írói interjút, és tudom, hogy a szerző hogy ejti ki a neveket.
1: És van olyan szereplőd, amit magadról mintáztál?
2: A Jádeszívben nincsen. Igazából szerintem minden szereplőmben, vagy a legtöbb szereplőmben benne vagyok egy kicsit. Aki legközelebb áll hozzám, az a széttört akkordokból Josh.
1: Igen, ő motoros, meg bandatag, és akkor az Amerikából jött a csapathoz.
2: Igen. Viszont a zenéhez, meg a művészethez való viszonya az, ami én vagyok. Tehát ahogy ő megközelíti ezt az egész hivatását, vagy hitvallását így a zenéhez, meg a... Tehát én így vagy hasonlóan kötődök az íráshoz. Úgyhogy ebbe hasonlítok rá.
1: Igen, ilyen nehéz témák is voltak a könyvben, például, hogy a insomnia, azt hiszem ez a neve, hogy nem tudott aludni a karakter.
2: Igen, és nem tudott aludni.
1: És eznek van valamilyen igazi világhoz kötődő kapcsolata? Mondjuk te sem tudsz aludni, vagy valamelyik családtagod, vagy csak kitaláltad?
2: Igazából ugye őnála az insomnia a nem spoilerezünk, tehát köze van hozzá, hogy ő mit tapasztal.
1: Uh-huh. Igen,
0: hiszen mindennek oka van. Igen.
2: Igen, de azt, ha most megmondom, hogy ez miért, akkor lespoilerezünk.
0: Nem, semmiképpen sem. Nem, felcsigázás a cél. Igen, abszolút.
1: És van valamilyen olyan karakter vagy történés így a könyvekben, amiket most már így visszagondolva megváltoztatnál?
2: Hát magát a karaktereket nem, viszont jelenleg dolgozunk a Széttört akkordok folytatásán egy szerkesztővel, és ő javasolja, vagy hát ő mondta azt, hogy többet ki lehetne hozni a Széttört akkordokból is, tehát nem átírni, hanem színesíteni, bővíteni.
1: Mert ha jól tudom, amúgy van egy novella is, tudom, már elolvastam, szóval az éjszaka, az éjjel, ami a miénk volt.
2: Igen.
1: És az pedig a Széttört akkordok másfél, ugye, hogy 1,5 az a...
2: Igen. Igen, ez egy átkötő történet, mert ami abban történik, az egy összekötő kapocs lesz a két rész között.
0: Uh-huh. Ez nagyon jó, ez olyan, mint a Star Wars-ban megcsinálták a részeket, és akkor van a abszolút első, meg első előtti.
1: Hogy az első utáni.
0: Igen. Ezek ilyen abszolút ugye a helyzet hozza, vagy kicsit már tudatosan épített fel?
2: Ugye, amit mondtam, hogy nekem van egy háttér története a szereplőknek, és ezek a novellák tulajdonképpen a háttér történet. Tehát tulajdonképpen ezek a novellák, meg ezek, amik bekerülnek a novellákba, mert van egy másik novella is, ezek már a szereplőnek a részei, csak valahogy időrendben, sorrendben nem kerül bele a regénybe, nincs rá szükség éppen, vagy kilógna, és akkor így novellába szoktam ezeket, illetve nekem ez le van skiccelve, aztán, hogyha megéri, akkor lesz belőle egy novella.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, itt a 97.5-ön.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez pedig a Hello, benne Bogár Erika íróval beszélgetünk. Mennyit dolgozol egy könyvben? Tehát, hogy egy könyv elkészüljön teljesen az elejétől.
1: Én nem az a típus vagyok, aki egy év alatt meg tud írni egy regényt, hanem én évek alatt, tehát hosszú évekig, akár 4-5 évig is párhuzamosan dolgozok a könyveken, és akkor... Mert így mennek a gondolatok, jegyzetelgetek, írogatok, és tulajdonképpen egy olyan, hát azt mondom, hogy így 30-40 oldal, de lehet, hogy még több, 100 000 karakter, amikor már el tudok jutni, tehát ha már ennyit így leírogattam, lejegyzeteltem, akkor tudok már úgy dolgozni egy történettel, hogy abból aztán könyv legyen.
2: És akkor kiadóval dolgozol együtt, és akkor együtt adjátok, aki nem ilyen magánkiadás, amikor konkrétan magadra vagy utalva, igaz?
1: Én próbáltam már magánkiadást, az Őrző először magánkiadásként jelent meg. Be kell kerülni ugye az üzletekbe, a boltokba. Magyarországon az internetes vásárlás az még van, de nem igazán ismernek. Uh-huh. Tehát az emberek még mindig szeretnek a könyvesboltban könyveket nézegetni, és ahhoz, hogy szem előtt legyen egy szerzőnek a könyve, ahhoz jó, ha be tud kerülni a könyvesboltba. Magánkiadásban viszont ahhoz az nagyon nehéz. Én legalábbis így érzékelem, és ezért jó, ha az ember mögött van egy kiadó, mert akkor van lehetőség erre, hogy kézzelfoghatóvá válik a könyv, és nem kell a neten online, hogy nem csak úgy lehet elérni a könyvet.
2: És hogyan létesítettél kapcsolatot ezzel a kiadóval? Milyen pályázaton?
1: Ez egy nagyon-nagyon, hát úgy mondom, hogy ez egy szerencsés helyzet, mert a New Line-nak a vezetője maga is író, Noémi, és mi a Facebookon egy írói csoportban voltunk, ismertük egymást, és akkor egyszer csak Mimi úgy döntött, hogy megalapítja ezt a kiadót, működött már a kiadó, fogadtak kéziratokat, és akkor amikor a széttört akkordokat egy pályázaton nekem nem sikerült egy másik kiadó, hát egy másik kiadó nem fogadta el, akkor megkerestem Mimit, hogy ő esetleg fogadja-e.
2: De jó.
1: és akkor így sikerült.
2: És így sikerült az Őrzőt, vagy a széttört akkordokat kiadni?
1: A széttört akkordokkal kezdtem, és akkor utána... aztán tehát a Járdeszi ugye az kész volt egy blogon, azt átdolgoztam, dolgoztunk még rajta, úgy jelent meg a Járdeszi, és az Őrző akkor már kint volt ugye egy ilyen magánkiadásos verzióba, és átdolgoztuk az Őrzőt, mert ott kaptam tanácsokat, hogy amikor ugye olvasták szerkesztők, a megjelent Őrzőt, hogy ezt át kéne dolgozni, mert ez ebbe a formában nem jó, és akkor az átdolgozott Őrző került aztán a New Line-hoz, a Járdeszív és a széttört akkordok után.
2: És akkor most van, és akkor most ott vagy a ilyen könyvesboltokban is, igaz?
1: Igen, hála Istennek.
3: Milyen jó érzés már, nem? Mész is ott vannak a könyveid, hihetetlen.
1: Az nagyon jó érzés volt, amikor így Győrbe is bementem egy barátom az első könyve, tehát a könyvesboltban megjelenés után, és ott volt az Őrző. Hát nagyon jó érzés volt.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést itt a 97.5-ön.
4: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
5: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
4: Ez a Táskarádió.
6: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello, és bemutatjuk nektek, hogy hogyan él egy író, hogyan gondolkodik, mert hogy itt van velünk Bogár Erika. Hogy fogadod a kritikát? Nyilván elfogadod, hiszen tudod jól, hogy a kiadónak is az az érdeke, hogy egy jó könyv jelenjen meg, de azért mégis az embernek van egy gondolata, és vannak dolgok, amihez úgy ragaszkodna, de mégis el kell engedni. Ezt hogy tudod megélni?
1: Az első időben nagyon nehéz volt, tehát ez szinte, én volt, amikor hogy így mondjam, abba is hagytam az írást, mert azért az online, ugyan amikor bekerültem az írói közegbe, akkor bizony már online voltunk, és ott kaptam olyan kritikákat, ami nagyon-nagyon rosszul esett. Az elején például az Őrző első kiadása, tehát az 2015-ben volt, ahhoz képest a Széttört akkordok 2021-ben jelent meg. Én nekem ott voltak, amikor egyszerűen olyan vélemények jöttek, hogy na, abba hagyom, ennek semmi értelme. Most azért már ennyi könyv után az ember azért megtanulta, hogy valamelyik kritika ül. Tehát az igaz, hogy igaz van benne, tehát igazság van benne, akkor kicsit ugye az ember kiszomorkodja magát, kidühöngi magát, aztán én bizony elfogadom, hogyha olyan dolgok vannak benne, és ezért lett végül is javítva az Őrző, és ezért jutottunk odáig, hogy a Széttört akkordokon is fogunk finomítani.
2: És van olyan olvasói visszajelzés, pozitív vagy negatív, ami nagyon megragadt a fejedbe?
1: Van. Ami, hát így most így konkrétan nem tudok így hirtelen idézni, de ami a legjobb érzés volt, az amit a Széttört akkordok befejezése után, amikor elolvasták a könyvet, amikor azt kérdezték, hogy ugye lesz folytatás.
2: És akkor lesz.
1: És akkor lesz, és igazából ez szerintem ez egy nagyon jó érzés, amikor nem csak az olvasott könyv, hanem hogy várják is, hogy akkor folytasd, és igazából ilyenkor az ember el tudja felejteni azokat a kritikákat, amik fájtak, hogyha ha várják a következő könyvét.
0: Ez abszolút így van, de ha már várják a folytatást, akkor nincs benned egy pici ilyen nyomás, hogy úristen, hogy olyat, igen, hogy jót kell írjak, mert hát ez egy folytatás, ilyen filmeknél is mindig attól félünk, na, mi lesz a folytatás, jaj, csak el ne roncsák. Hogy ilyenkor van benned egy ilyen druk, hogy úristen, most jobban oda koncentrálok?
1: Van, óriási druk van bennem, és ezért döntöttem úgy, hogy új szerkesztőt keresek. Tehát egy olyan a New Line-nál mi teljesen szabad kezet kapunk, tehát ez egy ilyen, mert tehát kiválaszthatjuk a borító tervezőt, a szakembereket, akikkel dolgozunk, de a kiadó is biztosít szakembereket, és én úgy éreztem, hogy nekem szükségem mindegyik könyvemmel, akikkel együtt dolgoztam, semmi gond nem volt velük, tehát nem ezért, hanem mert valami mást szerettem volna, tehát, és ezért döntöttem úgy, hogy keresek egy új szerkesztőt. Tehát megpróbálni valami mást.
2: És a borítót, azt hogy döntötted el?
1: A Széttört akkordok borítóját, hogy bármelyik borítót, hogy döntöm el, hogy milyen lesz? Ez megint úgy van, hogy nagyon-nagyon szerencsés voltam a könyveim borítójával. Én mindegyik borítón fotó van. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Egyedül az éjjel, ami miénk volt, azon van egy AI kép, ezt én
2: azon egy
1: össze gyorsan, hogy így mondjam. De az összes többin én fotó, tehát fotót szeretek tenni a képeimre, és nagyon fontos az, mint a szerkesztőnél is, hogy meglegyen az összhang a borító tervezővel, és mindegyik könyvemet, a Széttört akkordokat meg a Járdeszívet ugyanaz a tervező készítette, ő viszont már jelenleg most nem készít borítókat, és ezért kerestem egy újat, ismerősök borítói alapján az Őrzőnek, és ugye elküldök egy képet, hogyha van éppen képem, vagy meg leírok egy leírást a borító mellé, és eddig mindig úgy dolgoztam a borító tervezővel, hogy szinte kitalálta a gondolatomat. Tehát leírtam mondjuk a színeket, a stílust, és akkor kapok egy első javaslatot. De mindig szerencsém volt, mert mindig keveset kellett javítani, tehát igazából finom hangolni kellett, tehát szerintem az a lényeg, hogy meglegyen az összhang, meg a hullámhossz a szerző, meg a szerkesztő, meg a borítótervező, meg a szerző között.
2: És akkor most ez mind megvan?
1: Mind, hála Istennek. Én nekem ez nagyon fontos, tehát egy biztos pont ez a két ember szerintem egy könyvnél, hogy jól legyen gondozva az a szöveg, az a történet, illetve hogy szép ruhát kapjon a könyv.
0: Abszolút szép, itt van egyébként a stúdióban velünk, Janka be is hozta
2: az őrzőt,
0: és tényleg gyönyörű, tehát nagyon kis beszédes maga a borító is. Na de hogy lehettek ti írók, megtudhatjátok hamarosan itt a 97.5-ön.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Hello, benne pedig Bogár Erikával, íróval beszélgetünk a szakmáról. Én nagyon kíváncsi vagyok, meg szerintem nagyon sok hallgató, ugye fiatalok hallgatnak minket, és pályaválasztás előtt állnak, hogyha ők írók akarnak lenni, akkor mire számítsanak? Tehát például te, ugye azzal töltöd a napod, hogy írsz, de hogy tartod fenn magad? Ugye mindig ez a nagy kérdésük. Hogy a kiadott könyveknél hogy tudsz jól szerződni a kiadóval, hogy te is jól jár, nyilván a kiadónak is megy belőle. Tehát, hogy ez hogy működik, hogy kell elképzelni?
1: Na most én nem főállású író vagyok, tehát én egyelőre nem a könyveimből élek.
0: Akkor nehezítettebb a pálya, mert akkor van egy munkahelyed is, és mellette írsz. Aha.
1: Viszont egy szerencsés munkahelyem van, mert én könyvtáros vagyok.
0: Ez jó. Aha. Akkor a szerelmeddel élsz, és a szerelmeddel foglalkozol, mert hát te a könyvek világában élsz tulajdonképpen.
1: Igen.
0: Könyvtáros az egész nap olvas, ahogy írhat.
1: Tehát egyelőre mondhatom azt, hogy nekem a hobbim az írás, uh-huh. És azért is a hobbim az írás, és akkor egy olyan munkám van, ami nem akadályoz a hobbimba, tehát nem fáradok el mondjuk olyan szinten a munkámba, mint mondjuk, hogyha fizikai munkát végeznek, uh-huh. vagy bármi. Viszont a jövedelmem az a főállásomból van, az írás meg egyelőre hobbi, és én megmondom őszintén, hogy egyelőre szeretem is így, mert rajtam nincsen nyomás, tehát a nyulán nagyon nagy, tehát én mondtam meg, hogy mikor jelenjen meg a könyv, meg ugye, hogy én választom ki a munkatársakat is, hogy így mondjam, tehát ez teljesen, tehát nincs, persze, ha megmondom, hogy mikor szeretném, mondjuk augusztusra tervezzük most a második résznek a megjelenését, azért ott vannak határidők, mert tartani kell, hogy mikor kerül majd a nyomdába, de ez nem olyan, mint amikor van rajtam egy nyomás, hogy várják a könyvet.
0: Igen, tehát meg hogy meg kell írnod, hogy legyen bevételed, mert ugye nyilván az egy másik fajta nyomás, hogyha csak abból élsz, akkor minél előbb kell, hogy nyilván elinduljon, aztán visszajöjjön az a befektetett idő, és úgymond pénzformájában. De ez nagyon jó, ezt jó hallani. Tehát akkor ha mondhatjuk azt a fiataloknak, hogy legyen egy szeretett szakmájuk, és amellett a hobbiuk, ami aztán lehet átveszi a főszerepet, soha nem lehet tudni.
1: Igen. Nekem van a környezetemben olyan szerző,

0: nehezen mondtam. Uh-huh. És akkor volt olyan, hogy ott volt, tehát van, akivel már így beszélgettünk, ugye akivel olvasóval beszélgetünk, mondjuk fantasy, akkor úgy véletlenül már kibögtem, hogy én fantasy-t írok, de volt olyan, amikor a polcon kim volt az új könyv, és akkor Erika, ezt te írtad, és miért nem mondtad? Nem is mondtad.
1: Mert szerény vagy, látod?
2: És szerinted egy könyv marketingje mennyire fontos?
0: Nagyon-nagyon fontos, és borzasztó nehéz. Én ezt érzem, nagyon-nagyon fontos. A mai világban meg főleg.
2: És még és, úgy is, bocsánat, még úgy is, hogy egy kiadóval dolgozom, még úgy is kell csinálod marketinget?
0: Bizony. Rengeteg könyv van, tehát Magyarországon rengeteg könyv jelenik meg, és most korán fogom mondani, a magyar olvasók nagyon márkahűek, vagy szeretik az adott zsánert, és én azt veszem észre, hogy nehezen fognak az újba, tehát fognak, keresnek újat, hogyha szeretnek valamilyen szerzőt, vagy olyan könyvet kezdenek el olvasni, én ezt figyeltem meg, hogy ami benne van a kedvenc szerzőjük könyvébe, ugye a legtöbb könyve már van ajánlás, és a másik meg az, hogy sajnos azért elég drágák lettek a könyvek, és nehéz, ha valaki szeret egy szerzőt, és szeretné folyamatosan gyűjteni a könyveit, vagy akár már több szerzőt, akkor nagyon-nagyon nehéz új könyveket beszerezni, hogy így mondjam, mert mert már amit szeret, azt is beszeretné szerezni, és akkor amellé még újakat, nehéz.
1: Mérlegelés akkor inkább a megszokott biztosra megy.
0: Igen. Ezért mondom, hogy a magyar olvasók elég, szerintem elég márkahűek, tehát nagyon szeretik a kedvenceiket.
1: Tehát igazából akkor az elején kell befutni, vagyis hát az eleje a nehéz, hogy igen, levegyék a könyvedet, és elolvassák, és akkor ez az Erika de jót írt, megnézem, hogy van-e még tőle könyv, és akkor utána beindulhat a dolog, csak az első áttörés az nagyon nehéz.
0: Igen. Én is ezt figyeltem meg, hogy ha valamely olyan könyvemet sikerült elővenni, vagy először megvenni, ami beillik a zsánerbe, amit kedvel, akkor bizony megpróbálja a másikat. Tehát volt, aki a széttört akkordokkal kezdett, és akkor az én fantasy-m volt az első, amit fantasy-t olvasott, mert hogy akkor megpróbálja, mert hogy a széttört akkordok tetszett, hát fantasy-t van, és akkor megpróbálta azt is.
1: És akkor arra is kaptál egy pozitívat, hogy azt, ez is de jó? Csak más
0: igen, igen, igen, igen, igen, ilyen is igen. Volt, ilyen is volt.
1: Hát akkor merni kell.
0: Az is jó érzés volt.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést itt a 97.5-ön.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
4: Reggelente suliba menne, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
5: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
3: Ez a Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Hello, benne pedig folytatjuk a beszélgetést Bogár Erika íróval.
1: És van bármi olyan téma, amiről még szeretnél írni? Egy ilyen elfedett gondolat, mondjuk, nem tudom, a reneszánsz korról?
2: Hát az őrző szeretném folytatni, de ugye az még annyira nem reneszánsz, de ott van egy idő, tehát az őrzőnek van egy elkészült része, ami már időben egy kicsit később játszódik, tehát az egy más történelmi kor, viszont oda még szeretnék köztes történeteket, tehát az még nem fog megjelenni. Uh-huh. Aztán a Jágszívet is szeretném, tehát abban is van még lehetőség, mert ott például a másik világról, ami a mi világunk mellett, ott sokan olvasói visszajelzések alapján kíváncsiak lennének arra a világra, tehát annak a világnak a történetét is ki lehetne szélesíteni.
1: És hogyan találtad ki pontosan ezeket a történeteket? Mármint ezeket a világokat, így hogyan építetted fel őket?
2: Hú, hát ugye ez ugye a Jádeszív az a lovakkorban játszódik, nekem az egyik kedvenc történelmi korszakom, tehát tulajdonképpen az ismeret, azt ugye megtanultam, és akkor amellé jött a fantasy résznek a felépítése, az meg általában onnan van, hogy én tanultam a főiskolán néprajzot, meg vallás történetet, és igazából valahol azok, tehát innen gyökereznek nekem a fantasy dolgok is, tehát annak is van egy ilyen kis történelmi, misztikus alapja, ugye a boszorkány, vagy a tehát ezek a, vagy a vallási hiedelmek, ezek nagyon jó fantasy alapok.
0: Te tulajdonképpen valóság alapokra építed fel ezt a világot Erika szemmel. Ez nagyon jó, tetszik.
2: Igen.
0: Jól van. Hát Janka, én azt kívánom neked, hogy jó sok Bogár Erika művet olvas még. Én meg, hát Erika, neked azt, hogy jó sokat írjál, mert hogy a fantasy világa szerintem a legcsodálatosabb dolog. Azok lehetünk, akik akarunk, és azzá a karakterhez csatlakozhatunk, aki a legszimpatikusabb.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Jövő hét szerdán is találkozunk.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Európában is letéthatják a gyerekeket a közösségi platformokról. A Sopron Fest idén nyára a lővérekbe költözik. Billie Eilish musicalt készítene az életéről. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségi média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már. Az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségi média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. A Sopron Fest idén nyárra költözik, a Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2 és 4 között a lővérekben várja a fesztiválozó közönséget. Az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 program szól a helyieknek és a turistáknak is. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át az elődje tette. Törekvésük, hogy korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték. A felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek. Reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Billie Eilish egy műsor vendégeként beszélt legújabb projektjéről, köztük a James Cameronnal közösen rendezett koncertfilmjéről is. A beszélgetés során az énekesnő arról is mesélt, hogy szívesen vinné színpadra saját élettörténetét. Ó, igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világ hír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként pedig nagyon szerettem színdarabokban szerepelni, mondta. A közelgő turnéja kapcsán Billie Eilish arról is beszélt, hogy energikus és interaktív showt szeretne létrehozni. Szerinte a színpadnak inkább egy játszótérre kellene hasonlítania, mint hagyományos koncerthelyszínre. Idén is átadják a Székesfehérvár önkormányzata által alapított Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjat. A város egyik legrangosabb kulturális elismerését a helyi színházi életben tevékenykedő természetes személyek, társulatok, csoportok vagy közösségek kaphatják. Bárki tehet javaslatot a díjazottra május 26-áig.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A hagyományokhoz fűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkörút érintésével 17 órakor kezdődő verseny védnöke Cserpalkovics András polgármester és Miklós Erika operaénekesnő lesz. A teszfutáson először az egyéniben és a váltóban futók rajtolnak el a 4,8 és 11,2 kilométeres távokon. A kategóriák első három helyezettje díjazásban részesül.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap esőre kell számítani, a csapadékos időben megélénkül a déli szél. Napközben 27 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezerén indul a Táskarádió esti sója. I love it! Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor, Janka és Villányi Kata. Ma az ara papagájról fogunk beszélni. Az ara vagy arara, illetve a valódi aramadarak osztályának papagáj alakúak rendjébe és papagájfélék családjába tartozó nem. Egyes rendszertanászok szerint az újvilági papagájformák, mások szerint a valódi papagájformák alcsaládjába tartozik. A kérdés még eldöntetlen.
1: Előfordulásuk. Amint erre besorulások bizonytalansága is utal, valamennyi faj újvilági kontinensen Közép-Argentínából Mexikóig élnek, és benépesítik az Antillák szigeteit is. A szigeti fajok legtöbbje azonban mára kipusztult. Testhosszuk egyaránt mintegy 80 cm. Farkuk hosszú, legtarkább és éppen ezért legismertebb papagájok közé tartoznak. Ebből a nemből kerülnek ki a papagáj alakúak egész rendjének legnagyobb testű képviselői, a sárga kék ara és arakanga. A fajok többsége a trópusi esőerdő lombkoronájában él, és mint minden papagáj szigorúan növényevő.
0: A sárga kék aráról. Dél-Amerikában számos ország területén honos. Testhossza 75-85 cm. Testtömege 900-1300 g. Nyakának oldala és a hasa olajsárga, homloka és a fejtető egy része zöld, csupasz pofafoltja krémfehér, háta és szárnyának egy része kék, a torka fekete, pofáján vékony, ugyancsak feketén csíkok futnak szét legyező irányban a csőr felől. Fehér pofafoltja izgalmi állapotban kipirosodik. Csőre 6 cm hosszú. A hím és a tojó hasonló kinézetűek. Alföldi és folyómenti erdők, mocsarak, szavannák lakója. Különböző magvakon, gyümölcsökön, bogyókon és rovarokon él. Tavasszal költi ki 2 vagy 4 darab tojásból álló fészekalját. A tojó a költést egyedül végzi. A táplálásban mind a két szülő részt vesz.
1: Leggyakrabban tartott araféle. Magyarországon minden állatkertben, ahol tartanak papagájokat, megtalálható. Magángyűjtők is szívesen tartják. Fogságban viszonylag jól tartható, kielégítően szaporodik. A többi arafajjal ellentétben kereslete fogságban szaporított madarakkal szinte teljesen kielégíthetők. Így befogása alárendelt mértékű.
0: A sárga szárnyú ara, vagy más néven arakanga. Élőhelye Mexikótól Közép-Amerikán át, Kolumbiáig, valamint Perún át Bolíviáig terjed. Hossza 80 vagy 90 cm. Alapszíne skarlátvörös, hátának alsó része és farcsíkja világoskék. Csupasz pofafoltja krémfehér, rajta egészen kicsiny, szőrszerű, vörös színű dísztollacskák ülnek. Vállán sárga őr fúzódik. Szárnya 40 cm hosszú, középső és nagy szárnyfedői aranysárgák, zöld csúcsi résszel. Az evezők külső zászlói kékek, alsó felületük és az alsó szárnyfedők vörösek. A farkfedők halványkékek, farka 51 cm hosszú, felső felülete skarlátvörös, keskeny, kék csúccsal, alsó felülete vörös. Jellegzetességei a szárny, a farcsik és a faroktő ultramarinkék tollai.
1: A jobbára síkvidéki esőerdők és szavannák lakója. Nagy csapatokban él. Különböző magvakkal és gyümölcsökkel táplálkozik. Tavasszal költi ki 2-3 tojásba álló fészekalját, amelyet 28 napig védelmez.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla, Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. A leghatékonyabb stresszgyilkos az irodai kutya vagy macska.
1: Manapság már egyáltalán nem számít furcsa ötletnek, ha a kedvtelésből tartott háziállatunkat magunkkal visszük az irodába. Mary Jose Anders, az Open University kutatója az állatok és az emberek kapcsolatát tanulmányozta és rámutatott, hogy a munkahelyünkön jelenlévő kis kedvencek hozzájárulhatnak a kortizol szint csökkentéséhez, így talán kevésbé stresszesen élünk meg egy-egy fokozott idegeskedéssel járó munkanapot.
0: Hathatósan csökkentik a kortizol szintet, és ügyesen lejjebb tornázzák ezáltal a stressz szintünket az irodában magunkkal vitt házi kedvencek. Az Open University kutatói azonban nem csak erre a tényre találtak bizonyítékot, hanem azt is elmagyarázták, hogy a kutyásokat mások sokkal barátságosabbnak tekintik, és ezzel a munkai kapcsolataink is jelentősen javulhatnak.
2: A kutatók egy holland vállalatnál végeztek teszteket, és arra jutottak, hogy a korábban vélteknél nagyobb jelentősége van annak, ha egy irodai háziállat fogad reggelente minket az irodában. Ezt a jó érzést csak tovább erősíti az, hogy ezekről a macskákról, kutyákról és más állatokról gondoskodni kell, etetni és itatni őket.
0: Az olyan nagyobb vállalatoknál, mint például a Google, nem szokatlan az, hogy a munkavállalók magukkal viszik a kutyájukat az irodába, de ez a gyakorlat egyre inkább terjed a világban. Manapság az irodai kutya vagy macska tartás már egyáltalán nem számít furcsa ötletnek, és egyre több kutatás erősíti meg ezeknek előnyeit. A Virginia Commonwealth University néhány évvel ezelőtt végzett tanulmánya kimutatta, hogy az emberek kevesebb stresszt élnek meg akkor, amikor egy kutya van a környezetükben.
2: A kutatók a gyár alkalmazottjaitól nyálmintákat vettek, és megvizsgálták, hogy mekkora a kortizol stresszhormon része. Az eredmények azt mutatták, hogy csak azoknak az alkalmazottaknak vált alacsonyabbá a kortizol szintje, akiknek a közelében ott volt egy kutya. Tartós leterheltség a folytonos stressz hatására a mellékvese kimerülhet, és megjelenik az antistressz hormon és a kortizol hiány tünetei.
1: Nyilvánvalóan jót tesz a munkakörnyezetünkben kialakult hangulatnak, ha kutya van az irodában. Nem csak a kortizol szint csökken, amikor egy kutyát simogatunk, hanem egyre több oxitocin hormon termelődik a szervezetünkben, ami nyugodtabb és boldogabb érzetet eredményez. Az is kiderült, hogy egy kutya megkönnyítheti bizonyos helyzetek megoldását is, produktívabb munkavégzésre sarkal, növeli a termelékenységet és motiváltabbá teszi a dolgozókat.
3: Ez a Táska Rádió esti showja. Hello! 97.5
4: Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Megoldották Da Vinci 500 éves paradoxonát. A reneszánsz polihisztor Leonardo da Vinci mintegy 5000 évvel ezelőtt jegyezte fel, hogy a vízben emelkedő buborékok, ha elég nagyok, nem egyenes vonalban, hanem cikcakban vagy spirális pályát követve emelkednek a felszínre. Arra, hogy miért nem a legegyszerűbb, egyenes vonalban mozognak, azóta sem született fizikai magyarázat. Eddig. A Sevillai és Bristoli Egyetem professzorai matematikai úton és modellezéssel találtak magyarázatot a periodikus mozgásra, írta az Amerikai Akadémia folyóirata, a PNAS.
1: A buborékok vízbeli mozgása kulcsfontosságú egy sor természeti jelenség a vegyipar és a környezet szempontjából. Az egyéni buborékok mozgása sokat kutatott elméleti és gyakorlati paradigma. Ezek és a rendelkezésre álló hatalmas számítástechnikai kapacitás ellenére nem tudták összeegyeztetni a deformálható légbuborékokkal kapcsolatos kísérleti tapasztalatokat és a hidrodinamikai egyenletek számtani szimulációit.
0: Az 1 mm-nél kisebb átmérőjű, gömb alakú buborékok egyenes vonalban emelkednek felfelé a vízben, de emélet felett már periodikus mozgást végeznek. A jelenségben egy sor erő játszik közre a folyadék viszkozításától a felületi feszültségen át a szennyező anyagok hatásáig.
1: Változó az ellenállás. A professzorok a folyadékok mozgását leíró Navier-Stokes egyenletek segítségével meghatározták, hogy a mozgás akkor jelenik meg, amikor a buborék gömbsugara meghaladja 0,926 mm-t. Az ennél nagyobb buborékok már deformálódni kezdenek a mozgás hatására. A görbület minimális változása ahhoz vezet, hogy a buborék gyorsulni kezd, de emiatt a felette és alatta mozgó folyadékok sebessége eltér, amitől viszont lassulni kezd és visszatér a kezdeti állapotába. Ez az egyensúlyhiány végeredményben ciklikus mozgásra kényszeríti a buborékot.
0: Herada és Eggers eredményét nem csak a szimulációk igazolták, de az általuk megállapított buborékméret és az 1990-es években ultratiszta vízzel végzett kísérletek mérései is csak 2%-os eltéréssel fedték egymást.
1: A tudósok nem csak a Leonardo által felfedezett rejtét fejtették meg azzal, hogy leírták a buborékok deformációjának és gyorsulásának összefüggését, hanem új utat is nyitottak, például a szirált és gázhalmaz állapot közötti szennyező anyagok viselkedésének megismeréséhez. 97.5 All the time.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

maradt nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: szólnak.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Zene nélkül mit érek én? Hangzott el Máté Péter híres számában, és mi úgy gondoljuk, hogy ez a mondat a mai világban is megállja a helyét. Miért is hallgatunk zenét? A zene jó kedvet csinál, nyugtat és felvidít. Egy rossz napon a kedvenc számod akár képes azonnal jobb kedvre deríteni. Sokaknak ezért szokás a zenét hallgatni zuhanyzás, főzés, takarítás, vezetés és még alvás közben is. A dolgozóknak is jobb kedéllyel megy a munka, ha közben zene szól.
2: Honnan is ered a zene? Elég nehéz belőni, hogy pontosan mióta is létezik zene, ugyanis minden zaj és csend kombinációja, sőt a dallamok szünetekkel is annak számítanak. Ezért nem könnyű meghatározni azt a pontot, amikor az ember egyszer csak szándékosan zenélt. Így hát zenének már a természetben jelenlévő madárfüttyöt is annak nevezhetjük.
1: Manapság már rengeteg féle és stílusú zene létezik. A sok közül a legismertebbek a pop, a rock, a klasszikus, a latin, jazz és hip-hop, illetve vannak még a különféle népzenék, a country, az R&B és a szakrális más néven vallási zenék. Ezeket sokféleképpen hallgathatjuk, például rádión keresztül, a telefonunkról vagy MP3 lejátszókon. Aki viszont a régi módi utat választja, az hallgathatja lemezről vagy kazettáról. Ezt megtehetjük fül, valamint fejhallgatón keresztül is, ha nem akarjuk zavarni a körülöttünk lévőket.
2: Zenehallgatás közben sokszor azon kapjuk magunkat, hogy a lábunkkal a ritmust duboljuk, a dallamot dúdoljuk, vagy éppen a fejünkkel bólogatunk. Sokakat egy-egy szám annyira felvidít, hogy képesek akár táncra is perdülni. Ezért sokan választják a táncot hobbiként, mert zenehallgatás közben még sportolnak is. Tehát, amikor táncolsz, a jó hangulat mellett formában tartod magad, plusz a táncos programokon, a bulikon vagy bálokon is jól jöhet egy kis tánctudás.
1: Akik komolyabban foglalkoznak a zenével, azok nem csak hallgatják, hanem komponálják is. Így születnek a kedvenc énekeseink, együtteseink és zenekarjaink. A gyakran hangszerekkel játszott élő zenéjük és koncertjeik életre szóló élmények és jó programok lehetnek a barátokkal. Jó program a társasággal, a karaoke is, mivel mindenkit jó kedvre derít és megnevettet, a például véletlen énekelt hamis hangok.
2: Azt tudtad, hogy a szívdobogásod automatikusan alkalmazkodik a zene ritmusához? És azt, hogy amikor zenehallgatás közben libabőrös leszel, az azért van, mert az agy boldogsághormonokat szabadít fel. Érdekes az is, hogy a zene az egész agyat igénybe veszi, pedig kevés ilyen tevékenység létezik. Az edzés közbeni zenehallgatás is jelentősen javítja az edzés teljesítményt. A tehenek akár 50%-kal többet tejelnek, a növények pedig gyorsabban nőnek, ha zenét hallgatnak. Sokak hisznek abban is, hogy a klasszikus zene segíthet a hatékonyabb tanulásban.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bódis Bence és Töreki Almira. Most a Maroon 5-ről és Adam Levine-ről tudhattok meg többet.
1: A Maroon 5 egy amerikai poprock banda a kaliforniai Los Angelesből. Az együttes tagjai Adam, James, Jess, Michael és Matt, valamint PJ. A zenekar 1995-ben bukkant fel Caress Flowers néven. Az ekkor még ismeretlen banda nem sok sikert adatott, de 2001-ben új nevet választott az együttes, így lett a nevük Maroon 5. A névváltással elkezdtek ismertté válni. A Maroon 5 név alatt megjelenő első albumok a Songs About Jane volt. A lemeznek 2 év kellett, amíg eljutott a nagy közönséghez, de onnan nem volt megállás. Főként a This Love és a She Will Be Love című slágereknek köszönhetően az album arany, majd platina, és végül tripla platina lemezes lett a világ valamennyi országában.
0: A frontember Adam Levine 1979. március 18-án született. Édesapja Fred Levine, aki az M. Frederick kiskereskedelmi lánc megalkotója. Édesanyjával Patsy Levinnel elváltak, ami nagyon megviselte az ifjú Adamet. Emiatt később terápiára is kellett járnia. A Brentwood iskolában ismerte meg később banda tagjait, Jess Carmichael-t és Mickey Madden-t. Zenei érdekeltségeit magával vitte a főiskolába is, ahol elmondása szerint igazi kis lázadó volt. Később így nyilatkozott a fősulis évekről.
1: Semmit nem akartam megcsinálni, amit akartak tőlem. Nem érdekelt, amire tanítottak. A zene elvette az eszem.
0: Serdülő korában halucinogén drogokhoz nyúlt. A Cool magazinnak adott interjúban elárulta, mindez arra kényszerítette, hogy komolyan nézzen magába. A Jimmy Kimmel Live műsorban azt is bevallotta, az ambient rock kipróbálása után hagyott fel végleg a szerekkel. Ugyanis egy drog hatására, vagy egy óráig öntudatlan állapotba került.
1: A frontembernek van egy kis magyar vonatkozása is. Eden volt Király Viktor mentora a The Voice-ban, és nagyon jól kijöttek a tehetségkutató alatt. Többek közt ő szerezte a magyar énekes amerikai hírnevét, és Viktor a mai napig büszke arra, hogy vele dolgozhatott együtt. A 10-es évek elején a Moves Like Jaggerrel léptek újra a köztudatba. Ezt a dalt Christina Aguilera-val közösen alkották, és hát valljuk be, világsiker lett. Az évtizedben több hasonlóan nagy sláger is az ő nevükhöz kötődik, többek közt a Payphone, a Sugar, a Don't Wanna Know és a tavalyi Girls Like You is.
0: Neked melyik a kedvenc dalod tőlük?
1: Nekem a mostani kedvencem talán a Girls Like You, hiszen ez egy 2018-as dal, mégis 2019 nyarán is rengeteg helyen ez szólt, és szinte mindenhol ezt hallhattuk, és az a helyzet, hogy egy idő után én is nagyon megszerettem ezt a dalt, de ha egy régebbit kellene mondanom, biztos vagyok benne, hogy a Moves Like Jaggert mondanám, hiszen mégiscsak már lassan 10 éves lesz ez a dal, de ez egyik kedvencem, és szinte heti rendszerességgel hallgatom ezt is.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábor televíziós műsorvezetővel már beszélgettünk korábban itt a Táska Rádióban, most azonban a szakmája háttérinformációiról fogjuk kérdezni, ugyanis Vikivel mindketten a média világában szeretnénk majd elhelyezkedni.
1: Szerinted mindenképp szükséges médiás iskola ahhoz, hogy helytálljunk ezen a pályán?
2: Szerintem mindenképpen érdemes megtanulni az alapokat, ez biztos. Tehát jó, hogyha az ember nem úgy jön be egy tévébe vagy egy rádióba, hogy el kell kezdeni magyarázni, hogy mi micsoda, vagy hogy áll föl egy interjú, vagy hogy készülünk föl egy interjúra, ahogy ti most milyen ügyesen fölkészültetek. De én azt mondom, hogy ha valaki tehetséges és elég szorgalmas, akkor nem kell azért éveket eltölteni ennek a tanulásával, vagy legalábbis, ha egy éveket eltöltötök vele, minél előbb kezdjetek el mellette dolgozni is. Persze most az én saját utamat mondom, mert azért a dolognak a 80%-a a gyakorlat. Tehát hiába tanulja meg az ember, hogy mik az interjúnak a szabályai, vagy hogyan épül fel egy riport, vagy egy helyszíni tudósítás, vagy nem tudom, amíg az ember nem fog egy mikrofont a kezébe, és nem kezd el bele beszélni, vagy nem kezd el elkezdeni szöveget írni, addig ezt nem tudja úgysem, vagy nem mond egy felkonfott kamerába, ahol izgul, elrontja a szöveget, elfelejti a szöveget, nem tudom, tehát mindenképpen az alapokat szerintem iskolába kell megtanulni, de minél gyorsabban mellette, az iskola mellett el kell kezdeni valahol gyakorlaton is lenni, élesben, munkahelyen. És én szerintem kb. Az, amit iskolában érdemes megtanulni, az nem több egy vagy két évnél. Tehát kb. Annyi az alap, és akkor onnantól kezdve gyerünk be a munkába. Hogyha valaki ezt nagyon komolyan gondolja, nyilván diplomázol le belőle, de az szerintem egy rossz út, hogy valaki akkor kijárja az iskolát, 5 évig vagy 4 évig azt tanulja, de szépen lediplomázik, és utána bejelentkezik, hogy na, akkor hol kellene dolgozni. Nem, szerintem el kell kezdeni tanulni, és minden előbb el kell kezdeni dolgozni is.
1: És hogyan lehet manapság elhelyezkedni a médiában?
2: Amikor én kezdtem a szakmát, akkor azt mondták, hogy hú, de nehéz dolgunk van, mert csak tényleg 1-2 tévé létezett, meg 3 rádió, meg 5 újság. És kevés volt a munkahely, tehát nem kellett oda azért olyan nagyon sok ember. Nyilván ott is megvolt a nehézség, és ott is megvolt a könnyebbség. Ugye a könnyebbség az volt, hogy akkor is kellettek az új emberek, és hogyha valaki tehetséges volt és szorgalmas, akkor elég gyorsan fölvették. Ma rengeteg lehetőség van. Több 100 tévé, több 1000 csatorna, több 1000 rádió, YouTube csatornák, ma már ugye a saját Facebookos oldaladdal, vagy saját YouTube csatornáddal már lehet egy saját tévéállomásod gyakorlatilag, ha fel tudod magadra hívni a figyelmet, tehát látszólag egyszerűbb, ugyanakkor meg olyan szempontból bonyolultabb a helyzet, hogy sokkal nagyobb a zaj, a média zaj, nehezebb szerintem ebben az óriási zajban kitűnni tehetséggel. De mindenképpen azt mondom, így kicsit visszautalva az előző témára is, hogy amikor az ember elkezd tanulni iskolában, akkor minél előbb jelentkezzen be műhelyekbe, műhelyek alatt itt most konkrétan műsorokat gondolok, rádióba, sportszerkesztőségbe, hírszerkesztőségbe, bulvárszerkesztőségbe, vagy ha van egy kedvenc sztárja, mondjuk az Ördög Nóra, vagy a Majka, vagy a valaki, akkor kérdezze meg, hogy nem mehet-e el neki segíteni, vagy asszisztenskedni. Tehát, hogy csapódjon egy olyan műhelyhez, ami számára szimpatikus, és kezdjen el benne dolgozni. És akkor én azt gondolom, hogy mivel rengeteg lehetőség van, ezért egy idő után a szorgalom, meg az alázat, meg a tehetség az megmutatkozik.
3: Táskarádió. Te is

0: 95.5 Táskarádió, te is beférsz. Mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Az étterem választás mindig fontos kérdés volt azoknak, akiknek nincs kedvük főzni, vagy éppen a családot és barátaikat akarják elvinni vacsorázni. Ha unod már, hogy mindig ugyanoda mész enni, akkor ezek az éttermek garantálják a szokatlan kiszolgálást és választékot.
1: A pekingi dark étterem nem véletlenül kapta ezt a nevet. Az étteremben egyáltalán nincs fény, és a pincérek éjjellátó szemüveget viselnek, hogy oda találjanak az asztalokhoz. Ez a fajta étterem nem csak Pekingben található meg, a Magyar Láthatatlan Kiállításhoz tartozik a Láthatatlan Vacsora nevű program, ahol ugyanezt az élményt lehet átélni.
0: A Lapföldi Havas egyik legérdekesebb része a jeges étterem, ahol mindig szívesen várják a látogatókat egy-egy kabáttal. Ezek az éttermek a berendezésekkel együtt teljesen jégből vannak, de aki melegebb étkezőre vágyik, annak ott vannak a hangulatos farönk éttermek.
1: Ma már több országban, köztük Magyarországon is találhatók olyan éttermek, melyek asztalcsoportjai darukra lógatott platformokon vannak. Aki nem tériszonyos, annak kitűnő választás ez az étterem, ha szereti a jó kilátást vacsora közben. Az ötlet egy olyan cégtől jött, amely vidámparkok és daruk telepítésére specializálódott. Ez a cég később egy olyan céggel kötött egyességet, amelyik természetesen éttermekkel foglalkozott.
0: Japánban található egy olyan étterem, ahol pincérek helyett betanított majmok szolgálják ki az ételeket. Az étterem majmai nem csak alkalmazottak, hanem az étterem tulajdonosának kis kedvencei is. A helyi hatóságok jóvá hagyták a helyet, így bárki betérhet az étterembe.
1: Olaszország azon belül voltára börtöne már nem a rabok, hanem az éhes vendégek befogadására van fenntartva. Aki ebbe az étterembe akar menni, annak gyorsnak kell lennie, mert nem túl könnyű asztalt foglalni, hiszen nem csak az asztalok, a cellák is állandóan foglaltak. Az éttermek kamerákkal, őrtornyokkal és reflektorokkal vannak felszerelve a tökéletes hangulat érdekében.
0: A Mars 2112 a Marson, mármint New Yorkban található földön kívüli témájú étterem. A pincérek űrlényeknek vannak öltözve, és még az ételek is földön kívüli témájúak. Ha végeztek az evéssel, a vendégek egy teleportáló készülékkel juthatnak ki az utcára.
1: A Ninja New York étterem nevéhez hűen New Yorkban található, és úgy tervezték, hogy egy igazi kínai falura hasonlítson. Az étteremben természetesen ninják is vannak, akik az árnyékokból előugorva ijesztik meg az embereket. Az ételek felszolgálása mellett egy kis műsort is csinálnak füstbombákkal és egyéb ninja eszközökkel.
0: Ti melyik helyre mennétek szívesen? Írjátok meg Facebookon.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon braigesz vagyok tőle. Az áruja Kajli és még Düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az áruja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofont, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repeleg már, ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog. 97.5. Táskará.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltséggel hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek, például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk. Ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. Valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Így tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürösödettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, azaz, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, ezt egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy tehel lesz az életünkben.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Európában is letéthatják a gyerekeket a közösségi platformokról. A Sopronfest idén nyára a lővérekbe költözik. Billie Eilish musicalt készítene az életéről. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségi média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már. Az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségi média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. A Sopronfest idén nyárra költözik, a Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2 és 4 között a lővérekben várja a fesztiválozó közönséget. Az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 program szól a helyieknek és a turistáknak is. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át az elődje tette. Törekvésük, hogy korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték. A felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek. Reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Billie Eilish egy műsorvendégeként beszélt legújabb projektjéről, köztük a James Cameronnal közösen rendezett koncertfilmjéről is. A beszélgetés során az énekesnő arról is mesélt, hogy szívesen vinné színpadra saját élettörténetét. Ó, igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világhír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként pedig nagyon szerettem színdarabokban szerepelni, mondta. A közelgő turnéja kapcsán Billie Eilish arról is beszélt, hogy energikus és interaktív showt szeretne létrehozni. Szerinte a színpadnak inkább egy játszótérre kellene hasonlítania, mint hagyományos koncerthelyszínre. Idén is átadják a Székesfehérvár önkormányzata által alapított Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjat. A város egyik legrangosabb kulturális elismerését a helyi színházi életben tevékenykedő természetes személyek, társulatok, csoportok vagy közösségek kaphatják. Bárki tett javaslatot a díjazottra május 26-áig.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A hagyományokhoz fűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a tesztfutó versenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkörút érintésével 17 órakor kezdődő verseny védnöke Cserpalkovics András polgármester és Miklós Erika operaénekesnő lesz. A tesztfutáson először az egyéniben és a váltóban futók rajtolnak el a 4,8 és 11,2 kilométeres távokon. A kategóriák első három helyzetje díjazásban részesül.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap esőre kell számítani, a csapadékos időben megélénkül a déli szél. Napközben 27 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: neved külön követtem Instán, mert a szememnek feltűnőbb nőit nincs már.
1: Mert aki ma velem, az nincs.
2: Egyszer két újra tötődik a tár.
0: Ha vad is nem merem, egy nap a szerelem.
2: De holnaptól hozzá már kötődni kár.
0: Hurikán, unikum, buti, tájnkolizunk.
2: Kapír, pohár, hely.
0: Betonkész állapotban voltunk, leszünk is.
2: Hogyan tud

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Európában is letéthatják a gyerekeket a közösségi platformokról. A Sopronfest idén nyára a lővérekbe költözik. Billie Eilish musicalt készítene az életéről. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségi média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már. Az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségi média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. A Sopronfest idén nyárra költözik, a Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2 és 4 között a lővérekben várja a fesztiválozó közönséget. Az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 program szól a helyieknek és a turistáknak is. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át az elődje tette. Törekvésük, hogy korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték. A felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek. Reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Billie Eilish egy műsor vendégeként beszélt legújabb projektjéről, köztük a James Cameronnal közösen rendezett koncertfilmjéről is. A beszélgetés során az énekesnő arról is mesélt, hogy szívesen vinné színpadra saját élettörténetét. Ó, igen, talán egyszer, amikor lesz időm ilyesmire, elég őrült lenne, fogalmazott. Elmondta, hogy a színpad iránti szeretete jóval a világhír előtt kezdődött. Táncosként nőttem fel, ezért imádom ezt a fajta teatralitást, a meghajlásokat a közönség előtt. Gyerekként pedig nagyon szerettem színdarabokban szerepelni, mondta. A közelgő turnéja kapcsán Billie Eilish arról is beszélt, hogy energikus és interaktív showt szeretne létrehozni. Szerinte a színpadnak inkább egy játszótérre kellene hasonlítania, mint hagyományos koncerthelyszínre. Idén is átadják a Székesfehérvár önkormányzata által alapított Proteatro Civitatis Alba Regalis díjat. A város egyik legrangosabb kulturális elismerését a helyi színházi életben tevékenykedő természetes személyek, társulatok, csoportok vagy közösségek kaphatják. Bárki tehet javaslatot a díjazottra május 26-áig.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A hagyományokhoz fűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkörút érintésével 17 órakor kezdődő verseny védnöke Cserpalkovics András polgármester és Miklós Erika opera énekesnő lesz. A teszfutáson először az egyéniben és a váltóban futók rajtolnak el a 4,8 és 11,2 kilométeres távokon. A kategóriák első három helyezettje díjazásban részesül.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap esőre kell számítani, a csapadékos időben megélénkül a déli szél. Napközben 27 fokot mutathatnak a hőmérők.

A magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom,

Az anyukád, mindig az volt a hibád, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: 97.5.
1: All the time.
2: Táska Rádió.
3: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táska Rádióban.
1: Könnyebben születhetnek bolygók a kettős csillagrendszerekben. Nem sokára megérkezik Ariana Grande új lemeze. Példátlan viking kincshalmot fedeztek fel Norvégiában. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Könnyebben alakulhatnak ki bolygók csillagpárok körül, mint a napunkhoz hasonló egyedüli csillagok körül, írja a space.com. A kettős csillagrendszerek, amelyekben két csillag kering egymás körül, gyakoriak a tejútrendszerben. Sőt, lehetséges, hogy a mi napunk sem volt mindig egyedül. A csillagászok évtizedeken át úgy vélték, hogy a több csillagos rendszerek kedvezőtlen környezetet jelentenek a bolygóknak, mert az egymással versengő gravitációs erők felkavarják a környező anyagot, megakadályozva kialakulásukat. Egy új tanulmány szerint, ha bár ezeknek a rendszerek a belső régiói valóban túl kaotikusak ahhoz, hogy bolygók szülessenek, a külső régiókban az égitestek formálódása hatékonyabban zajlik, mint az egycsillagos rendszerekben. Nem sokára megérkezik Ariana Grande új lemeze, amely az énekesnő bejelentése szerint a Serum címet kapta. Grande a svéd, perzsa származású, ilyen zenei producerrel együttműködve készítette a dalokat, az album július 31-től lesz elérhető. A leírásban az énekesnő így jellemezte az alkotást. Valami, ami élettel teli és kinő a hideg, kemény és kihívásokkal teli repedésekből. Ariana legutóbbi lemeze az Eternal Sunshine 2024-ben jelent meg, egy évvel később pedig kiadta a Deluxe változatát. Is. Norvégia történetének legnagyobb vikingkori pénzgyűjteményére bukkantak az oszlói egyetem régészei, derült ki az intézmény közleményéből. A páratlan leletegyüttes mintegy 2970 ezüstérméből áll, és fémkeresőkkel találták meg. Nem hittem a fülemnek, amikor hallottam erről a felfedezésről. Ez nemzeti és nemzetközi szinten is nagy eseménynek számít. Norvégiában ugyanis kevés dolog izgalmasabb a vikingkornál, mondta Hanna Geirán nemzeti örökségvédelmi biztos. A szakértők szerint a fizető eszközök többsége angol, illetve német eredetű, de akadnak köztük dán és norvég érmék is. A legkorábbi pénzek a 980-as évekből származnak, a legkésőbbiek pedig az 1040-es évekből. Ebben az időszakban a vikingek számos alkalommal támadták meg Angliát, sőt évtizedekre hatalmuk alá is hajtották. Nagy Knut dán király 1028-ra például hatalmas birodalmat épített ki, melynek a mai Dánia és Anglia mellett része volt egész Norvégia és Svédország bizonyos részei is. Nem csoda tehát, hogy ekkoriban nagy számban használtak külföldi eredetű pénzeket Skandináviában. Megnőtt az elalvási és átalvási zavarban szenvedő gyermekek száma Magyarországon. A legtöbb eset a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben koncentrálódik, mivel ott található az egyetlen európai akkreditációval rendelkező alváslabor hazánkban. Benedek Pálma, az intézmény főorvosa a rádiónknak azt mondta, az alvás minőségére nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen az kihat a testi, lelki, szellemi fejlődésre. Fehérben a Velencei tó a kiemelt turisztikai célpont a strand szezonban. A tóparti strandon ma is elsőjén indult a szezon. Székesfehérváron a Csitári G. Emil uszodai strandfürdő később nyit. A vendégeket június 13-tól várják.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Májustól Székesfehérvár valamennyi város részében újra elérhetőek az ingyenes Nordic Walking foglalkozások. Az országban egyedülálló program 16 helyszínen hétköznapokon valósul meg. Szeretettel várják a sportolni vágyókat minden korosztályból. A foglalkozások hétköznapokon 15-20 fős csoportokban zajlanak. A részvétel ingyenes, és a botokat is díjmentesen biztosítják a szervezők. A Nordic Walkingnak számos hasznos élettani hatása van. Többek között kedvezően befolyásolja szív- és érrendszer működését is.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma esőre kell számítani. A csapadékos időben megélénkül a déli szél. Napközben 27 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szücs Lili és Dukai Alexandra. A mai adásban az évtized egyik legmeghatározóbb énekeséről lesz szó, aki nem más, mint a The Weeknd, azaz Abel Tesfaye, akinek zenéje, stílusa és története egyszerre titokzatos és lenyűgöző. Most pedig végigjárjuk karrierjének legfontosabb állomásait, megvizsgáljuk a legnagyobb slágereit, és beszélünk arról is, hogy mit teszi őt különlegessé.
1: A kezdetek, a titokzatos fiatal művész. The Weeknd története 2010-ben kezdődött, amikor névtelenül töltött fel dalokat a YouTube-ra. A sötét, melankolikus hangulatú zenék hamar felkeltették a hallgatók figyelmét, és első mixtépje, a House of Balance 2014-ben azonnal kultikus státuszba került. Abel Torontóban nőtt fel, ahol nehéz gyerekkora és zenei iránti szenvedély formálta őt művésszé. Kezdeti rejtélyessége például az, hogy sokáig nem mutatta arcát, hozzájárult a különleges atmoszférájához.
0: Az áttörés és a világhír. A következő években The Weeknd újabb és újabb sikereket ért el. Az olyan slágerek, mint a Can't Feel My Face és a The Hills nem csak a slágerlisták élére repítették őt, hanem meghatározták a modern popzenei irányvonalakat is. Az igazi áttörés azonban a Blinding Lights hozta meg számára 2020-ban. Ez a dal nem csak az évtized egyik legnagyobb slágerévé vált, hanem a Billboard történetében is rekordot döntött. A retro szinti pop hangzás és a fülbemászó dallam azonnal meghódította a világot.
1: Az előadó, aki mindig újra feltalálja magát. The Weeknd egyik legnagyobb erőssége, hogy soha nem fél kísérletezni. Albumaiban mindig új hangzásokat és témákat fedez fel. Legyen szó a Starboy futurisztikus világáról, az After Hours sötét érzelmes történetmeséléséről, vagy romantikus hangvételű dalokról. Nem csak zenéjével, hanem látványos klipjeivel és koncertjeivel is magasra teszi a létet.
0: The Weeknd a színfalak mögött. Abel nem csak előadóként, hanem producerként és filantropként is aktív. Az HBO The Idol című sorozatában nem csak színészként, hanem társalkotóként is részt vett, és bár a sorozat megosztó fogadtatása ellenére is sokat beszéltek róla. Emellett fontos kiemelni, hogy hatalmas összegeket adományozott különböző jótékonysági célokra, például az etióp humanitárius váltság kezelésére.
1: Miért szeretjük őt? The Weeknd különleges, mert egyszerre tud intimitást és kiváló hatást közvetíteni. Zenéje olyan érzelmeket szólaltat meg, amelyeket sokan átéltek, mégis kevés előadó képes ennyire hitelesen átadni. Emellett a művészetébe beépített rejtélyesség és változatosság mindig újra és újra meghódítja a közönséget.
0: The Weeknd története még korán sem ért véget, bár ő maga is már utalást tett arra, hogy művész neve egyszer véget érhet. Ami biztos, hogy Abel Tesfaye már most egy generáció meghatározó művésze, és hatása hosszú távon is érezhető lesz a pop és R&B zenéjében. Hallgassátok meg a legnagyobb slágereit, vagy merüljetek el valamelyik albumában, hogy ti is megtapasztalhassátok, miért vált milliók kedvencévé. Nektek melyik The Weeknd dal a kedvencetek? Írjátok meg nekünk!
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: magad.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
2: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
1: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
2: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
1: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
2: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették lesz a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
1: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
2: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönség kedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
1: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.

0: 95.5 rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Salfi Anka és Bali Villő. A legbizarabb félelmek, amiket biztos, hogy még nem ismersz. Nincs olyan ember, aki ne félne valamitől. Érdekes lehet a neveiket is tudni, vagy épp azt, hogy miben szenved pár ismerősöd. A világon mindentől lehet félni, de nem mindennek van neve. Itt van néhány.
1: Anatidaefóbia. Félem a kacsáktól, vagy egy bizonyostól. Ezek az emberek úgy érzik, hogy mindig figyeli őket egy kacsa. Futhatsz, de nem bújhatsz el, és a kacsa mindenhol jelen van. A vörös szeme rászegeződik, igen kellemetlen lehet. Érdekes, hogy egy ilyen ártatlan lénytől is lehet félni, de ez nem választás kérdése. Ha valaki ilyenben szenved, akkor semmi vész. Az egyik külföldi regényben is egy egész család retteg a kacsáktól.
0: Kerofóbia, a szórakozástól való félelem. A boldogságtól való idegenkedés vizsgáló jelenlegi pszichológiai kutatás feltételezi, hogy a boldogságnak többféle fajtája létezik. Mint ilyen, az egyének különböző érzései lehetnek, és különböző fokú idegenkedései lehetnek a különböző boldogság típusok iránt. Először meg kell határoznunk, hogy pontosan melyik boldogságfajtától félünk.
1: Luposlibafóbia. Attól való félelem, hogy zoknit viselve a frissen viaszozott konyhapadlon farkasok fognak kergetni a konyhaasztal körül, ami a The Far Side című Gary Larson képregény sorozatból van. Őszintén annyira hihetetlen ez a félelem, hogy nem is hiszem, hogy létezne, de ki tudja. Ha te nagyon rettegni kezdesz ettől, hadd emlékeztesselek, hogy farkasok nem kúszálnak a kámerre, és biztos nem a te lakásodba fognak betörni, pont amikor frissen van viaszozva a konyhapadló. Ha meg mégis, akkor vedd le azok mit és törd meg az ördögi kört. Terinofóbia, a tollakkal csiklandozástól való félelem. Ez a fóbia általában gyerekkorban kezdődik, amikor traumatikus élmény történik egy tollas dologgal. Legyen az egy párnacsata, esetleg egy kakassal való szerencsétlen összecsapás. Egyes terinofóbok félnek a tollaktól, mivel a madártetemekhez kötődnek. Esztétikai okokból a tollak tisztátalannak, piszkosnak tűnhetnek, vagy a fóbiás fertőzés jeleként is szolgálhatnak. Ennek eredményeként a tollal való csiklandozás rendkívüli kényelmetlenséget, vagy folyamatos félelmetes gondolatokat okozhat a toll csiklandozása utáni megbetegedésről.
0: A paraskavede katria fóbia nem káromkodás, hanem a péntek 13-tól való félelmet jelenti, és érdekes módon sokan szenvednek benne. Amerika lakosságának 10%-a hisz ebben, hiszen Franklin D. Roosevelt is rendkívül babonás volt. 13-án sosem utazott, és nem ülhetett 13 ember egyszerre egy asztalhoz. Hippopotam monstrus sesquipedaliofóbia. Ez az igen hosszú szó a hosszú szavaktól való félelmet jelenti, így remélem, hogy ha valaki ebben szenved, nem próbálja kideríteni a nevét. Elvileg azért van ilyen neve, mert a fóbia megértése segíthet legyőzni azt, és teljes életet élni. Ha már innen nézzük, még csatolhattak volna hozzá pár szótagot, nem?
1: Heliofóbia a napfény elkerülését jelenti. Ezek szerint tényleg léteznek vámpírok, hiszen hogy máshogy kerülnék el ezek az emberek a csodás napsütötte délutánokat.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

Hajnali fény, az élet kékegén veled, élet képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ül. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen? Legyél szívaszürkületben, egedi az aurát, ha túlszük a szórát, ne sietes.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Lendvai Martin és Bognár Lilla. A globális gazdasági növekedés lassulni fog idén.
1: A PVC Global Economy Watch előrejelzése szerint a világgazdaság egészen lassulni fog 2019-ben azáltal, hogy a 7 legfejlettebb országból álló G7 országokban hosszú távon visszaáll az átlagos növekedési ütem. A PVC előrejelzése szerint várhatóan mérséklődik Amerika és Kína növekedése, a fejlett gazdaságok munkaerőpiacai továbbra is szűkülnek, India pedig a következő évtizedekben tovább javíthatja helyezését a globális GDP rangsorban. A PVC szakértői szerint véget ért a legjelentősebb gazdaságok növekedésének 2016 vége és 2018 eleje között tapasztalt fellendülése. Az USA-ban a költségvetési ösztönző intézkedésének köszönhető növekedés várhatóan gyengülni fog, a magasabb kamatlábak valószínűleg visszafogják majd a fogyasztói kiadásokat, az erős dollár pedig továbbra is fékezni fogja a nettó export bővülését. Amerika növekedése a 2018-ban becsült 2,8%-ról 2019-ben várhatóan körülbelül 2,3%-ra fog mérséklődni.
0: Kína növekedése is lassulni fog 2018-hoz képest. Jól lehet, a kormány arra fog törekedni, hogy a lassulást minimálisra csökkentse, az amerikai vámok hatása, illetve az adósság szintek féken tartásának szüksége miatt a növekedés 2019-ben valószínűleg lassul. Polesek Csaba, a PVC Magyarország üzleti tanácsadás üzletágának cégtársa a közleményben elmondta, tavaly a legfontosabb gazdasági hírek arról szóltak, hogy a fejlett gazdaságokban közel 4,5 millió új munkahely jött létre. Várakozásaik szerint ez a trend 2019-ben fokozatosan mérséklődik, és néhány gazdaságban, mint például az USA-ban, Kanadában és Németországban a munkanélküliség aránya el fogja érni a szerkezeti szempontból legalacsonyabb szintet, miközben a bérek növekedése fokozatosan megindul, tette hozzá. Ha a Brexit rendben zajlik, arra számítanak, hogy az Egyesült Királyságban is változatlan szintű marad a munkanélküliség. A Brexit során jelentkező rendellenességek azonban a munkanélküliség erős emelkedését eredményezhetik, vélekedett a szakértő.
1: Az Egyesült Királyság várhatóan vissza fog esni a világ legjelentősebb gazdaságainak rangsoraiban. 2019-ben India és Franciaország is valószínűleg túl fogja szárnyalni, és a világranglista 5. helyéről a 7. helyére fogja kényszeríteni. Míg az Egyesült Királyság és Franciaország a hasonló szintű fejlődés és a nagyjából azonos lélekszámú népesség miatt rendszeresen egymást előzgette a rangsorban, India jobb helyezése valószínűleg állandósulni fog. A PVC előrejelzése szerint 2019-ben a real GDP az Egyesült Királyságban 1,6%-kal, Franciaországban 1,7%-kal, Indiában pedig 7,6%-kal fog emelkedni. Na és ti mit gondoltok erről? Írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen a 0620 944 5135-ös számom.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Simonetta, Nagy Dorina és Gulyás Evelin. A gémmódosítás úgy néz ki, nem ismer határokat. Hallottál már a világító macskáról?
1: A világító halak már régóta ismertek, de egy teljesen új vívmány kápráztatja el az embereket mostanában. Sok kudarcot vallott kísérletbe telt, mire kitalálták a japáni Mayo Klinika és Yamaguchi Egyetem doktorai a megfelelő formulát a foszforeszkáló macskák létrehozására. Kutatók medúza géneket ötvöztek a még megtermékenyítetlen cica petesejtekkel, és létrehozták az UV-fény alatt különböző színekben pompázó különös kiskedvencet.
2: Ezek a cicák nem minden ok nélkül jöhettek létre. Sokan azt hinnétek, hogy unatkozó tudósok szórakozása kezdtek bele a projektbe, de igazából a cicák nagy szerepet játszanak a HIV és AIDS betegség lefolyásának és gyógyításának kutatásában. A foszforeszkáló gén ugyanis védelmet nyújt a genetikailag manipulált állatok számára a HIV vírus macska változatától, a FIV-től. Az eljárás hasonló módon kivitelezhető lehet embereken is, de ez még csak elmélet. Előbb ki kell találni, hogy az emberek hogy legyenek védettek a vírussal szemben, de ne kezdjenek el világítani UV-fény alatt.
0: Eleinte nem lehetett sehol beszerezni ezeket a különleges állatokat, de most már, ha valaki talál egy helyet, ahol világítós cicákat tenyésztenek, 120 dollárért, vagyis nagyjából 35.000 forintért meg lehet őket vásárolni. Ahogy a kis kedvenc klónozás technika fejlődik, úgy egyre gyakoribbá válnak ezek a furcsa házi állatok. Az is kiderült, hogy a géneket tovább tudják örökíteni utódaikba. Ki tudja, lehet a jövőben, majd azt találjuk furcsának, ha egy macska nem világít az UV-fény alatt. 97. Táskarádió.

0: 97 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eheomer Karina és Garajna Zira.
1: Vissza az irodába vagy győzött a home office?
0: 5 évvel a Covid-járvány okozta radikális átrendeződés után elmondható, hogy a hibrid munkavégzési modell gyökeret vert, de nem vált egyeduralkodóvá a magyar munkaerőpiacon.
1: A megkérdezett magyar nagyvárosi irodisták csak nem fele szokott valamilyen rendszerességgel otthonról dolgozni, míg 48%-uk kizárólag irodában dolgozik.
0: Ez az arány azonban nem kizárólag az otthoni munkavégzés elérhetőségétől függ, mivel a megkérdezetteknek csak az egyharmada nyilatkozott úgy, hogy a munkahelye egyáltalán nem engedélyezi a home office-t. Derül ki az IO Partners által megküldött felmérésből, amely 500 fő megkérdezésével készült idén júniusban.
1: A tendenciákban generációs sajátosságok is megfigyelhetők, legkevésbé a 45-60 év közötti X generációban jellemző az otthoni munkavégzés, míg a 20 éves korosztály különösen aktívan használja a home office lehetőséget.
0: Miközben az otthoni munkavégzés népszerű lehetőség a dolgozók körében, még mindig kérdéses, mennyire bizonyul valóban hatékonynak. A válaszadók 39%-a úgy ítéli meg, hogy otthon hatékonyabban dolgozik, míg 20%-uk inkább az irodára esküszik, de legtöbben, 41% nem éreznek különbséget, vagy kiegyenlítettnek találják az előnyeket.
1: A kutatás vizsgálata az is, hogy miközben látják az adott munkakörnyezet hatékonyságára gyakorolt előnyeit a válaszadók, legkevésbé meglepő eredmények szerint az irodában jelentősen eredményesebbek a munkatársakkal közös megbeszélések és a csapatmunka, míg az otthoni zavartalan nyugodt környezet jobban segíti az önálló munkavégzést, valamint az inspirálóbb és kellemesebb otthoni közeg is növeli a hatékonyságot.
0: Az irodai munkavégzés másik kiemelt előnyei a napi rutin könnyebb betarthatósága, valamint az irodai napok mellett szóló toplistás tényező még a munka-magánélet egyensúly könnyebb fenntarthatósága is.
1: A kutatás eredményei arra utalnak, hogy a hazai irodai kultúra kétpólusúvá vált, miközben az otthoni munkavégzés többje szereplővé nőtte ki magát, a járványt követően számos esetben és több tényező mentén továbbra is komoly értéket képvisel a munkavállalók szemében az irodai jelenlét.
0: Ezeknek az igényeknek a kielégítéséhez azonban a vállalati döntéshozatalt egyre jobban össze kell hangolni a dolgozói elvárásokkal, hiszen modern, jól működő, fenntartható munkatervet nem lehet és nem is érdemes munkavállalók feje fölött kialakítani.
1: A munkakörnyezet minősége ugyanis nem pusztán a meglévő állomány hatékonyságára és kreativitására hat ösztönzőleg, hanem az új tehetségek bevonzásában is kiemelten fontos szempont.
0: A home office kapcsán készült felmérésből az is kiderült, hogy az ideális munkahelyi környezet mérvei között a legerősebb szempontok a rövid utazási idő, a jó megközelíthetőség tömegközlekedéssel, a társaság, illetve a közösségi élmény. 97.5. All the time. Táska.

0: Nincs környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a siózsilippel szabályozzák, mely a siócsatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Vízes vízpart. A víz színe alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokban a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a hévízi húsos batyut is.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál állj, ha már Karina és Garai Nazira.
1: Hírességek klónozzák eltűnt vagy elpusztult kutyáikat.
0: Tom Brady, a világhírű amerikai futballsztár nemrég közölte a People magazinnal, hogy Juni, a kutyája valójában csak a klónja elhunyt kedvencének Loának. A hírt azzal egy időben osztotta meg, hogy a Colossal Biosciences nevű biotechnológiai cég, amelyben Brady befektetőként is érdekelt, bejelentette, hogy felvásárolta a Viagen Pets and Equine nevű vállalatot, amely háziállatok klónozására specializálódott.
1: Lua 2023. decemberében pusztult el. A család még halála előtt levett vérmintát adott a Colossal szakembereinek, akik ezt használták fel a klónozáshoz. Az így létrejött genetikai másolat, Juni, már csaknem 2 éve él velük.
0: A Viagen korábban is ismert volt hasonló projektekről, a cég klónozta Barbara Streisand 2017-ben elhunyt kutyáját, Samantha-t, és Paris Hilton kedvencét, Diamond Baby-t is, miután 2022-ben eltűnt. A vállalat a skóciai Rostin intézettel dolgozik együtt, ez az intézet hozta létre a világ első klónozott emlősét, Dollyt, a bárányt még az 1990-es évek végén.
1: A világ első klónozott kutyája Snoopy az afgánagár volt, aki 2005-től 2015-ig élt. A kölyköt egy felnőtt afgán kutya füléből származó sejtből hozták létre. A létrejöttében 123 pótanya vett részt, akik közül csak 2 hozott kölyköt. Snoopy volt az egyetlen túlélő. 2008-ban 10 kölyök kutya édesapja lett. 2017-ben Snoam 4 Snoopy klónt készített, amelyek az első klónok voltak egy klónozott kutyából.
0: A Colossal Biosciences inkább kihalt fajok újjáélesztésére irányult projektekről ismert, legutóbb például 3 klónozott óriásfarkas kölyök megszületéséről számoltak be, később pedig bejelentették, hogy újabb áttörést értek el a dodó madár feltámasztásában.
1: Ha tudsz még olyan klónozott kedvencről, amit nem említettünk, írd meg nekünk Instán.

0: shot tesserit.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este hot or easy. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Könnyebben születhetnek bolygók a kettős csillagrendszerekben. Nem sokára megérkezik Ariana Grande új lemeze. Példátlan viking kincshalmot fedeztek fel Norvégiában. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Könnyebben alakulhatnak ki bolygók csillagpárok körül, mint a napunkhoz hasonló egyedüli csillagok körül, írja a space.com. A kettős csillagrendszerek, amelyekben két csillag kering egymás körül, gyakoriak a tejútrendszerben. Sőt, lehetséges, hogy a mi napunk sem volt mindig egyedül. A csillagászok évtizedeken át úgy vélték, hogy a több csillagos rendszerek kedvezőtlen környezetet jelentenek a bolygóknak, mert az egymással versengő gravitációs erők felkavarják a környező anyagot, megakadályozva kialakulásukat. Egy új tanulmány szerint, habár ezeknek a rendszerek a belső régiói valóban túl kaotikusak ahhoz, hogy bolygók szülessenek, a külső régiókban az égitestek formálódása hatékonyabban zajlik, mint az egycsillagos rendszerekben. Nem sokára megérkezik Ariana Grande új lemeze, amely az énekesnő bejelentése szerint a Serum címet kapta. Grande a svéd, perzsa származású, ilyen zenei producerrel együttműködve készítette a dalokat, az album július 31-től lesz elérhető. A leírásban az énekesnő így jellemezte az alkotást. Valami, ami élettel teli és kinő a hideg, kemény és kihívásokkal teli repedésekből. Ariana legutóbbi lemeze az Eternal Sunshine 2024-ben jelent meg, egy évvel később pedig kiadta a Deluxe változatát. Norvégia történetének legnagyobb vikingkori pénzgyűjteményére bukkantak az Oszlói Egyetem régészei, derült ki az intézmény közleményéből. A páratlan leletegyüttes mintegy 2970 ezüstérméből áll, és fémkeresőkkel találták meg. Nem hittem a fülemnek, amikor hallottam erről a felfedezésről. Ez nemzeti és nemzetközi szinten is nagy eseménynek számít. Norvégiában ugyanis kevés dolog izgalmasabb a vikingkornál, mondta Hanna Geirán nemzeti örökségvédelmi biztos. A szakértők szerint a fizető eszközök többsége angol, illetve német eredetű, de akadnak köztük dán és norvég érmék is. A legkorábbi pénzek a 980-as évekből származnak, a legkésőbbiek pedig az 1040-es évekből. Ebben az időszakban a vikingek számos alkalommal támadták meg Angliát, sőt évtizedekre hatalmuk alá is hajtották. Nagy Knut dán király 1028-ra például hatalmas birodalmat épített ki, melynek a mai Dánia és Anglia mellett része volt egész Norvégia és Svédország bizonyos részei is. Nem csoda tehát, hogy ekkoriban nagy számban használtak külföldi eredetű pénzeket Skandináviában. Megnőtt az elalvási és átalvási zavarban szenvedő gyermekek száma Magyarországon. A legtöbb eset a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben koncentrálódik, mivel ott található az egyetlen európai akkreditációval rendelkező alváslabor hazánkban. Benedek Pálma, az intézmény főorvosa rádiónknak azt mondta, az alvás minőségére nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen az kihat a testi, lelki, szellemi fejlődésre. Fehérben a Velencei tó a kiemelt turisztikai célpont a strand szezonban. A tóparti strandon ma is elsőjén indult a szezon. Székesfehérváron a Csitári G. Emil uszodai strandfürdő később nyit. A vendégeket június 13-tól várják.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Májustól Székesfehérvár valamennyi város részében újra elérhetőek az ingyenes Nordic Walking foglalkozások. Az országban egyedülálló program 16 helyszínen hétköznapokon valósul meg. Szeretettel várják a sportolni vágyókat minden korosztályból. A foglalkozások hétköznapokon 15-20 fős csoportokban zajlanak. A részvétel ingyenes, és a botokat is díjmentesen biztosítják a szervezők. A Nordic Walkingnak számos hasznos élettani hatása van. Többek között kedvezően befolyásolja szív- és érrendszer működését is.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma esőre kell számítani. A csapadékos időben megélénkül a déli szél. Napközben 27 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a Testnevelési Egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették lesz a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a Visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönség kedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: Hozzak, mert a világ hideg.
1: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
2: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A koreai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
1: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, BoA, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
2: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipar a játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CN Blue együttes vagy a Block B együttes tagjai.
1: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemez kiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriás cégekként nőtt integrált ügynökség kiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és a lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. A koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződést kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolással, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, íresztárként könnyebben fognak boldogulni.
2: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
1: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestadinett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
1: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata. Nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
0: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú. Időt igényelne, figyelmet. Türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat. Mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
1: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság, vagy szeretet van mögötte.
0: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell, a szemkontaktushoz, ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
1: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percre jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
0: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban megjelenik az ego. Nekem legyen igazam. Én beszéljek többet. Az én sztorim legyen érdekesebb. Ez nem párbeszéd, ez egójáték.
1: Igen, ma sok ember nem azért beszél, hogy megértsék, hanem azért, hogy jobb benyomást tegyen. Bizonyítson, okosnak, erősnek, érdekesnek tűnjön. De így nem lehet valódi mély kommunikációt folytatni, mert az őszinte beszélgetéshez le kellene tenni a szerepet.
0: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni, de ez nem megoldás. Ez csak elfojtás.
1: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipel, de keveset mond ki.
0: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
1: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
0: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
1: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk. Ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
0: A kommunikáció nem veszett el, csak háttérbe szorult, de bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.
2: 97. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fónai Dorka és Nár Barbara. Mikor mész az utcán, teljesen természetes, hogy a szemüveget viselő emberek jönnek veled szembe. De azon elgondolkodtál már, hogy honnan ered ez a látásunkat javító kis szerkezet? Nem voltál mindig ilyen elterjedt a szemüveg. Ebben az adásban megismerhetitek a történetét.
1: Még ma sem született határozott megállapítás a szemüveg származási helyéről, de még csak irányáról sem. Egyes feljegyzések szerint már az ókori római katonák is viseltek kezdetleges napszemüvegeket, míg más források úgy gondolják, hogy a kínaiak készítettek színes üveglencsés szemüvegeket. Ők azonban az azoknak tulajdonított mágikus hatás miatt. Az arabok szerint csak azoknak volt megfelelő teljesítésű a szemük, kik a göncölszekér rúdjának középső csillaga melletti kis alkost is látták. A többieknek látásjavító eszköz kellett volna viselniük.
0: Tudományos megközelítés először talán az ókorban történt, amikor a fény egyenes irányban történő terjedését és a fénytörésének törvényét a 90-150 között élő csillagász Claudius Ptolemaeus leírta. Elmélete ugyan nem volt hibátlan, mégis őt tekintjük első mérföldkőnek az optika történetében. A nyugati források szerinti első hiteles felfedezés a neves angol származású kísérleti fizikustól Roger Bacon ferenceni szerzetestől ered, aki 1262-ben elsőként mérte meg a homorú tükrök fókusz távolságát, és neki tulajdonítható a távcső gondolata is.
1: Eredményes megvalósítás legközelebb 1280 körül történt, amikor Alessandro di Spina firenzei mester kifejlesztette az Európa szerte hamar népszerűvé vált első szemüvegeket. Az alapvető ismeretek felfedezése azonban egymástól függetlenül azonos időben is történt, és olyan nagyságok foglalkoztak vele, mint Galileo Galilei, Johannes Kepler, René Descartes vagy Isaac Newton. A továbbfejlesztés először az amerikai államférfi és tudós Benjamin Franklinnak jutott eszébe, aki a bifokális szemüveg elkészítésével próbálkozott úgy, hogy egy keretbe két különböző törőerejű féllencsét erősített, a felső távolra nézéshez, az alsót olvasáshoz, miket a keret tartott össze.
0: Az anatómiai és a szemészeti optikai ismeretek párhuzamosan fejlődtek a szemorvoslással és hatottak is egymásra. Amikor az 1800-as évektől a szemészet az orvostudomány külön tudományágává vált, külön osztályhoz is jutott a kórházakban. A látási hibák okainak feltárása és azok korrigálása akkor indult fejlődésnek, amikor a 18. század közepén Hermann von Helmholtz munkája nyomán ismeretessé vált a szem szerkezete és a látás fiziológiája. Az ő nyomdokaiba a svéd származású Alvar Gullstrand lépett, aki a szemfénytörésének vizsgálatával foglalkozott, és munkáját 1911-ben Nobel-díjjal is jutalmazták.
1: A klinikai felfedezések és ismeretek nem csak elősegítették, hanem szükségesítették a szemészeti optikai tudományok, az üveggyártó ipar, a lencsecsiszolás fejlődését is. 1884-ben Jénában megalakult a mai Zeiss gyár őse, és hamar követendő példájává vált a későbbi optikai üzemeknek. Szintén a század elején élt az optika tudományának másik kiemelkedő alakja, a Jénai Egyetem optikai tanszékének professzora Richard Rowe, aki a szemüveglencsék csiszolásának technikájában érte ki magasú eredményeket. 97.5 Táskará.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka, Vörös Csenge és Kovács Jázmin. Hallottátok már azt a kifejezést, hogy táplálkozási rendellenesség? Ma fogunk pár érdekes információt mondani erről, hiszen ez egy nagyon fontos téma, amiről keveset beszélünk.
1: Mit nevezünk táplálkozási zavarnak? A táplálkozási zavar gyűjtőfogalom. Nehéz definiálni, pontosan mi tartozik bele. Általánosságában minden, ami táplálkozással kapcsolatos zavar. Ugye rengeteg egyéb formáját is meghatározták, már hogy két fő csoportja van. Az anorexia és a bulimia. Előbbinél az érintett testképe torzul, indokolatlanul túlkövérnek látja magát, emiatt drasztikus mértékű fogyásra törekszik. A bulimia ismétlődő falásrohamokkal járó betegség, amelynek során az étkezések feletti kontrollt veszi el. Az érintett vagy nem tudja abba hagyni az evést, vagy nem tudja kontrollálni, hogy mit és mennyit eszik. A súlygyarapodás megakadályozandó, a beteg hánytatja magát, a sajtót vagy vízhajtót szed, koplal vagy túlzott mértékben végez testmozgást.
2: Nem lehet pontosan meghatározni, mi okozza a táplálkozási zavarokat, de kialakulásokban pszichés problémák, személyiségbeli zavarok egyaránt szerepet játszhatnak. Azt például lehet tudni, hogy az anorexiás lányok nagy része olyan családból származik, ahol magasak a velük szemben támasztott elvárások. A táplálék elutasítása a kamaszoknál a lázadás jelét jelentheti. Nem elhanyagolható a társadalmi nyomás hatása sem, a soványság divattá követendő példává válása. A kamaszoknál a nemi hormonok hatása a lelki és a testi identitás keresésének nehézsége is közrejátszhat a táplálkozási zavarokat eredményező mentális problémák kialakulásában.
0: A táplálkozási tünetek főként attól függnek, hogy melyik típusról van szó. Anorexiánál például jellegzetes szimptóma a táplálék elutasítása és az ebből következő fogyás, illetve az elhízástól, kövérségtől való rettegés. Arról is felismerhetjük, ha valaki ezzel küzd, hogy tévesen ítélik meg testméreteiket, például aki sovány, az túlsúlyosnak gondolja magát. Ez nagy hatással van az önértékelésükre. A szülőknek azt tűnhet föl, hogy a serdülő gyerekük elkezd fogyókúrázni, keveset eszik, az eredménnyel mégsem elégedett. Árulkodó jel az is, hogy az érintett tovább folytatja a fogyókúrát, akkor is, amikor már nem kellene.
1: Ezeket a problémákat muszáj, hogy észrevegyük, és kérjünk segítséget, hiszen ha csak mindig elhalasztjuk, akkor komolyabb probléma is előfordulhat belőle. A problémák depresszióval is együtt járhatnak, ezért szükség lehet antidepresszánsok szedésére is a pszichoterápia mellett. Persze ilyesmire a táplálkozási zavarok többségénél nincs szükség, a problémák pszichoterápiával javarészt gyógyszerek nélkül is kezelhetők. Leggyakrabban családterápiával kezelik, méghozzá azért, mert a háttérben a család, leginkább az anya felől érkező nyomás, illetve az emiatt kialakuló teljesítménykényszer és kontrollra való törekvés áll.
2: Hogyha meg szeretnénk ezt előzni, akkor fontos a család harmónia megteremtése és a családtagok közti megfelelő párbeszéd kialakítása. Nagyban segítheti a táplálkozási zavarok megelőzését. A kamaszoknál cselekedni kell arra, hogy a szülők már a kezdeti jelekre is figyeljenek, illetve megfelelően kezeljék azt, ha gyerekük például elutasítja az ételeket. Ugyancsak fontos, hogy a szülők jobb példát mutassanak. Például, ha elégedetlen a testükkel egy-két zsírpárna miatt, akkor se hangoztassák folyamatosan azt, hogy fogyniuk kell, mert ez a magatartás a gyerekekben káros folyamatokat is elindíthat. A szülőknek törekedniük kell arra is, hogy támogassák a gyerekük önértékelését. Egészséges testképet például már az apró dicséretek is erősítik.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, BoA, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a korai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipar a játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemez kiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziel kinőtt integrált ügynökség kiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolása, hogy a gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, íresztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették Lez a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönségkedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyűzenei életbe.
2: 97.5 Táska Rádió. Make some noise!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítják magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi. Én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne roncsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkre teszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik, igen, látom, hogy nehéz, és rendben van, nem vagy egyedül.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Könnyebben születhetnek bolygók a kettős csillagrendszerekben. Nem sokára megérkezik Ariana Grande új lemeze. Példátlan viking kincshalmot fedeztek fel Norvégiában. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Könnyebben alakulhatnak ki bolygók csillagpárok körül, mint a napunkhoz hasonló egyedüli csillagok körül, írja a space.com. A kettős csillagrendszerek, amelyekben két csillag kering egymás körül, gyakoriak a tejútrendszerben. Sőt, lehetséges, hogy a mi napunk sem volt mindig egyedül. A csillagászok évtizedeken át úgy vélték, hogy a több csillagos rendszerek kedvezőtlen környezetet jelentenek a bolygóknak, mert az egymással versengő gravitációs erők felkavarják a környező anyagot, megakadályozva kialakulásukat. Egy új tanulmány szerint, habár ezeknek a rendszerek a belső régiói valóban túl kaotikusak ahhoz, hogy bolygók szülessenek, a külső régiókban az égitestek formálódása hatékonyabban zajlik, mint az egycsillagos rendszerekben. Nem sokára megérkezik Ariana Grande új lemeze, amely az énekesnő bejelentése szerint a Serum címet kapta. Grande a svéd, perzsa származású, ilyen zenei producerrel együttműködve készítette a dalokat, az album július 31-től lesz elérhető. A leírásban az énekesnő így jellemezte az alkotást. Valami, ami élettel teli és kinő a hideg, kemény és kihívásokkal teli repedésekből. Ariana legutóbbi lemeze az Eternal Sunshine 2024-ben jelent meg, egy évvel később pedig kiadta a Deluxe változatát. Is. Norvégia történetének legnagyobb vikingkori pénzgyűjteményére bukkantak az oszlói egyetem régészei, derült ki az intézmény közleményéből. A páratlan leletegyüttes mintegy 2970 ezüstérméből áll, és fémkeresőkkel találták meg. Nem hittem a fülemnek, amikor hallottam erről a felfedezésről. Ez nemzeti és nemzetközi szinten is nagy eseménynek számít. Norvégiában ugyanis kevés dolog izgalmasabb a vikingkornál, mondta Hanna Geirán nemzeti örökségvédelmi biztos. A szakértők szerint a fizető eszközök többsége angol, illetve német eredetű, de akadnak köztük dán és norvég érmék is. A legkorábbi pénzek a 980-as évekből származnak, a legkésőbbiek pedig az 1040-es évekből. Ebben az időszakban a vikingek számos alkalommal támadták meg Angliát, sőt évtizedekre hatalmuk alá is hajtották. Nagy Knut dán király 1028-ra például hatalmas birodalmat épített ki, melynek a mai Dánia és Anglia mellett része volt egész Norvégia és Svédország bizonyos részei is. Nem csoda tehát, hogy ekkoriban nagy számban használtak külföldi eredetű pénzeket Skandináviában. Megnőtt az elalvási és átalvási zavarban szenvedő gyermekek száma Magyarországon. A legtöbb eset a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben koncentrálódik, mivel ott található az egyetlen európai akkreditációval rendelkező alváslabor hazánkban. Benedek Pálma, az intézmény főorvosa rádiónknak azt mondta, az alvás minőségére nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen az kihat a testi, lelki, szellemi fejlődésre. Fehérben a Velencei tó a kiemelt turisztikai célpont a strand szezonban. A tóparti strandon ma is 1-én indult a szezon. Székesfehérváron a Csitári G. Emil uszodai strandfürdő később nyit. A vendégeket június 13-tól várják.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: Májustól Székesfehérvár valamennyi város részében újra elérhetőek az ingyenes Nordic Walking foglalkozások. Az országban egyedülálló program 16 helyszínen hétköznapokon valósul meg. Szeretettel várják a sportolni vágyókat minden korosztályból. A foglalkozások hétköznapokon 15-20 fős csoportokban zajlanak. A részvétel ingyenes, és a botokat is díjmentesen biztosítják a szervezők. A Nordic Walkingnak számos hasznos élettani hatása van. Többek között kedvezően befolyásolja szív- és érrendszer működését is.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma esőre kell számítani. A csapadékos időben megélénkül a déli szél. Napközben 27 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5